0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben kényszerlehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a hév valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. You can't touch this.

0: Kamu reklám.
1: Abból még sose lett baj, ha valamiből baj nem lett.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Iszabba süllyedt egy nő a Velencei tóban, a benzinára volt védett áralát csökkent, kiadták az első hardver alapú e-pénztár gépengedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen kimentették a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A benzinára volt védett ára lecsökkent, írta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardver alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt, közölte a hivatal csütörtökön. Felhívták a figyelmet arra, hogy bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. A hardver alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, illetve a konditermek. Önkéntesek tisztították meg a Kis-Duna medrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC-csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb érték. Is lesznek.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
1: Hobby Rádió.

meg az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
6: A Tisza frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelölt, illetve jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakciólésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Összesen több mint 60 ezer ember vett részt abban az online szavazásban, amelyet az A-hang indított, és azt mérte fel, kit látnának legszívesebben Magyarország köztársasági elnökeként. A felmérés különlegessége az volt, hogy nem csak előre megadott jelöltekre lehetett voksolni, hanem a résztvevők maguk is javasolhattak neveket, így végül több száz potenciális jelölt került a listára. A legtöbb támogatást és egyben a legkedvezőbb megítélést Laco Adrián kapta, őt Bárándi Péter és Hatházi Ákos követte. Bíróság elé kerülhet a MÁV több mint 1 milliárd forintos utasváró beruházása, miután a fővállalkozó és alvállalkozói között elszámolási vita alakult ki. A konzorcium szerint a Lokomotív Kft. Jogtalanul tagadta meg a mintegy 420 millió forintos teljesítés kifizetését, míg a cég minőségi és dokumentációs hiányosságokra hivatkozik. A jogvita közben több településen a már felállított vagy csak nem elkészült utasvárókat visszabontották, ami értetlenséget váltott ki a helyiek körében. A MÁV szerint a vita a kivitelezők között zajlik, miközben a minisztérium belső vizsgálatot indított a beruházás körülményeinek feltárására. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuangtung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a szén dioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
4: Műsorajánló.
7: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.

0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy ki ez a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Nekem úgy tűnik, hogy az élet elég hosszú, csak nem elég széles.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a hév valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan zápor zivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Ezt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
13: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
14: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolj, ez a táncos szép, a hűnét és táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attitude
1: Less Duplano. Ciao, Attila. Tanzo in me.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Csó.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos roma kulturális központ létrehozásának lehetőségéről. A roma kulturális örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek közt látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. Élelmiszer áruházat építenek annak a hangárnak a helyére, amely a volt kormányfő Silvio Berlusconi csaknem 25 ezer darabos műgyűjteményét őrizte. Egyelőre nem tudni, hová kerül a kétes értékű kollekció, jelentett egy milánói napilap. A csaknem 25 ezer darabos gyűjtemény festmények, szobrok és más műtárgyak értékét 20 millió euróra, azaz mintegy 7 milliárd forintra becsülik. Csendéletek, történelmi és vallási témájú képek, portrék, remek művek másolatai is vannak közöttük. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Zsára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma augusztus 7-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 27 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Tessék kapaszkodni.
6: mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: műsor.
1: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 7. napján az Ibolya nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése a virág, maga a magyar eredetű név energiát ad viselőjének. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni. Becézése Ibi, Ibike, Ibolyka, Boya, Bojácska, Ibus, valamint Ibuska. Jeles viselői Dávid Ibolya, politikusnő, Olá Ibolya, énekesnő, valamint ön, kedves Ibolya. Ezen a napon köszöntjük még Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donatella, Donát, Donátó, Kajetán, Kötöny, Sixtus, Ulrik, Uránia, Vénusz, valamint Áfram nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon! 1825 az első időpontunk, augusztus 7-én született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett, Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1848 a következő időpontunk, augusztus 7-én megszületett Alice James, amerikai írónő, aki naplót vezetett az életéről és jelentős szerepet játszott a tudósokból és írókból álló családi vállalkozásban testvéreivel, Williammel és Harryvel együtt. Folytassuk 1876-tal, augusztus 7-én megszületett Hollandiában Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Ugorjunk 1888-ra, augusztus 7-én Theophilus von Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót. Lépjünk a 20. század elejére, 1911. augusztus 7-én megszületett Bibó István, író, politikus, jogász. Könyveiben, politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Fő művei a kelet-európai kisállamok nyomorúsága és a magyar demokrácia válsága. 1964 a következő időpontunk, augusztus 7-én az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Tonkin-öböl határozatot, ami széleskörű felhatalmazást adott Johnson elnöknek az észak-vietnámi amerikai erők elleni támadások kezelésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. augusztus 7-én amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alapot váltanak, egyetlen halott sincs közünk, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire virradnak.
4: Adasség nekik,

0: Üzenet a Kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. augusztus 7-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 24-től 28. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a

0: lépcsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülné a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív, nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban, az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul. Már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem könny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye. Uram Jézus Krisztus, te nem ígértél könnyű utat, de megmutattad, hogy a kereszt hordozása a szeretet útja. Add, hogy ne meneküljek el a nehézségek elől, hanem veled együtt vállaljam a mindennapi áldozatokat. Taníts meg lemondani magamról, hogy megtaláljam igazi önmagamat benned. Adj erőt, hogy keresztjeimet hittel és reménnyel hordozzam, tudva, hogy veled együtt a szenvedés értelmet nyer. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy átlagos macska rövid távon mintegy 50 km/órás sebességre képes? Azonban a legtöbb macska nem rendelkezik szempillával. Egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással. Területi egységre vetítve Rómában él a legtöbb kóbormacska. A házi macska 18 karommal rendelkezik, 5-5 van a mellső lábain, 4-4 a hátsókon. A macskák minden evés után mosakodnak. Ezt azért teszik, hogy eltüntessék az ételszagát, így kevésbé hívják fel magukra a ragadozók figyelmét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos, lencseleves fókörnöt kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehető a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezen a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy 2 evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyemzölve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi rádió.

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ibolya nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. 6 óra után 27 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1925. Pest vármegye a protestánsokat, kik elvett templomaik visszaadását és vallásuk szabadsága visszaállítását szorgalmazták, elutasította. 1945. A Vörös Hadsereg átadja a magyar államnak a csepeli Weiss-Manfred műveket. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsor várja önöket. 8 órától kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsor, amelyben a legérdekesebb előadások válogatását hallhatják. Ezt követi 9 órától a Tudomány mai állása, Strasser Andrea tudományos műsora. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorban vendégekkel és érdekes témákkal találkozhatnak. 12 órakor a Déli Hír összefoglaló tájékoztatja önöket a legfrissebb hírekről. 13 órától a Szemfüles műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének programjait ismerhetik meg. 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének munkájáról hallhatnak. 15 órától a VGKE Podcast műsorban a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének programjai kerülnek terítékre. 16 órakor a Teremtés Koronái című műsorban kizárólag a férfiakat érdeklő témákról hallhatnak. 17 órától a Nekem 90 műsorban a 90-es évek varázslatos zenéjével repülnek vissza az időben. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a nap legfontosabb eseményeiről. 19 órától a műsorban vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várnak rájuk. 20 órakor a Gépház című informatikai magazin műsorban a legújabb technológiai fejleményekről hallhatnak. 21 órától ismét a Tudomány mai állása, Strasser Andrea műsorát hallhatják, majd 23 órától a Szivárvány magazin műsor zárja a napot vendégekkel és érdekes témákkal. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A forint gyengülése a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest tapasztalható volt. Ugyanakkor a hazai hallgazdálkodók emberfeletti erőfeszítésekkel küzdenek a tavak megmentéséért, mivel a szektor végszükségben van. Mindeközben a kormány egy 868 milliárd forintos, átfogó energetikai fejlesztési csomagot fogadott el az elmúlt évek elmaradásainak pótlására, amely rengeteg magyar életét változtatja meg. Ezzel párhuzamosan az aszályos időjárás miatt, a 2026-os kukoricatermés jelentős visszaesése miatt Magyarország ismét importra szorulhat, és a zöldségek és gyümölcsök ára is emelkedhet. Ezzel együtt egy rendkívüli krízis érte el Magyarországot, amire senki sem készült fel a Duna miatt, roppanhat meg a forint. A 2026-os rendkívüli nyári aszály már messze túlmutat a mezőgazdaság problémáin, és az ország gazdaságára is komoly hatást gyakorolhat. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a Láthatatlan Ösvény című könyv szerzője, Fedor Judit, fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet művében. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztus 27-én $1 vízi kalandokra kerül sor, melynek során Budapest és Szentendre látványosságait csodálhatják meg az érdeklődők. Kiemeltük, hogy Elon Musk neurotechnológiai vállalata, a Neuralink, olyan agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. Ezen kívül beszámoltunk egy szomorú esetről, amikor egy látássérült, idős embert megtámadtak és kiraboltak, és az elkövető ellen ítéletet hozott a bíróság. Végül kiemeltük, hogy a Lélekbombonok online közösségi programot indít, amely lehetővé teszi a látássérült emberek számára, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Adományokat vár a szeretett szolgálat. 14. Leo novemberben Dél-Amerikába utazik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt több mint 10 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes, majdnem 2500 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna-Magyarországi szakaszán. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős, viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 7-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában, a Csaba utca után, az Alkotás utca felé mától útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben, a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma augusztus 7-e van, és Ibolya hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 27 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 7. napján az Ibolya nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése, a virág, maga, a magyar eredetű név energiát ad viselőjének. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni. Becézése Ibi, Ibike, Ibolyka, Boya, Bojácska, Ibus, valamint Ibuska. Jeles viselői Dávid Ibolya, politikusnő, Olá Ibolya, énekesnő, valamint ön, kedves Ibolya. Ezen a napon köszöntjük még Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donatella, Donát, Donátó, Kajetán, Kötöny, Sixtus, Ulrik, Uránia, Vénusz, valamint Áfram nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 7-én üdvözlöm Önöket. Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1825 az első időpontunk, augusztus 7-én született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett, Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1848 a következő időpontunk, augusztus 7-én megszületett Alice James, amerikai írónő, aki naplót vezetett az életéről és jelentős szerepet játszott a tudósokból és írókból álló családi vállalkozásban testvéreivel, Williammel és Harryvel együtt. Folytassuk 1876-tal, augusztus 7-én megszületett Hollandiában Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Ugorjunk 1888-ra, augusztus 7-én Theophilus von Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót. Lépjünk a 20. század elejére, 1911. augusztus 7-én megszületett Bibó István író, politikus, jogász. Könyveiben, politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Fő művei a kelet-európai kisállamok nyomorúsága és a magyar demokrácia válsága. 1964 a következő időpontunk, augusztus 7-én az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Tonkin-öböl határozatot, ami széles körű felhatalmazást adott Johnson elnöknek az észak-vietnámi amerikai erők elleni támadások kezelésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. augusztus 7-én amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és ránézve teremtetett.
2: Hobby Rádió. 2026. augusztus 7-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 24-től 28. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a végsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülné a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív, nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban

0: sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban, az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul. Már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem könny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye. Uram Jézus Krisztus, te nem ígértél könnyű utat, de megmutattad, hogy a kereszt hordozása a szeretet útja. Add, hogy ne meneküljek el a nehézségek elől, hanem veled együtt vállaljam a mindennapi áldozatokat. Taníts meg lemondani magamról, hogy megtaláljam igazi önmagamat benned. Adj erőt, hogy keresztjeimet hittel és reménnyel hordozzam, tudva, hogy veled együtt a szenvedés értelmet nyer. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy átlagos macska rövid távon mintegy 50 km per órás sebességre képes? Azonban a legtöbb macska nem rendelkezik szempillával. Egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással. Területi egységre vetítve Rómában él a legtöbb kóbormacska. A házi macska 18 karommal rendelkezik, 5-5 van a mellső lábain, 4-4 a hátsókon. A macskák minden evés után mosakodnak. Ezt azért teszik, hogy eltüntessék az ételszagát, így kevésbé hívják fel magukra a ragadozók figyelmét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szükség egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1725. Pest vármegye a protestánsokat, kik elvett templomaik visszaadását és vallásuk szabadsága visszaállítását szorgalmazták, elutasította. 1945. A Vörös Hadsereg átadja a magyar államnak a csepeli Weiss-Manfred műveket. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Hogy akkor miért? A busztába!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy Fedor Judit, okleveles sportcoach és életmód tanácsadó, nemrégiben bemutatta legújabb könyvét, a Láthatatlan Ösvény címmel, amelyben fontos társadalmi témákat érint. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztusban vízi kalandokat tehetnek az érdeklődők, Budapest és Szentendre vonzó látnivalóit csodálhatják meg a Mahart városnéző hajóján. Kiemeltük továbbá, hogy a Neuralink, Elon Musk neurotechnológiái vallalata forradalmi újítást mutatott be, olyan agyi implantátumot fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy gondolataik segítségével irányítsák kerekesszéküket. A technológiáról és annak lehetőségeiről részletesebben is olvashatnak a hobbyradio.hu oldalon. Ugyancsak beszámoltunk egy sajnálatos esetről, amelyben egy férfit ítélet ért, miután fénynappal kényszerítette pénz átadására egy védettekben korlátozottan képes, bottal járó áldozatát heves közelében. A bíróság letöltendő szabadságvesztést szabott ki az elkövetőre. Végül, de nem utolsó sorban, a Lélekbombonok online közösségi programot indított, amely lehetővé teszi a látássérült emberek számára, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobbyrádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsor várja Önt. 8 órakor kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsor, amelyben a legérdekesebb előadásokat válogattuk össze az elmúlt évekből. Ezt követi 9 órakor a Tudomány mai állása, Strasser Andrea tudományos műsora. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorban vendégekkel és érdekes témákkal találkozhatunk. Délben a déli hírösszefoglaló tartunk szünetet, majd 13 órakor a Szemfüles című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének programjait ismerhetjük meg. 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének munkájáról szerezhetünk információt. 15 órakor a VGKE Podcast című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének programjai kerülnek terítékre. 16 órakor a Teremtés koronái című műsorban olyan témákról beszélgetünk, amelyek kifejezetten a férfiakat érdeklik. 17 órakor a Nekem 90 című műsorban visszarepülünk a varázslatos 90-es évekbe a zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló tartalmazza a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporteseményeket. 19 órakor a Vers esti mese kabaré a nap érdekessége című műsorban szórakoztató és érdekes tartalmakkal találkozhatunk. 20 órakor a Gépház című műsorban a Hobby Rádió informatikai magazinját hallgathatjuk. 21 órakor ismét a Tudomány mai állása című műsorban Strasser Andrea vezetésével szerezhetünk tudományos ismereteket. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsor zárja a napot vendégekkel és érdekes témákkal. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: When I first saw you,

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma egy izgalmas napunk lesz, hiszen a reggeli órákban 27 fokos hőmérséklettel és 16 km/órás szélsebességgel indul a nap, ráadásul napsütéses lesz. Ahogy a nap halad, a hőmérséklet 36 fokra emelkedik, de sajnos 69% esély van arra, hogy eső zavarja meg a napunkat, és akár zivataros időjárás is lehet. A szél sebessége 61 km/órára fokozódhat, tehát érdemes figyelembe venni a viharos időjárást. Holnap a hőmérséklet kissé csökken, 24 fok lesz a minimum, és 33 fok a maximum. Viszont a napsütéses órák száma 10-re nő, ami remek hír a szabadtéri programokhoz. A szél sebessége 37 km/órára mérséklődik, és az eső esélye is csökken mindössze 12%. Az időjárás holnap többnyire felhős lesz, de az UV-index továbbra is magas, 6-os értéken marad. A harmadik napon, azaz holnap után a hőmérséklet tovább csökken, 22 fok lesz a minimum, és 32 fok a maximum, a napsütéses órák száma pedig 14-re nő. Az eső esélye minimális, mindössze 2%, és a szél sebessége is mérséklődik, 25 km/órára. Az időjárás többnyire tiszta lesz, az UV-index továbbra is 6-os értéken marad, tehát remek alkalom lesz a szabadtéri programokra. 8 órakor a Mindentudás Egyeteme válogatás következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
1: hobbyradio.hu
2: A rádiót!
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
4: Filmpremierekkel is készül a Veszprém Balaton filmpiknik. Megdőlt az abszolút melegrekord a Kékestetőn. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, az Európai Unió és a NATO elkötelezett tagjaként, írta a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője Facebook oldalán, miután az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén részt vett egy megbeszélésen. Bujdosó Andrea azt közölte, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének megkeresésére Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével megbeszélést folytattak a nagykövetség politikai és gazdasági ügyekért felelős első osztályú titkárával. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Megdőlt az abszolút melegrekord Kékestetőn. Az előzetes adatok alapján még sosem mértek olyan magas értéket Magyarország legmagasabb pontján, mint tegnap, írja az Időkép. A korábbi abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták hazánk legmagasabb pontján. Akkor 31,4 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. Augusztus 6-án ezt az értéket túlszárnyaltuk, fél kettőkor már több mint 32 fok volt a Kékestetőn. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül ki is száradhat. A Horvát Vízgazdálkodási Vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 7-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt.
1: Hobby Rádió. Rádió.
7: Kifekszel napozni a jó időben, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászat szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők és rádióhallgatók, köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyetem előadásán, itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadó termében. A Minden Tudás Egyeteme a MATÁV, az Accelero és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésének köszönheti létrejöttét. Hétről hétre a legkiválóbb magyar tudósok előadásaival találkozhatnak itt az egyetemen. Célunk, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért az előadás után Önök kérdezhetnek, a nézők és hallgatók pedig az interneten keresztül a www.mindentudás.hu oldalon. A mai előadás az alacsony hőmérsékletek titkaiba vezeti be a hallgatóságot. Előadónk fizikus, az MTA Szilárd Testfizikai és Optikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Sólyom Jenőt, tartsa meg előadását!

Tisztelt hallgatóim! A mai előadásban az alacsony hőmérsékleteken lejátszódó jelenségekről, azok értelmezéséről szeretnék beszélni. Az első kérdés, ami természetesen fölmerül, mi az, hogy alacsony hőmérséklet? Hogyha valaki visszaemlékszik arra, hogy mi volt a télen, akkor talán ilyen jelenséget nem látott, de láthatott volna, mínusz 15-20 fok hőmérséklet, milyen hideg volt számunkra. Megfagyott, merev, mozdulatlan világot képzelünk el alacsony hőmérsékleten. Az előadás célja annak a bemutatása, hogy az alacsony hőmérsékleten sok minden történik, nem egy merev, mozdulatlan világról van szó. De ahhoz, hogy idáig eljussunk, próbáljunk egy kicsit megnézni azt, hogy az a hőmérséklet skálán, amit mi magunk körül látunk, mi minden történik. Induljunk ki abból, hogy egy szilárd halmazállapotú anyag, hogyha elkezdjük melegíteni, akkor az alacsony hőmérsékletekről indulva egyszer csak megolvad egy jól meghatározott hőmérsékleten, folyadékká válik, majd egy még magasabb hőmérsékleten, megint jól meghatározott hőmérsékleten pedig gázzá, gőzzé alakul, és ezt oda-vissza csinálhatjuk, fölfelé-lefelé változtatva a hőmérsékletet. Nem csak a hőmérsékletet változtathatjuk, hanem a nyomást is, és akkor kapjuk ezt a nyomás-hőmérséklet fázis diagramot, ahol egy szilárd halmazállapotú folyadék és gáz fázis van. Úgy látszik, hogyha egyikből a másikba csak egy határozott átalakulással mehetünk, és ugyanakkor tessék észrevenni, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy egy szemmel láthatóan gázfázisból úgy menjünk át egy szemmel láthatóan folyadékfázisba, hogy közben semmi éles változás nem történik, mindig folyamatosan változik minden, és mégiscsak az elején határozott gázról van szó, a végén pedig határozott folyadékról. Ugyanezt nem lehet megcsinálni a folyadék és szilárd között. Itt úgy látszik, mintha meg lehetne kerülni, ez a vonal valójában elmegy végtelenig, tehát nem lehet körbe menni ezen vonalon. Mi lehet ennek az oka, hogy az egyik esetben meg lehet csinálni az átalakulást, átalakulás nélkül az átmenetet, másik esetben pedig nem? Ez a szilárd testeknek, a folyadékoknak és a gázoknak a szerkezetén múlik. Hogyha egy kristályos szilárd testre gondolunk, akkor benne az atomok, molekulák nagyon jól meghatározott rendben, szabályosan, periodikusan helyezkednek el, és akármilyen távoli atomról is meg lehet mondani azt, hogy hol helyezkedik el az egyikhez képest, hiszen teljesen szabályos periodikus rend van. Ha viszont elmegyünk a folyadékokhoz vagy gázokhoz, akkor ezzel szemben egy rendezetlen szerkezetet látunk, idézőjelben szerkezetet, a gömbnek képzelt atomok vagy molekulák rendezetlenül helyezkednek el, és a folyadékot és a gáz csak azt különbözteti meg egymástól, hogy az egyikben sűrűbben, a másikban pedig ritkábban helyezkednek el. Ez a három fázis, amivel szokásosan találkozunk, az egyikben látjuk rend van, a másikban pedig mintha nem lenne semmi rend. A természet ennél sokkal gazdagabb, és vannak egyéb fázisok is, akár szobahőmérsékleten is láthatunk például a folyadékkristály fázisokat. Hogyha a molekulák azok nem gömbszerűen elképzelt molekulák, hanem pálcik alakúak, vagy korong alakúak, ugye szerves molekulákból ezek könnyen ilyenek előállíthatók, akkor a irányban például a korongoknak a síkja, vagy a pálcikáknak a tengelye be tud valahogy állni, és részleges rendet látunk, egy irány szerinti rendet, ugyanakkor a tömegközéppont nincsen rendezve. Tehát sokféle rend valósulhat meg a természetben, nem csak az a három, amit eddig ismertünk, és tulajdonképpen ez lesz a kérdésünk, hogy alacsony hőmérsékleten milyen rend az, ami ezeket az újfajta tulajdonságokat mutatja. Ahhoz, hogy ez az alacsony hőmérsékletre eljussunk, tegyünk egy kerülőt, és próbáljunk meg először fölfelé elmenni a hőmérsékletben, elindulva arról az ismert hőmérséklet tartományról, ahol a szerves élet, a mi életünk lefolyik, ahol ezek az átalakulások, amikről eddig beszéltem, ezek lefolynak, és próbáljunk ehhez képest ugrani most hőmérséklet skálán fölfelé, elindulunk mondjuk egy három nagyságrendet ugorva a hőmérsékletben, akkor már közel járunk a nap hőmérsékletéhez, külsejének a hőmérsékletéhez belül sokkal magasabban, akkor az elektronok kezdenek leszakadni az atommagról, a napnak nincsen kémiája, hiszen nincsenek kémiai kötések
amik összetartanák az elektronokat az atomokkal, olyan magas a hőmérséklet, hogy az elektronok leszakadnak. Még tovább ugorva a hőmérséklet skálán, akkor már az atom magok is szét tudnak bomlani, protonokra és neutronokra, és aztán még egy további ugrunk, és akkor már a fény maga sem lesz a foton, amiről megtanultunk két héttel ezelőtt, hogy egy kvantumának egy részecske, azt sem lesz stabilis, lejátszódik annak a folyamatnak a fordítottja, amiről két héttel ezelőtt szó volt, amikor egy elektron és egy pozitron találkozik és fény bocsát ki, fordított történik meg, fényből tud párkeltéssel egy elektron és pozitron keletkezni. Tehát egymás után ugorva más-más folyamatokat látunk, és az anyagnak új-úgy fázisai jelennek meg. Ilyen magas hőmérsékleteket persze nem tudunk előállítani a természetben, gyorsítókkal azonban elő lehet állítani, és ha nagyon nagy energiájú gyorsítókhoz mehetünk el, akkor ilyen nagy energiájú folyamatok lejátszódhatnak. Eddig én mindig arról beszéltem, hogy ennyi fok, ide föl van írva, hogy 10 a harmadikon, 10 a hatodikon, nem mondtam azt, hogy Celsius. Eddig nem is volt fontos, hiszen az 1 millió fok mellett az a 273, amiben különbözik a Celsius és a Kelvin, az lényegtelen. A későbbiekben lesz nagyon fontos, hogy amikor én a későbbiekben fokokról beszélek, akkor mindig Kelvinről beszélek, ami az abszolút hőmérséklet skálának a egysége, ahol a nulla az abszolút zérus pont, a olvadáspont, vízolvadáspontja 273 és így tovább. Tehát 273-mal tessék mindig eltolni azt a hőmérséklet skálát, amit megtanultunk, és ezentúl mindig Kelvinben fogok beszélni. Most menjünk vissza megint az a magas hőmérséklethez, amiről elérkeztünk az előbb, és valamikor, ugye azt mondtam, hogy ezt nem lehet ma már a természetben ezeket a hőmérsékleteket reprodukálni, de valamikor az ősrobbanásnál igenis ezek a hőmérsékletek megvalósultak, hiszen az ősrobbanásban 12-15 milliárd évvel ezelőtt a világ rendkívül sűrű, rendkívül forró valamiként keletkezett, és rendkívül gyorsan hűlt le. A gyors lehűlés azt jelenti, hogy a végtelen magas hőmérsékletből a 10-13 fokra lehűlt a másodperc egy milliomod része alatt, aztán a másodpercnek a század része múlva már itt voltunk a 10-10 táján, és így tovább, aztán fokozatosan hűlt a hőmérséklet, és ma a világűr 3 Kelvinen van, tehát leérkeztünk ennek a skálának a legaljára, ezt most már csak legjobb tényleg Kelvinban mondani, tehát a 3 Kelvinnél, de ennél sokkal mélyebb hőmérsékleteket is elő tudunk állítani, millikelvin, mikrokelvin, hogy hogyan, ennek külön technikája van, ez egy fizikának egy rendkívül érdekes ága. És akkor valahogy eljutottunk ide ezekre a hőmérséklet, meg kell kérdezni, hogy mit várunk egyáltalán. Ugye azt mondtam, hogy egy merev, mozdulatlan világot látunk, valójában nem merev és nem mozdulatlan. Mit várunk? Azt várjuk, tudjuk, hogy ilyen alacsony hőmérsékleteken a kvantummechanika szabályai szabják meg az anyagoknak a viselkedését. És a kvantummechanikában azt tudjuk, hogy jól meghatározott, mondjuk, hogy kvantált energianívókon helyezkednek csak el a részecskék, és a hőmozgás következtében ugrálnak ezeken az atomi nívókon, látszólag meglehetősen össze-vissza. Mindenik nívón akárhány részecske van, úgy látszik, és ezek a hőmérséklettől függően valahogy betöltik ezeket az állapotokat. Mi történik akkor, hogyha elkezdjük hűteni ezt a mintát, és csökken a hőmérséklet? A hőmérséklet csökkenése azt jelenti, hogy a rendszerből elvonunk egyre több energiát, azt jelenti, hogy a részecskék egyre inkább alacsony energiájú állapotba fognak kerülni, a magas energiájú állapotok kiürülnek, és egy idő múlva azt látjuk, hogy egyre több kerül a legalacsonyabb energiára, sőt, ha el tudnánk érni a zérus hőmérsékletet, akkor az összes részecske erre a legalacsonyabb energiájú nívóra ülne rá.

vagy 10 milliárdot, 100 milliárdot részére rendkívül közel kell mennünk, és akkor valami érdekes fog történni. Ezt mutatja egy szimulált kísérlet. A kísérlet az az volt, hogy vettek alkáli atomokat, több ezer, tízezer, százezer alkáli atomot megfelelően le kellett hűteni, és utána megnézték, hogy ebben az összetartott gázban, hiszen itt egy gázról van szó, milyen a részecskéknek a sebesség eloszlása, vagy csökkent a hőmérséklet, egyszer csak a 100 nanokelvin táján megjelent a nulla sebességű részecskékből egy nagy csepp, ugye ezen a skálán, az atomok skálán nagy csepp, egy több ezer, több tízezer atomot tartalmazó csepp, és azt látják, hogy egy élesen leültek az atomok ebbe az állapotba, azt mondjuk, hogy kondenzálódtak ebbe az állapotba. Ez az úgynevezett Bose-Einstein kondenzáció. Ezért Nobel-díjat kaptak, amikor először ezt a kísérletet el tudták végezni. De hát, ahogy mondtam, egy nanokelvin, tehát a kelvin minimumod részénél kell ezt a kísérletet végezni. Nyilvánvalóan ennek rendkívül nagy a technikai nehézsége, és egy igazi bravúr volt ezt megcsinálni. Nem igazán várjuk, hogy ennek gyakorlati haszna lesz, és rendkívül nehéz reprodukálni is. Szerencsére van a természetben egy olyan anyag, ami majdnem ugyanezt meg fogja csinálni, ez pedig a hélium. A hélium, ugye tudjuk, a periódusos rendszerben a nemes gázok között szerepel, tehát egy rendkívül kevéssé kölcsönható részecske, és akkor rendkívül könnyű, ennek következtében sosem szilárdul meg, hogyha normális légköri nyomáson hűtjük le, akár abszolút nulla közelébe, mindig folyadék marad, tehát a gázból átalakul folyadékká, és mégis azt tapasztalták, hogy ha elég alacsony hőmérsékletre lemennek, ezen két kelvin tája, akkor egyszer csak a folyadék állapoton belül megtörténik egy furcsa átalakulás, valami történik a rendszerrel. Vajon mi történhet a rendszerrel? Erre fogunk egy szimulált kísérletet elvégezni. Le kell hűteni ezt a héliumot rendkívül alacsony hőmérsékletre, és akkor egy kémcsövet, hogyha beteszünk ebbe a hélium folyadékba, azt lehet észrevenni, hogy itt a falon egy vékony kis réteg keletkezik, egy vékony film, és a hélium szépen fölmászik a falon, és befolyik az edénybe, akadálymentesen, mindaddig, amíg kitölti a megfelelő magasságban a kémcsövet. És ha a kémcsövet kiemelik, akkor ugyanezen a falon szépen akadálymentesen végigfolyva kifolyik vissza az edénybe. Ez az egyik érdekes jelenség, amire azt mondjuk, hogy szuper folyékony a hélium, akadálymentesen tud folyni. Tehát valamilyen új rend alakult ki ebben a mintában, amitől a hélium maga akadálymentesen tud folyni. Egy másik kísérlet, amit szintén szeretnék röviden, először vázlatosan, aztán majd egy valódi felvételben mutatni. Egy ugyancsak héliumba betettek egy csövet, amely ki van töltve valami olyan anyaggal, amely a fényt föl tudja venni és fölmelegszik, és hogyha eredetileg itten fény nélkül csak megfelelő magasságban van a hélium folyadék. Ha megmelegítik, akkor a hőmérséklet különbség hatására a hélium hirtelen befolyik, és mivel akadálymentesen tud folyni, olyan hirtelen folyik be ebbe a csőbe, hogy itt a magasra föl tud szökni, és kinyomja az előtte lévő hélium folyadékot. Úgy mondjuk, hogy egy héliumból egy szökőkút alakul ki, tehát szökőkútszerűen megvilágítás hatására kifolyik a hélium. Most ugyanezt fogjuk látni majd egy valódi kísérletben, tehát nem ezen a szimulált rajzon, hanem a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében felvett kísérleten. Itt látjuk az elrendezést, és látni kell, hogy hélium az ténylegesen ki fog folyni ott. Apró kis csövön folyik ki a

Ezt lehet tapasztalni, hogyha héliummal elvégzik a kísérletet, itt szépen látszik, hogy szökik ki a folyadék. A következőt vették aztán észre, nem minden héliummal lehet ezt megcsinálni. Ugye azt mondtam, hogy 2 Kelvin táján meg lehet csinálni ezt a kísérletet. A héliumnak 2 izotópja van, a hélium 4 és a hélium 3 izotóp. A hélium 3 izotópból ugyanezt a folyadékot megcsinálják, megpróbálják megcsinálni ugyanezt a kísérletet, és nem megy. Azt le kell menni a 2 Kelvin helyett néhány millikelvinre, és ott történik valami. Óriási különbség van amközött, hogy hélium 4-jel vagy hélium 3-mal végezzük a kísérletet. Mi a különbség a kettő között? Mitől lehet az egyik más, mint a másik? Mind a kettőben ugyanannyi 2 elektron van a héjon. A különbség csak az, hogy a hélium 4-ben az atommagban 2 proton és 2 neutron van, a hélium 3-ban pedig a 2 proton mellett csak egyetlen neutron. Mit eredményez ez? Tudjuk, hogy az atommagoknak, protonnak, neutronnak, elektronnak is van spinje, és pedig a 2 proton ellentétes spinnel van a hélium 4-ben, hélium 3-ban is, azok egymást ebben az értelemben közömbösítik. A neutronok esetnál viszont itt a 2 neutron egyik fölfelé, másik lefelé mutató spinnel rendelkezik, összességében nullát ad, a másik pedig egyetlen, úgy mondjuk, hogy kompenzálatlan spinnel rendelkezik, és ettől vagy egészen máshogy viselkedik a rendszer. Azt mondjuk, hogy az egyik típusú részecske bozon, a másik típusú részecske fermion. Bozonnak nevezünk minden olyat, ahol az összspin az nulla, vagy a valamilyen egész számnak a többszöröse, a hélium 3 esetében pedig ez a neutronnak a spinje az egy feles, valamilyen egységekben, és ami feles spinű részecskékről van szó, azok pedig fermionok. Ez nagyon szép dolog, de mit okoz ez a természetben? Láttuk azt az előbb, hogy a nivókon a részecskék akárhány helyezkedhetett el, és azok termikusan össze-vissza ugráltak. Ezek voltak a bozonok. Ott igaz az, hogy egy adott nívóra akárhány részecskét tehetünk. A fermionok esetében nem ez a helyzet. Hogyha felespinű részecskéink vannak, akkor minden energiaállapotra összesen 2 fermion kerülhet, az egyik egy fölfelé mutató spinnel, a másik a lefelé mutató spinnel, és ezért, amikor jön le a hőmérséklet, nem fog az összes részecske leesni a legalacsonyabb energiai állapotba, hanem megállnak ott, amikor alulról számolva betöltődik a valamennyi számú nívó, amennyi éppen szükséges az elektronok számára. Tehát egy egészen másfajta viselkedést látunk, a bozonok és fermionok ilyen szempontból máshogy viselkednek, de a fermionok esetében is, amikor elértük ezt az állapotot, akkor valami várhatunk, és a előadás további része erről fog szólni, hogy mi az, amit alacsony hőmérsékleten fermion rendszereknél várunk. A kísérlet az, amit még az 1900-as évek elején elvégeztek, egy fémnek az ellenállását mérték. Miért fémnek az ellenállását? Hiszen ahogyan a hélium 3 egy fermion, a fémekben is az elektronok, mint fermionok ugyanolyan tulajdonsággal rendelkeznek, és azt tapasztalták, ami nem meglepő hallgatóság számára, aki itt volt és hallott a kvantumának előadás, hogy szupravezetővé válhat az anyag, az ellenállás hirtelen, ez egy higanyon elvégzett mérés volt, hirtelen 4,2 Kelvin táján leesik nullára. És akkor most már van egy jó területünk, hiszen nem kell elmennünk a hélium 3 millikelvin hőmérsékletéhez, hogy ezt a jelenséget tanulmányozhassuk, hanem a néhány Kelvin táján, ugye ez a szokásos alacsony hőmérséklet, amiről itt most beszélni fogunk, ezen lehet tapasztalni ezt a jelenséget. És akkor, hogyha ez higanyon tapasztalható, akkor nem csak higanyon, hanem várhatóan nagyon sok egyéb fémen lehet látni, és valóban, hogyha megnézzük a periódusos rendszert, a periódusos rendszer elemei közül a kékkel jelöltek azok, amelyek légköri nyomáson is szupravezetővé válnak, és a pirossal jelöltek azok, amelyek szokásosan légköri nyomáson nem, de eléggé megnyomva, nagy nyomáson szintén szupravezetővé válnak eléggé alacsony hőmérsékleten. Tehát egy széles osztálya van
az elemeknek, és ezen kívül, hogyha elmegyünk vegyületekhez, akkor még szélesebb osztálya, egy óriási terület, ahol a szupravezetésnek a jelensége megfigyelhető. Most mi az a szupravezetésnek a jelensége? Az egyik dolog, amit láttunk, az az, hogy az ellenállás az leesik nullára. Kérdés az, hogy ha nulla ellenállást látunk, az feltétlenül azt jelenti-e, hogy a minta szupravezető. Mindjárt látunk egy olyan mérést, ami egy egészen más típus anyagon, egy félvezető jellegű anyagon végeztek, és egy nagy érdekesség az, hogy ráadásul egy nagy mágneses térbe tették, és azt látják, hogy egy csomó helyen az ellenállás leesett nullába, és mégsem szupravezető a minta, ezt lehet az egyéb tulajdonságaiból tudni. Tehát ezzel vigyázni kell, az ellenállás nulla volta, az önmagában nem indukáció, sok minden egyéb szükséges ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy mit jelent a szupravezetés. Tehát próbáljuk meg most egy kicsit megérteni, hogy mi történhet egy szupravezetőben, és akkor talán megértjük azt, hogy milyen jelenséggel állunk szembe. A jelenség, amit vizsgálni fogunk, az az interferencia jelenség, amiről az előző alkalmakkor már volt szó a kvantummechanika előadásban. Vegyünk egy gyűrűt, ebbe a gyűrűbe valahol bevezetik az áramot, és kivezetik az áramot, és ha ez elég kicsi a gyűrű, és az elektron hullám, mint hullám, kvantummechanikai hullám, meg tudja azt csinálni, hogy egyik oldalon is, és a másik oldalán is terjed a gyűrűnek, akkor eredményként azt várjuk, hogy ezen az oldalon a két hullám interferenciájából egy interferencia kép jelenik meg. Miben láthatjuk ezt az interferenciát? Hát áramot vezetünk át ezen a gyűrűn, akkor az ellenállásban jelenhet meg, és hogyan változtatjuk azt, hogy a fázis, hogyan, két fázis hogyan találkozik. Mágneses térbe kell tenni a mintát. A mágneses tér, hogyha ezen a gyűrűn áthalad, akkor a kvantummechanikai hullámfüggvény, ami az egyik úton terjed, meg a másik úton terjed, annak a fázisa meg fog változni, és ebből a fázis változásból adódóan a mágneses tér függvényében a mintának az ellenállása meg fog változni. És ez valóban nagyon szépen lehetett látni ezeket az oszcillációkat, amik tipikusan kvantummechanikai oszcillációk a elektron hullám természetét igazolják. Ez egy szokásos fémes minta, csak nagyon kicsi minta kellett, olyan mikron nagyságrendű gyűrű kell elvégezni a kísérletet ahhoz, hogy meg lehessen ezt figyelni, mert különben nagyobb mintán a hullámnak a fázisa elromlik, és nem jön létre az interferencia jelenség. Ez van akkor, hogyha egy közönséges, fémes mintán végezzük el a kísérletet. El lehet végezni ezt a kísérletet egy szupravezetőn, itt mostan csak sematikusan van mutatva ugyanez a helyzet, hogy egy szupravezető gyűrűn haladhat az egyik vagy másik irányban a szupravezető elektron, és várhatóan valamilyen interferencia képet fogunk várni. Miben különbözik az előző eset, tehát a fémes eset ettől a kísérlettől? A következőt vették észre. Az első lényeges, nem kell mikron méretű kis gyűrű, hanem sokkal nagyobb méretű gyűrűn is megvalósítható ez a kísérlet. Tehát a fázis sokkal kevésbé vészel, a fázis valahogy egy a mintára sokkal jobban jellemző valami, nem kell azokat a kis méretekhez elmenni. Ez az egyik. A másik, amikor megmérik az interferenciát, az két dologról ad információt, vagy arról, hogy mekkora a mágneses tér, ami itt belül van, vagy arról, hogy mekkora töltése van annak a részecskének, ami az interferenciát adja. Most ha tudjuk, hogy mekkora mágneses tér, akkor meg lehet mérni a töltésnek a nagyságát, és az derül ki, hogy azok a részecskék, amik egy szupravezető gyűrűben viszik az áramot, azok nem az elektron töltésével rendelkeznek, hanem az elektron töltésének a kétszeresével rendelkeznek. Tehát egy két E töltésű részecskék mozognak valahogy a szupravezetőben.
ezt szeretnénk most megérteni, hogy tulajdonképpen miért vannak mindig két étöltéssel és nem étöltéssel a részecskék. Ez egy sematikus ábra lesz, amit látnak, egy kristályrács, amely nyugalomban van, és ebben a kristályrácsban mozognak persze elektronok, és amikor egy elektron végighalad a mintán, akkor meg tudja rezgetni az atomokat, egy rezgés, úgy mondjuk, hogy egy kristályrács egy fonon keletkezik, és ettől elhajlik az elektron, és a másik elektron, ami itt volt, talán még egyszer, hogyha le lehet játszani ezt, az elektron emiatt, hogy megrezegteti a rácsat, elhajlik az eredeti pályájától, és a másik elektron, amelyik bejön, az a, ezt a rezgő rácsot érzi, azt elnyeli a rezgést, és szintén megváltozik a pályája. Effektíven azt látjuk, hogy két elektron, az egyik bejött és elment más irányba, a másik elektron eljött és megint elment más irányba, és a kristály ugyanúgy maradt eredetében, mint volt. A két elektron között történt valami, azt mondjuk, hogy a két elektron között egy kölcsönhatás alakul ki a rács közvetítésével. És ez a kölcsönhatás az olyan lehet, és a szupravezető anyagokban olyan, hogy a két elektront párba, úgynevezett Cooper párba kapcsolja össze. Ha nem történik meg a két elektron között a párraalakulás, akkor nem lesz a minta szupravezető. Azok az anyagok szupravezetők, amelyekben ez a kölcsönhatás azt tudja eredményezni, hogy a minta ebben Cooper párok alakulnak ki. Milyen további érdekessége van annak, hogy Cooper párok jelennek meg a mintában? A tisztelt hallgatóság megint visszaemlékeztet arra, hogy a kvantummechanikai alagút jelenség az elektronok terjedésének egy jellegzetes jelensége, hogyha valamilyen falon nem tudna átmenni egy klasszikus részecske, egy kvantummechanikai részecske át tud haladni, ezt az ábrát lehetett itt látni két héttel ezelőtt, ha a hullámfüggvény át tud lógni az egyik oldalról a másikra. Ha ez a helyzet valósul meg, akkor az elektron át tud menni, úgy mondjuk alagút effektussal át tud menni az egyik oldalról a másikra. Kérdés az, hogy valóban mindig átmennek az elektronok, hiszen nem csak arról van szó, hogy az elektronnak a hullámfüggvény át kell, hogy lógjon, hanem az is szükséges, tudjuk már az előzőkben, hogy egy-egy energianívón nem lehet akárhány részecske, csak akkor tud átmenni, hogyha ott azon az energianívón van egy üres hely számára, hiszen ott összesen két elektron fér el, egy fölfelé meg egy lefelé mutató spinnel. A piros pöttyök azokat az elektronokat jelzik, amelyek át tudnak menni az egyik oldalról a másikra, hiszen itt hiányzik a fölfelé mutató elektron, és minden elektron, ez át tud jönni, ugyanez ez át tud oda menni, ezek is tudnak mozogni, ugyanannyi tud jobbról balra menni, mint amennyi át tud menni balról jobbra, és ezért nem folyik összességében áram. Mi van akkor, hogyha feszültséget teszünk erre a mintára, ugye egy fém, szigetelő fém átmenetről van szó, a két fém között ez a szigetelő réteg adja azt a falat, amin egyébként klasszikusan nem tudná átmenni a részecske, és akkor azt látjuk, hogy most már ebben az új helyzetben sokkal több elektron van, amelyik jobbról balra át tud jönni, mint amelyik balról jobbra tud menni, és ettől megindul az áram. Ahhoz, hogy egy normális ilyen rendszerben, nem szupravezetőben meg tudjon indulni az áram, szükséges feszültséget alkalmazni, mert különben feszültség nélkül balra-jobbra ugyanannyi elektron mozogna, és összességében áramot nem látunk. Ezzel szemben szupravezetőkben megint valami más jelenséget lehet megfigyelni, és ez pedig az, hogy a elektronok alapállapotukban Cooper párokba rendeződtek. Ezek a Cooper párok most már nem a Fermi statisztikának tesznek eleget, hanem nem egészen pontosan, de majdnem úgy viselkednek, mint a bozonok, és ezért akárhány lehet ugyanaz az energia nívón egy ilyen Cooper párból. Tehát itt, ezen a nívon, akárhány Cooper pár van az egyik oldalon, és akárhány Cooper pár van a másik oldalon. Hogyha megnézzük, hogy mi történik, mivel akárhány Cooper pár lehet az egyik vagy a másik oldalon, ezek a Cooper párok, hogyha meglökjük őket, akkor szépen át tudnak folyni az egyik oldalról a másikra, és anélkül megindul az áram, hogy a
feszültséget kellene alkalmazni a mintára. Ez a Josephson jelenség is, ezen alapult az a mérés is, ami az interferencia jelenséget mutattam. Ezek a szupravezetőknek a érdekes tulajdonságai, tehát kuperpárokban rendeződnek, és a kuperpárok miatt az elektronok egészen máshogy mozognak, mint ahogy azt a közönséges filmben megtanultuk. Mire jó mindez? Ez a következő kérdés, amit természetes módon fölvethetünk. Lehet ezt használni valamire? Igen. Az egyik, amit láttunk, ez, hogy interferencia alakulhat ki, és pedig az interferencia attól függ, hogy abban a gyűrűben milyen nagy a mágneses tér. Tehát ez alkalmas arra, hogy megmérjük ennek az interferenciának a segítségével a ott lévő mágneses teret. Itt két alkalmazás az, ami be van mutatva. Az MEG, a mágneses enkefalográfnak a rövidítése, a MCG pedig a mágneses kardiográfnak a rövidítése. Az agyban vagy a szívben lejátszódó elektromos folyamatok mindig természetesen valami kis mágneses teret is gerjesztenek, és ezt a gyenge mágneses teret meg lehet mérni ennek a berendezésnek, az interferencia berendezésnek a segítségével, amit SCRID-nek neveznek, az angol rövidítésből, a szupravezető kvantum interferencia berendezésből, hiszen egy kvantumos jelenség, egy interferencia jelenség, amiről itt szó van, és a rendkívül gyenge mágneses tereket, a gyenge mágneses teret, tessék azt jelenti, a Föld mágneses terének a milliómod része, vagy annál kisebb terek azok, amik könnyen megmérhetők, és így az agyi tevékenység, vagy a szív tevékenysége során keletkező mágneses terekből lehet visszakövetkeztetni az illető állapotára. A másik, amiről itt szintén már volt szó az előadások során, a szupravezetőknek az elektromos tulajdonsága együtt jár azzal, hogy mágneses tulajdonsága is rendkívül furcsák. A mágneses tér egy szupravezetőbe nem tud behatolni. Itt látszott az a kísérlet, hogy egy szupravezető mágnes fölött egy másik mágnes lebeg, hiszen a másik mágneses térnek az erővonalai nem tudván behatolni, úgy elhajolnak, hogy végül is a két mágnes, a szupravezető és ez a mágnes az taszítja egymást. Ezen a taszító folyamaton lehet alapozni olyan berendezéseket, mint például az a mágneses lebegtetésen alapuló vonat, ami több helyen működik már, legalábbis teszt formájában, Japánban máshol is óriási sebességet lehet elérni, hiszen a lebegtetés révén a surlódást lehet legyőzni, és surlódás nélkül 500 km/h sebességet meghaladóan haladhat a vonat. Ez egy távlatokban rendkívül érdekes alkalmazása lehet a lebegtetés jelenségének. A másik, vagy következő alkalmazása a szupravezetőknek az, hogy azzal, hogy a áram ellenállás nélkül folyik, nagy tekercseket lehet előállítani belőlük, és nagy mágneses tereket lehet előállítani. Azokban a gyorsítókban, amelyekben azokat a nagy energiákat, idézőjelben hőmérsékleteket lehet elérni, ahol lehet tanulmányozni azt, hogy mi történhetett az ősrobbanás után az első egy másodpercen belül, ilyeneket, ütközéseket óriási gyorsítókban lehet megvalósítani, és ezekben a gyorsítókban nagy mágneses térre, pontosan nagy mágneses térre van szükség. Ilyen szupravezető mágneseket alkalmaznak minden gyorsító berendezésben. De ugyancsak ilyen nagy mágneses és pontos mágneses tér van azokban a komputer tomográfokban is, amelyek szintén a szupravezetést használják, a mágnességre és orvosi alkalmazásban fontosak. Nyilvánvalóan fölmerül az, hogy
Igen ám, jó lenne a szupravezetésnek azt a tulajdonságát, hogy ellenállás nélkül folyik benne az áram, arra használni, hogy távvezetéken kellene vezetni az áramot, és akkor nem lenne veszteség. Ez technikailag ma még azért nehéz, hiszen amiről én eddig beszéltem, az volt, hogy néhány kelvin tájára kell levinni a anyagot, és ott válik szupravezetővé. Az első szupravezető, amit mértek, az a, említettem már korábban, a higany volt 4 kelvin táján, és aztán egyre újabb és újabb anyagokat ismertek meg, hiszen láttuk ott a periódusos rendszert, és említettem, hogy mennyi más anyag válik szupravezetővé. De alig-alig nőtt az a legmagasabb szupravezető átalakulási hőmérséklet, amit megfigyeltek. A 70-es évek közepén is még csak a 23-24 Kelvin tájára értünk el. És akkor a 80-as évek második felében volt egy hirtelen ugrás, hirtelen először 40 Kelvin táján, aztán 90 Kelvin táján, aztán 100 fölött, ma már olyan 138 Kelvin táján lehet szupravezető anyagokat találni. Ugye ez a 138, ez, hogyha Celsiusban mérjük, az majdnem ugyanannyi visszafelé mínuszban, tehát még nagyon messze vagyunk attól, hogy a szupravezetés a szobahőmérséklet táján lehessen használni, de az is elképzelhető, hogy ez a fejlődés ez még tovább nő, és akkor akár a nem irreális, hogy egy távvezetéket vagy valamit is lehessen szupravezetőkből csinálni. De hogyha odáig nem is jutunk el, azért odáig biztosan eljuthatunk, hogy a magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetőket lehet arra használni, hogy például generátorokban ezek jelenjenek meg, vagy energiatárolásra lehet használni, hiszen ezt megtanultuk, hogy a szupravezető gyűrűkben ellenállás nélkül kering az áram idők végtelenjéig, és hogyha lehet például energiát tárolni ilyen anyagokban, akkor lehet aztán onnan szükség esetén kicsatolni és használni. A jelenség, ami ezekben az anyagokban lejátszódik, az feltehetően ugyanaz a jelenség, ugye itt van egy ugrásszerű változás, ez sok szempontból a fizika számára meglepetés volt, és új dolgokat kellett megtanulnunk, sok szempontból ugyanazt látjuk. Amiről én beszéltem, hogy Cooper párok vannak a szupravezetőkben, az ezekben az anyagokban is változatlanul igaz. Itt is ugyanúgy összeállnak az elektronok Cooper párokba, és a Cooper párok révén vezetik adják a nulla ellenállást. Az, hogy a mechanizmus pontosan az, amit én itt sematikusan próbáltam vázolni azokkal a rezgő rácsokkal, az valószínűleg nem igaz, egy kicsit bonyolultabb a mechanizmus. A fizikának egyik fontos feladata pontosan ez, hogy megpróbálja megérteni, hogy pontosan mi történik ezekben a anyagokban, de ettől függetlenül az alkalmazások remélhetőleg tovább fognak egy nagyobb szerepet kapni. Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: A Hobby

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Szombaton szavaz a Tisza köztársasági elnökjelöltjéről. Magyarország megkapja nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A benzinára a volt védett árala csökkent, írta kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lett alacsonyabb. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért, fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
11: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Augusztus 7-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Félpályás lezárásra kell készülni, mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt.
10: Hobby Rádió.
13: Műsorajánló.
14: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
15: Ma meg a szombat délután.
14: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy érdekes témát fogunk körbejárni, ami a nyugdíjasokat érinti. Beszélgető társam
1: Dr. Németh István, a Senior Masters közérdekű nyugdíjas szövetkezet igazgatóságának elnöke.
0: Elnök úr, nemrégiben beszélgettem egy csinos ifjú nyugdíjassal, akinek javasoltam az önök szövetkezetét, és úgy kapásból mondta, hogy hát az a nyugdíjas szövetség. Szövetség, szövetkezet. Eléggé hasonló a hangzása, mindegyik nyugdíjasokkal foglalkozik. Van-e valami különbség? Mekkorát téved az az ember, aki mondjuk a szövetséghez megy a szövetkezet helyett?
1: Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy nem sokat téved. Mint tudjuk, a nyugdíjas szövetkezetekre vonatkozó törvény hatályba lépésekor, és ez körülbelül az elmúlt év július közepén történt. Utána ez a figyelem a nyugdíjasok irányába fordult, hogy van egy olyan lehetőség, ami a nyugdíjasok számára egy kedvező tevékenységi lehetőséget, úgymond visszavezetést a munka világába csatornáz be ez a törvény, és akkor azért a nyugdíjas egyesületek, klubok és szövetségek erre a törvényre ráfigyeltek, hiszen a nyugdíjasok érdekeit képviselik a szövetségek. A különbség ugye annyi, hogy ezek a civil szervezetek vagy egyesület formájában, vagy klub tevékenység formájában, vagy szövetség formájában a nyugdíjasok, a nyugdíjas közösségek alakításával, a nyugdíjas közösségek társadalmi tevékenységével a civil szervezetek szférájában működik, míg a törvény által megalkotott nyugdíjas szövetkezet az egy gazdálkodó szervezet valójában. Lehetőséget biztosít ez a kör, hogy a szövetkezet tagjai azok munkatevékenységet folytassanak, reaktivizálódjanak, visszakerüljenek a munkaerőpiacra, hiszen a törvénynek alapvetően az volt a célja elsődlegesen, hogy az a munkaerő tapasztalat, az a szakmai gyakorlat, ami felhalmozódott több évtizeden a nyugdíjasok szellemi és gyakorlati szférájában, az közösség.

0: nem csak elsődlegesen a munka vagy a szociális, az anyagi javaknak a bővítése a cél, hanem esetlegesen a közösségi érzésnek a visszaadása is ezen keresztül. Nem utolsó sorban azért ne felejtsük el, elég jelentős munkaerő hiány van a munkaerőpiacon, főleg szakmunkásokból. Ez a szakmai tapasztalat halmaz, ami itt felhalmozódott, ez egy nagy érték, amit ezeknek a szövetkezeteknek, mint vállalkozás formájában vissza lehet adni a munkavilágába.
1: Azt mondja, önök a nyugdíjasokat tudják visszahelyezni a munkavilágába. Nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, egy rokkant nyugdíjasból hogyan lesz nyugdíjas, mi a kettő között különbség?
0: Hát nyilvánvaló minden új törvénynek vannak bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok, és ez nem csak azoknak, akik a törvény hatájába igénybe veszik a lehetőségeket, hanem azok is, akik megalkotják a törvényeket, hiszen mindenre kiterjedően nem lehet, vagy nagyon nehéz, hogy minden részletében, és ugye miután ez egy elég bonyolult világ, a már a munkán kívül lévő és különböző nyugellátásban részesülők világa, ezért a törvény egyértelműen szabályozza jelenleg abban, hogy kik azok, akik nyugdíjszövetkezetben tevékenykedhetnek, illetve nyugdíjszövetkezeteket alapíthatnak. Úgy fogalmaz, hogy aktív nyugdíjasok, akik elérték az öregségi nyugdíj korhatárát, és a nyugdíj folyósítást tekintve pedig öregségi nyugdíjat kapnak. Ez alól kivételek a hölgyek, akik nem a törvényben szabályozott nyugdíjkorhatár keretében mennek nyugdíjba, hanem a 40 éves szolgálati idejüket is igénybe vehetik, és így módon jóval már a hivatalos nyugdíjkorhatár előtt is nyugdíjba vonulhatnak. Ez adott esetben lehet az 50-es éveikbe járó hölgyek részére egy lehetőség. Erre a két szegmensre terjed ki valójában a törvény. A másik területeken lévő nyugellátásra még jelen pillanatban nem. A kérdésre válaszolva, hogy hogyan lehet mondjuk egy rokkant nyugdíjasból aktív nyugdíjas, azt a választ tudom adni, hogy mindenképp el kell érni a hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt, és akkor ugye megvan a lehetőség arra, hogy a rokkant nyugdíjas vagy más nyugellátásban részesülő ezt az ellátást, ezt öregségi nyugdíjra váltsa. Ugye nyilvánvaló előfordulhat az eset is, amikor esetlegesen az öregségi nyugdíj kevesebb, mint a rokkantsági nyugdíj. Ezt a problémát jeleztük a törvényalkotók felé, hogy vannak olyan nyugellátottak, akik például szolgálati nyugdíjból mentek nyugellátásba. Ez önállók is problémát jelent, és vannak a rokkant nyugdíjasok. Nyilvánvaló nyugdíjas számára, hogyha a szociális körülményeket tekintjük, akkor ez még majdnem, hogy nem indokoltabb, mint egy hagyományos nyugdíjas ellátásba. A törvényalkotókkal más területeken is vannak kisebb, nagyobb igazítani valók. Úgymond párbeszédben vagyunk, úgy tűnik az első fél évben még lehetőség lesz arra, hogy mint szövetkezeti tapasztalatot továbbadjuk a törvényalkotóknak azokat a kisebb, nagyobb igazítani valókat, amelyek még jobbá tehetik ezt a törvényt, és akkor ez kiterjeszthető esetlegesen az egyéb nyugellátásra és a rokkant nyugellátásra is, ami nagyon indokolt lenne a mi megítélésünk szerint.
1: A napokban találkoztam egy régi ismerősömmel, nagy örömmel újságolta, hogy nyugdíjas lettem, és képzeljétek, nyugdíjas szövetkezet által találtam munkát. Ez számomra azt jelenti, hogy önöknek már van tapasztalatuk is arról, hogy a munkáltatók hogyan fogadják ezt a lehetőséget, illetve mekkora az érdeklődés, és hogy mennyire tudják kihelyezni ezeket az embereket.
0: Most már abban a helyzetben vagyunk, több mint 3 hónapos tapasztalatunk van erre vonatkozólag, és amint a beszélgetés kezdetekor is említettük, hogy a nyugdíjas szövetkezetek és a nyugdíjas szövetség milyen kapcsolatban van. Hát a nyugdíjas szövetség, mint mentor működött, meg működik ebben a körben, és ugye a nyugdíjas szövetségen keresztül, hiszen a Vasmegyei, illetve Megyei Város Közös Nyugdíjas Szövetsége, az közel 40 egyesületet, klubot és más civil szervezetet ölel fel, körülbelül 1200 taggal. A napi koordinációs, illetve hát a működési tevékenység során a közösségi találkozáskor érzékeli a szövetség vezetése, hogy milyen problémáik vannak a nyugdíjasoknak, és hát problémák egy részét azért a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül lehet valami módon kezelni. Azért is döntött úgy a nyugdíjas szövetség vezetője, hogy támogatja egy ilyen szövetkezeti vállalkozásnak a létrehozását, hogy lehetőséget adjon természetesen nem csak a szövetségben aktivizálódó nyugdíjasok számára, hanem a régió, vagy a megye, vagy a város, valamennyi nyugdíjas a számára, hogy megtalálják

0: találják ezeket a csatornákat. Így ezzel a támogatással, ezzel a bátorítással jött létre végső soron a nyugdíjas szövetkezet, aminek a székhelye az irodákat tekintve egymás mellett lévő irodákban működik a nyugdíjas szövetség és a nyugdíjas szövetkezet. A Ady Endre 5-ben a MMIK-nak a székházában. Ha valaki a szövetségbe jön, vagy a szövetkezetbe jött, a másikat is meg fogja találni, és erre volt már példa, hogy a szövetségbe jött, és a szövetkezetet is meglátta, és mindjárt ezt a lehetőséget, amit a szövetkezet nyújt, hiszen minden hétköznap nap 8-tól 12 óráig ott ügyeletet tart a szövetkezet. Valamelyik önkéntese, mert most még ezt ilyen önkéntes munkában végzik a szövetkezet tagjai is, és akkor megtörténik az érdeklődőknek úgynevezett regisztrációja, ami azt jelenti, hogy felveszik azokat az adatokat, ami szövetkezeti tagsághoz szükséges, a másik pedig felveszik azokat az igényeket is, egy másik egy igényfélmérő lapon, mikor, hol, milyen végzettséggel, tapasztalattal, mennyit szeretne esetlegesen dolgozni, ami ahhoz segíti hozzá a szövetkezetet, hogy próbáljon valami munkáltatót találni. Ott tartunk, hogy közel 200 ilyen regisztrált tagunk van a 3 hónap után. Az érdeklődés hála azoknak a médiáknak, hát ennek a médiának is, akik felkarolták ezt, és látják azt a fantáziát ebben a foglalkoztatási lehetőségben, ami valójában benne is van, hiszen sok előnnyel jár, és ezt tudtuk közvetíteni a médián keresztül és a nyugdíjasok számára, és az érdeklődés ilyen szempontból, annak ellenére, hogy van konkurencia is a városban, nagy az érdeklődés, és a foglalkoztatók is kezdik felismerni ebben rejlő előnyöket, tehát a munkaerővonzásnak a lehetőségét is. Nem mondom azt, hogy könnyű ennek a feltárása és esetlegesen a meggyőzése a foglalkoztatóknak. Egy kicsit ugye, mint minden újtól, egy kicsit mindenki idegenkedik, azt gondolja, hogy esetlegesen többlet munkával jár, vagy többlet adminisztrál, vagy többlet költséggel, pedig hát pontosan a törvénynek az volt úgymond az esze, hogy ezeket a korábbi a szövetkezéssel kapcsolatos hibákat kiküszöbölje, és még egyszerűbbé tegye a foglalkoztatást azok számára, egyrészt akik foglalkoztatnak, másrészt azoknak, akik valamilyen tevékenységet szeretnének folytatni. Most úgy néz ki, találtunk olyan területeket, ami egybeesik az igényekkel. Általában az a tapasztalat, hogy akik vissza szeretnének jönni, azok azért nem 8 órában és folyamatos munkaviszonyban szeretnének dolgozni, hanem valamilyen részmunkaidőben, ez legtöbbször 4-6 órát jelent, és hát valamilyen napszakban, esetlegesen a hét nem minden napján. Így azért egy kicsit a mozgástér is kötöttebbé válik ahhoz, hogy foglalkoztatókat találjunk, hiszen a foglalkoztatók azoknál a cél az, hogy folyamatosan minél többet foglalkoztatva legyen, de azért találunk az ellátó szervezetekben, a kereskedelemben, bizonyos területen, ahol a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatják, ott ugye azért felismerték, hogy ez számukra is kedvező, munkajogi adminisztrációt tekintve, a költségeket tekintve is egy nagyon előnyös dolog. Éppen most van folyamatban egy szerződésnek a megkötése a belügyminisztériummal, illetve a rendőrséggel, ez a 112-es hírközpontban, akik oda esetlegesen szeretnének 4-6 órás munkaidővel, ráadásul valami idegen nyelvet is ismernek, akkor tudunk neki egész jó anyagi jövedelmezőséggel munkát biztosítani. Igaz, hogy ez egy különleges tevékenység, de valakit ugye ez érdekel, és valakit ez foglalkoztat. Elég nagy az érdeklődés ez irányban. A hírközpont nagy örömére, mert ők nagyon jó számban, létszámban tudnak foglalkoztatni diszpécser szolgálatokhoz nyugdíjasokat.
1: Foglaljuk össze, hogy miért jó egy cégnek, ha önökkel szerződést köt, és az önök által ajánlott munkavállalót foglalkoztatja.
0: Első, ami legfontosabb, a költségmegtakarítás. A cégek mindegy 20%-kal tudnak a bérköltségekhez viszonyítva ezzel a foglalkoztatással megtakarítani. Nyilvánvaló, hogy ez a 20% megtakarítás, ez osztható a nyugdíjas jövedelmezése, illetve hát a cég nyereségtartalma között. Ebben kompromisszumos megoldást kell találni, és akkor mindenki jól jár. A cég, a foglalkoztató is jól jár, és a nyugdíjas is jól jár, mert eleve azért a munkáért a nyugdíjas többet tud kapni, mint aki rendes munkaviszonyban dolgozik. Ez is jelentős, 10-15%-kal lehet a nyugdíjasok javadalmazását így módon kedvezőbbé tenni. Ez a legfontosabb. A másik az, hogy a cégek számára ez nem bérköltséget jelent, hanem más jellegű költséget, egy szolgáltatási költséget, és valójában egy szolgáltatási számla kiegyenlítésével a cégek számára a tevékenység már be is fejeződik. Ez a szolgáltatás azért annyiban kötődik a cégekhez, ami számukra megnyugtató, hogy viszont az utasítási és az irányítási jog az ott dolgozó nyugdíjas irányába az megmarad a foglalkoztatónál. Gyakorlatilag nem sérül az ő irányítási és utasítási jogköre, tehát ugyanazok a kompetenciákkal bír, mintha valós munkaviszonyban dolgozna az aktív nyugdíjas, a szövetkezet tagja, és ezen túl ő neki egy teljesítés igazolással igazolja azt, az is az ő kezében van, igazolja azt a tevékenységet, illetve annak a feladatnak az elvégzését, amit az ő megbízásából tesz a nyugdíjas, és akkor ennek alapján, az ő általa kiállított teljesítés igazolás alapján a nyugdíjas szövetkezet kiadja azt a számlát, amit ki kell egyenlíteni a foglalkoztatónak, és ebből az összegből így a szövetkezet keretében vannak az adózások és az egyéb járulékoknak, a költségeknek a megfizetése, ebből teljesíti az aktív nyugdíjas irányába azt a javadalmazást, amiben megállapodik a szövetkezet és a szövetkezet tagja.
1: Én nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Az év második felében még egyszer visszatérünk rá, hogy beszéljünk arról, hogy hova is jutott ez a szervezet, és mit is tud adni a nyugdíjasoknak.
0: Igen, én is nagyon köszönöm előre. Most van ugye a foglalkoztatás is kiteljesedőben. Szívesen természetesen rendelkezésre állunk bármikor.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Amu reklám.
1: Oda tette sülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
2: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Még lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont harmadik szemeszterére. Ma érkezik a hideg front, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-ben. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavazat is a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpontfejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérül gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 7-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt.
6: Hobbi Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
3: Egészségedre.
10: Egészségedre.
3: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
11: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
9: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
13: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat.
14: Szép jó napot kívánunk mindenkinek.
13: És a mai nagyon is illusztris vendég Ungár Anikó, akit gondolom senkinek sem kell bemutatni, bűvész, előadó művész. Fiatal iskolás korodban megnyerted a Ki mit tudott Magyarországon. Mikor jöttél rá, hogy tehetséges bűvész lesz belőled?
15: Én erre nem jöttem volna rá, hogy belem. Azt hiszem, hogy senki nem így éli meg. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember 15 éves, mert 15 éves voltam 16-ban, amikor 65-ben a Ki mit tudott megnyertem, az ember sodródik a sikerrel. Hogyha mások viszik bele lendületbe, és igazolják a sikerességet, az, hogy tetszik, az, hogy jó, amit csinálok, az még közel sem fogalmazódik meg egy 16 éves emberbe, hogy tehetségem van. Mert én meg vagyok róla győződve, hogy akinek tehetsége van, az csinálja, és nem azért, mert tudja, hogy tehetsége van. Tehát attól van tehetsége, hogy az egész egy ösztönös, belülről fakadó, valamilyen kirobbanó dolog, amit más titulál annak.
14: A Ki mit tudott azonban nyilván megelőzte sok-sok gyakorlást, tehát az előzményekre egy picit, ha kitérnél, mikor kezdtél el bűvészkedni, és miért?
15: Én színésznőnek készültem 5 éves korom óta, és kísérteties a párhuzam, mielőtt jöttem volna hozzátok, éppen a fiammal beszéltem telefonon, aki egy castingról hívott fel. Na most ő pontosan 5 és 6 éves volt, amikor szintén eltökélte, hogy ő színész lesz. Na most ő abszolút ezen az úton halad, éppen egy utolsó rostán van. Na sikerül, sikerül, ha nem, nem. Mindenestre azon az úton halad, amit ő kitaposott magának, és ő szeretne színész lenni. Én színésznek készültem, el nem tudtam volna képzelni, hogy ne színpadon éljem le az életemet. Az a kicsi majom kislány voltam, aki felráncigált minden ruhát a mama szekrényéből, kalap, magasarkú cipő, és nem csak, hogy felcicomáztam magam, hanem szerepeket játszottam. Énekeltem, táncoltam. És hát az apukám, aki egy megszállott a szó nemes értelmében amatőr mágus, aki a Rodolfo időszakában volt a Magyar Bűvészklub elnöke, és azon kívül a sportvonalon a magyar teniszválogatott szövetségi kapitánya, edzője volt. Ezt a két párhuzamos megszállott, szenvedélyes sportot és bűvészetet űzte, és hát felfedezte bennem ezt a bolondságot a színpad felé, és a kezembe adott egy pár dolgot, hát én gyűlöltem. Mert ugye ő mindig gyakorolt otthon, ő egy megszállott 100%-ig dolgot, csak 100%-osan tudott értékelni dolgokat, és úgy is csinálni. Úgyhogy én nem akartam volna gyakorolni, úgy éreztem akkoriban, hogy ez egy férfias szakma, mint ahogy az is volt. A nők csak asszisztáltak. De hát addig-addig vitt bele a táncban, míg asszisztálni felmentem vele a színpadra, és ez mindaddáig göngyölődött, hogy egyszer kaptam a KISZ KB Központi Bizottság kulturális osztályától egy levelet, hogy vegyek részt ezen és ezen, aki mit tud elő zsűrizésén, vagy elődöntőjén, valamelyik kerületi döntőjén, vagy hát válogatáson, és én kérdeztem nagyban, hogy hát honnan tudják, hogy én foglalkozom, és akkor még nem is volt önálló produkció. És akkor mondta az apu, hogy úgy látszik, valaki elsúgta a dolgokat messzebbre, és akkor összeállított nekem egy műsort, és így indult.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
16: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
17: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
18: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
19: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
20: Hallottál már erről a rádióról?
21: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
22: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
23: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Szivárvány.
1: Mindig zökkenőmentes volt a pályád? Kérdezem ezt azért, mert úgy tudom, hogy amikor férhez mentél, akkor volt egy másfél-két éves kihagyás.
2: Négy
1: éves kihagyás.
2: Igen. Igen, én azt nem nevezném zökkenőmentes, tehát zökkenésnek. Én úgy gondolom, hogy mindent, amit az ember megél, döntést hoz, valamit választ az élete útján, az valamiért történik. Hogy az adott helyzetben éppen úgy érez, hogy valakit úgy szeret, hogy annak az egész szemléletét magáévá teszi, mert hiszen azért vagy vele, mert te is olyan akarsz lenni, vagy olyan vagy, azonosakat csináltok, láttok. Akkor ezeket a ritmusokat, ezeket a hullámokat venni kell. És én semmit sem bánok meg, soha, ami volt, mert azt én megéltem, átéltem, és valamiért akartam. Ugye hát az akaratomon kívül azért az ember nem képes tenni semmit. Akkor is, ha megszállottan szerelemből tesz valamit, akkor is én csinálom, mert az nekem jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos 4 év kihagyás, hogy konkrétan beszéljek róla, és nem csak elviekben, ez azért történt, mert én valóban meghasonlottam azzal, hogy van-e valami gyakorlati értelme, valami rációja, valamilyen okossága annak, hogy én egy zöld kendőből pirosat varázsolok, és akkor mi van. Na most a történetesen akkor volt, amikor a Szebeni András volt az első férjem, akit a mai napig is barátságban tudok magaménak, és ő az én barátságomat, aki aztán végül is, mint fotóművész, aki vált, és hát egy fantasztikus ember. Amikor ő készült erre a munkájára, akkor ugye egy fotós az lefényképez egy helyzetet, meglát valamit egy bizonyos négyzetben, megválogatja a papírot, még egy kiállítás, még egy képciklus kialakul, még egy könyv, a hosszú sora az útnak, és ő olcsónak találta azt, hogy én egy zöld kendőből pirosat csinálok, és hát micsoda fergeteges tapsot kaptam. És hát az ember 17-18 évesen világ megváltó, ugye? Meg akarjuk váltani a világot mindannyian. És én úgy gondoltam, hogy valaminek semmi értelme nem. Micsoda baromság, amikor én Shakespeare Júliáját akartam játszani, és most egy zöld kendőből pirosat csinálok, micsoda baromság. Úgyhogy a másik műfajt választottam, miszerint divattervezőnek készültem, leérettségiztem, ruhaipari főiskola, stb. És hát elkerültem egy divatintézetbe, ahol megvoltak a magam sikerei, és ha én ott kitartó vagyok, akkor lehet, hogy ma, mint divattervezőként beszélek, nagy az önbecsülésem, de én csak akkor csinálok valamit, és akkor maradok valamiben, úgy érzem, hogy maximálisan tudok belőle teljesíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos

0: kíváncsiak vagyunk rá, milyen hatással.
1: Ez is egy külső löket. Az az igazság, hogy mindig, szóval valahogy, ez egy érdekes dolog, hogy azt mondtad az elején, hogy mi volt az, a gördülékeny volt, és akkor valami köz. Engem mindig valamilyen impulzív dolog érint, akár pro, akár kontra. És általában nem sokat gondolkodom. Tehát én általában úgy lépek bele egy helyzetbe, vagy csinálok valamit, amikor az ösztöneim úgy érzik, és úgy hajtanak. Semmi. 23-as buszon. Pesterzsébet, Budapest között találkoztam Balos Imre bácsival, aki egyébként az akkori Ki mit tud zsűri tagja volt, az egyéb kategóriát ő zsűrizte, legendás trapéz artista volt, a világot bejárta. Ő volt az Artista Képzőintézet igazgatója. És megkérdezte tőlem, hogy hát hol vagy, hát olyan régen nem láttalak, hát merre jársz, külföldön voltál biztos. Hát mondom, hogy nem. Egy műhelyben vagyok, és divatot tervezek. Azt mondom, ne, hát azért ezt már ne. Légy szíves, gyere be hozzám. Ez valami hétvége volt, emlékszem, meg volt két napom gondolkozni, és akkor hétfőn bementem, és a kezemben nyomott már egy elkészült működési engedélyt, ez régebben így volt. És azt mondta, hogy és egy hónap múlva prezentálok neked egy fél éves külföldi szerződést. És én, aki akkor 17 forint 30 fillért kölcsönkértem a szabásznőmtől, mert nem tudtam a grillcsirkét megvenni a férjemnek vacsorára a hétvégére. Elgondolkoztam, hogy hát ennyire érdekes az, amit csináltam. És egyik napról a másikra váltottam egyet, odálltam apuhoz, aki addig 4 évig nem beszélt velem, mert azt mondta,

0: hogy ez egy életellenes döntés, amit én csináltam, amit 4 éven keresztül, nem volt hajlandó velem beszélni. Mindig anyám keresztül, kézzel egy 70 négyzetméteres lakásban mondja az apu az anyunak, hogy Lili, mondd meg az Anikónak, és én mondtam, hogy hallom, nem baj, Lili, mondd meg az Anikónak. Úgyhogy hát apám könnyekbe átölelve egymást, és gyakorlatilag 4 hónapot gyakoroltam, és akkor volt ez a bizonyos 1973-as párizsi bűvész világkongresszus, ahol én a női díj első, tehát a női kategória első díját hoztam el.
1: Hobbi Rádió!

0: Szivárvány.
1: Mindig ilyen gyorsan döntesz? Mindig a megérzéseidre hallgatsz?
2: Igen.
1: Mert ezt úgy is vehetjük, hogy a sors keze a
2: világban. Én hiszek a sorsba. Én hiszem azt, hogy amikor gördül, csak tudjuk, tanuljuk meg észrevenni őket. Ez a titka.
3: Miért van ennyire kevés női bűvész?
2: Én egyébként nincs nagyon kevés női bűvész. Tehát amióta,
3: csak kevésbé sikeresek?
2: Én azt hiszem, hogy rossz oldalról közelíti meg a legtöbb. De egyébként vannak kiváló női bűvészek. Magyarországon nem igazán alakult ez ki, pedig most is vannak szerintem, és voltak is. Én úgy gondolom, hogy én attól, hogy nő vagyok, én nem akarom nőiesre venni a figurámat. Én nem is vagyok egy ilyen babaszépség, rózsaszín, virágos, ruhás, masnis kislány. Tehát én egy határozott, kiegyensúlyozott nő vagyok, aki nem akar a nőiességre úgy bazírozni és úgy ráállni, hogy ezt kihasználva bűvészkedjek. Tehát semmilyen negédes, semmilyen gicses stílusban se kellékekkel nem építettem magam körbe. Én, mivel ugye én úgy gondoltam, hogy ez egy maszkulin szakma akkor is, már régebben, én akkor arra gondoltam, hogy én akkor ezt nagyon komolyan veszem, de inkább az apu vitte erre rá. Tehát ő mondta, hogy nekem a manuális készségem, tehát a kézügyességem annyira fejlett volt már kiskoromban, hogy ő ezt kihasználta, tehát ő erre épített. És nem véletlen, hogy a kézügyességen alapuló bűvészetet azt a szakma nagyon, nagyon, az díjazza a legjobban. Úgyhogy én ezen a vonalon voltam, és ezért voltam elismert, ezért ismert el engem a szakma. És aztán végül is én úgy gondolom, hogy megszemélyesülni a színpadon az egy nagyon jó dolog, és én nekem visszajött a színészi vágyam, hogy megszólaljak a színpadon, és játszam. Aztán gyakorlatilag azt hiszem az észszerűség vitt arra, hogy a bűvészetet a mai világban, a 20. század, 21. század elején ne úgy adaptáljam, ne úgy adjam át, hogy lám, én egy csodatevő ember vagyok. Én azt utálom, amikor a bűvészek azt mondják, hogy én csodákat teremtek. Tehát az emberiség maga, ők csinálják a csodát. És én úgy gondolom, hogy én legalábbis az én árszpoétikám, ha lehet ebben a műfajban ezt mondani, de szerintem minden művészi ágban, művészeti ágban, az én meggyőződésem, amit én szeretnék ezzel üzenni, az az, hogy az illúziónak mindig meg kell maradnia. És én az egész bűvészetet egy nagy játéknak tartom. Tehát konzerválok egy kicsi csodát abban a technikai, eszméletlen fejlett világban, ahol az ember csinálja maga a csodát.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Műsorajánló.
0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Okay, let's do it.

0: Szivárvány.
1: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó. Rengetegszer léptél fel külföldön. Melyik nagyvárosokban, országokban?
2: Hát végig sorolhatnám Európa nagy városait, természetesen legfőképpen a music hallokat és a kaszinókat, ahol felléptem, de voltak hosszú visszatérő fellépéseim, ahol évente jártam vissza, ilyen például Görögország, Atén, vagy Milánó, vagy az összes kaszinók, Monte Carlo, San Remo, és ezek a területek. De nagyon sokszor voltam bűvész fesztiválokon a gálába, mert ugye ezeket a bűvész fesztiválokat, bűvész kongresszusokat, folyamatosan mindig valahol vannak, egy bizonyos ország klubja mindig rendez valamilyen rendezvényt, és ott a 3-4 napos programnak a vége az mindig egy záró gála műsor, ahol a világ színes bűvészeiből valahonnan 5-6-8 bűvészt mindig odahívnak, és ezeken ott bemutatunk. És az annak nagyon gyakori vendége voltam. De hát voltam turnékon Amerikába is, Afrikába, Japánba. Úgyhogy nem is tudnám felsorolni. Tulajdonképpen Ausztrálián kívül és Dél-Amerikát kihagyva lényegében valamennyi nagyobb frekventált helyen voltam.
1: És melyik a kedvenc országod, városod? Van-e ilyen?
2: Én Távol-Keleten szeretem a világot, annak a kultúráját, az örök, meleg, finom időjárását, a tengert.
1: Ott is léptél fel Távol-Keleten?
2: Voltam Bagdadban, amikor kitört a háború Irán-Irák között, de mondjuk hát ez nem igazán Távol-Kelet, de ugye eszembe jutott, hogy nem, Japánon kívül nem voltam ennyire messze, tehát gyakorlatilag a Filippin és az egyéb helyeken, Tájföldön ott csak turistáskodom, de végül is fellépni gyakran tengerparti helyeken, mediterrán éghajlatú tájakon nagyon sokat voltam, szigeteken főleg, Cipruson, Rodoszon.
1: És egy-egy országnak más a bűvész kultúrája? Hogyan fogadják a mutatványokat, vagy pedig ez nemzetközi és mindenütt egyforma szokások?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés választása volt az édesapámnak, hogy nem hagyta, hogy színész legyek. Ez a legnagyobb aggodalmam az én fiammal kapcsolatban. A nyelviség, hogy az nagyon bezár. Habár ma már nyitottabbak, ma már 2-3 nyelvet beszélnek az iskolából, hogy kijönnek gimnáziumból, tehát mondjuk nem ennyire, de azért az ember a saját anyanyelvén színész, az ember a saját anyanyelvén ír legtöbbször. Én nagyon örülök, hogy ezt a nemzetközi műfajt kaptam az édesapám jó voltából. Ez minden nyelven beszél, akkor is, ha nem szólalsz meg. A humort, a játékot, a vizualitást, azt minden nyelven egyformán értik. Úgyhogy mondjuk a bűvészetnek nincs kategóriája, hogy most melyik országban mit értenek. Mindenhol ugyanazt értik.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Szivárvány.
1: Te nagyon sok nyelven beszélsz, pontosan hány nyelven?
2: Hát megtanultam, lényegében 6-7 nyelvet mondhatok magaménak, ahol nem adnak el a piacon, ahogy ezt mondani szokták. Merek megszólalni, és egyik nyelv adja a másikat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nyelvészek tanúsítani tudják, hogy például aki két nyelven nő cseperedik, mint ahogy én, például nekem édesanyám osztrák, és én megszólalásom első mondataiban keverten beszéltem németül, magyarul, tehát két nyelven, bilinguális gyerekként nőttem fel. Akik már egy másik nyelvet beszélnek, hamarabb fogadják be a harmadikat, negyediket, stb.
1: Van most tervben valamilyen új nyelv megtanulás?
2: Ne, ez érdekes, amit kérdezel. Tudod, nekem az orosz, az egy örök bűntudat. Örök bűntudat, hogy nem akartam megtanulni. De azt hiszem, társaim legtöbbje abban az időben. Az erőszakolt rám oktruált nyelv, a muszája fontos. És én nagyon sajnálom, mert elég nagy baráti körünk van, ahol az egyik legjobb barátnőm egy moszkvai pszichológus, aki egyébként divattal foglalkozik, és annak a lánya az egyik legtehetségesebb tanítványom a bűvésziskolába, a Polina, aki most ugyanannyi idős, mint amikor én elkezdtem. És nagyon érdekes, hogy valami egészen döbbenetes módon ugyanazokat a jellemvonásokat, ugyanazokat a karakteri vonalvezetéseket látom a mozgásában, mint ami nekem volt 14-15 évesen. És mondjuk amellett, hogy ő még erősen gimnazista, ő magyar nyelven beszél, itt élnek Magyarországon, de rendkívül tehetséges kislány, őt megpróbálom irányítani.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Kamu reklám.
4: Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz, elmész.
3: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Kezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos roma kulturális központ létrehozásának lehetőségéről. A roma kulturális örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek közt látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodom sétán is részt lehet venni. Élelmiszer áruházat építenek annak a hangárnak a helyére, amely a volt kormányfő Silvio Berlusconi csaknem 25 ezer darabos műgyűjteményét őrizte. Egyelőre nem tudni, hová kerül a kétes értékű kollekció, jelentett egy milánói napilap. A csaknem 25 ezer darabos gyűjtemény, festmények, szobrok és más műtárgyak értékét 20 millió euróra, azaz mintegy 7 milliárd forintra becsülik. Csendéletek, történelmi és vallási témájú képek, portrék, remek művek másolatai is vannak közöttük. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
8: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó.
9: Már többször említetted a divatot, hol azért, hogy tanultad, hol azért, hogy körüllengedezte az életedet, és fontos része, hiszen színpadon, ha fellépsz, akkor nagyon fontos, hogy hogyan jelensz meg, de mennyire fontos ez a megjelenés, hogy mi van rajtad, és mennyire veszed figyelembe, hogy hol lépsz fel, Angliába, vagy éppen a távol-keleten, beleszólsz-e abba, hogy mit kell felvenned, és a mutatványnak milyen szerepe van az öltözékedben? Hogyan sikerül ezt összeegyeztetni? Igen. Ez három különböző.
10: Igen, nem baj. Végül is elejétől kezdem, az én édesanyám mondtam, hogy osztrák, ő gráci születésű, ő divatintézetet végzett Ausztriában, tehát a divatot, azt én pici koromtól kezdve magamba szívtam, az igényességet, a stílust. És nem véletlen, hogy például a ruhaipari technikumot végeztem középiskolában, aztán főiskolán, mert érdekelt ez a része is, tehát nagyon vonzott a divat, rajzoltam is egész jól, és valahogy én úgy gondolom, hogy az öltözködés, amit én felveszek, akár színpadon, akár az utcán, az valahol mindig jellemez, tehát ha lehetősége van, teheti egy ember úgy válogatni, válasz, és nem feltétlenül pénzkérdés, hogy egy olyan ruhához nyúlja, egy olyan színhez, egy olyan formához, ami a te egyéniségedet tükrözi. Tehát én nem vagyok híve egyáltalán annak, hogy a divatot feltétlenül kövessük. Nem attól vagy korszerű, ha divatos vagy, hanem attól vagy korszerű, ha a kornak a stílusát, a divat jellemző vonásaiból kiveszed magadnak azt a zsánert, azt a stílust, amiből te magadnak kialakítod a saját ízlésvilágodat, a saját stílusodat, ami az egyéniségedet tükrözi. Én például utálom azt, amikor ugye most ezek a strasszok, ilyen öv, olyan mindenféle csili-vili jönnek, egyébként vége ennek, mert majd elmondom, hogy miért. És akkor mindenki ezt hordja, és akkor mindenki egyforma, senki sem egyéni. Ez a tömegízlés. Akkor vagy különleges, hogyha nem utánzod ezeket. Nem beszélve arról, hogy ezek a divat szélei, úgy mondják, hogy ezek a mellékdivat vonalak, amik nagyon-nagyon sokan hordják őket. Mert én úgy gondolom, hogy amikor megjelenik, amikor jön velem szembe, akár egy férfi, akár egy nő, akkor ne azt a színt vegyem észre, ami ott csillog, vagy narancssárga, sárga, fú, de erős, hanem azt lássam, hogy hú, ott jön valaki. És csak utána látod, hogy mi van rajta. Tehát először az egyéniséged jöjjön, és ezt meg lehetne tanulni. A színpadon viszont saját magam terveztem a ruháimat, nem véletlen. Ezeket nem lehet kapni. Ugye nem árulok el titkot, hogy azt mondom, hogy a ruha az valamelyest kelléke, támasza a bűvésznek. Mert bizonyos rejtett zsebek, bizonyos elrejtett kis kellékek, amelyeket valahonnan, onnan ruhából előveszünk, az úgy tűnik, mintha a levegőből lenne elővéve. Tehát nem véletlen, hogy azokat én terveztem. Egy ideig, amikor volt időm, akkor én is vartam, aztán varrattam. De az is, az a ruha is mindig vagy fekete volt, vagy piros, vagy nyers. És mindig egyszínű, mindig homogén, hogy egy kellőképpen háttere legyen azoknak a kellékeknek, amiket én a ruha előtt csinálok, amiket mutatok. Tehát, hogy ne legyen zavaró. Egy feltűnő ruha elviszi a lényegről az összpontosítást.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: Műsorajánló.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
15: Hagyományaink, értékeink Európában.
16: Ahol az érték a mérték.
17: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
18: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
19: Nagy generáció! Illés!
20: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
19: Omega!
21: Oh,
19: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
22: I want to break free.
19: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
23: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
24: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Van neked egy bűvésziskolát, hány tanonc jár?
2: Változó, ez az ötödik évet, amit most zártunk. Itt most 20 gyerek vizsgázott, mert ugye van egy vizsgaelőadás. Van, aki ötödéves volt, van, aki most kezdte, van, aki fél év után vizsgázott. Ez egy nagyon érdekes dolog. A bűvészet, mint olyan, ha lehet azt mondani, divatos ma. Azt hiszem, a Harry Potter is behozta. Meg úgy gondolom, hogy van egy nosztalgiája nagyon sok olyan régi kultúrának, művészeti ágnak, mint a bűvészetnek. Én úgy gondolom, hogy abszolút van létjogosultság. A gyerekek imádják a varázslatot, és minden újszülöttnek minden új. Úgyhogy bejelentkeznek a bűvésziskolába, és aztán rájönnek, hogy hát azért az nem úgy van, ahogy a Harry Potter csinálja, hogy ráüt egy pálcával, elmond egy varázsigét, és akkor megtörténnek a dolgok. Fantasztikus technikai bravúrokkal, és hát az írónő kimeríthetetlen fantáziájából és a film technikával, de a bűvészetet meg kell tanulni, ott gyakorolni kell nagyon keményen, és nagyon összetett. Nem elég a trükköt megcsinálni, elő kell tudni adni, adaptálni kell. Tehát az, hogy én megfogok egy poharat a kezembe, és azt oda nyújtom neked, az egy pohár víz. De én annak megtalálom a módját, hogy odaadjam neked, akkor az több, mint egy pohár víz. Tehát mozdulatokat kell megtanulniuk, átadókészség. Ebben nagyon sok színészi munka van is.
1: Többnyire minden gyerek tehetséges, aki hozzád jelentkezik?
2: A szándék nagyobb, nem. De nem feltétlenül akarok én belőlük profi bűvést csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos hobbi. És a világon, ezeken a kongresszusokon, amikről beszélünk, a világkongresszus, a évközbeni különböző fesztiválok, ezek bűvészek ezreit toborozzák, ahol nem mindenki profi előadó, hanem egyszerűen egy hobbi. Vannak papok, orvosok, matematika professzorok. És fantasztikus dolog, amikor ezek a különböző típusú nemzetiségű emberek összejönnek, egész más, extrém foglalkozásúak, egy hobbiuk közös, az a bűvészet. És csodálatos dolog, hogyha valakinek van egy ilyen hobbija, ebben nagyon-nagyon-nagyon sok intelligencia van egy trükköt úgy előadni, hogy te egy pillanatra kikapcsolja másik nagyon okos fejébe valamit, és elhitesd vele, hogy most elvarázsoltad, és kíváncsi arra, hogy csináltad, és hát én úgy gondolom, hogy ez egy szórakozás egyik fajtája, ami valami nagyon ősi, és meg kell, hogy maradjon.
1: A mutatványok között van-e olyan, ami csak férfi által, vagy csak nő által előadható, vagy mindenki mindent elő tud adni?
2: Én úgy gondolom, hogy ez karakter és ízlés kérdése, hogy mihez nyúlok. Például mondjuk egy bűvész, van egy olyan produkció, hogy pipákkal dolgozik, ugye egy pipából 2, 3, 15, 20, aztán egy nagy felhőbe, végül is a füstfelhőbe eltűnik a bűvész. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy női típusú dolog. Mint ahogy a cigaretta sem. Úgy gondolom, hogy nem illik egy nőhöz. Tehát amit egyébként nem vennék magamhoz, és úgy gondolom, hogy nem is akarnék üzenni, hogy egy nő feltétlenül szép és esztétikus, hogyha cigarettázik. Tehát én mondjuk a cigarettát sem vettem kelléknek, pedig ezek mind bűvész kellékek. A kártyát is egy bizonyos határig, mert úgy gondolom, hogy az is eléggé maszkulin tárgy. De ugyanakkor virágot sem feltétlenül akartam, mert úgy gondoltam, hogy az meg túl egyszerűen, túl gicsesen nőies, pedig a virág önmagában gyönyörű.
1: Akkor mi marad?
2: Igen, sok minden marad. Hát azért vannak a kendők, vannak a galambok, vannak bizonyos állatok, akikkel lehet dolgozni, tigris, leopárd, csita, ez a gepárd, akikhez volt szerencsém szintén bizonyos nagyobb megrendeléseknél ilyen illúziókat is csináltam, de alapjaiba véve vannak kötelek, vannak golyók, labdák, van a fehér hegedű, amit lebegtettek nem is olyan régen, egy pár éve, és én úgy gondolom, hogy az egy női dolog, egy fehér hegedű, hogyha lebeg, aztán eltűnik, és aztán újból bejön.
1: Nemrégiben az Újlak utcai általános iskolában is felléptél.
2: Igen.
1: És én azt láttam is.
2: Tényleg?
1: A fehér hegedű.
2: Igen, igen.
1: Sikítottak
2: igen.
1: A gyerkőcök.
2: Igen, igen, igen. Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy lírai szép dolog. De hát rengeteg tárgy van, amit egy nő és egy férfi ugyanúgy tud hasznosítani színpadon.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól. Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szivárvány.
1: Milyen időközönként újítod fel magát a produkciót? Mennyi ideig adsz elő egyet?
2: A bűvész valahol úgy van, mint az artista. Az artista nemhogy évtizedekig ugyanazt a produkciót dolgozza, és ugyanúgy leng a trapézon, és ugrik le, mert minél többet csinálja, annál pregnánsabban, tökéletesebben, és annál kidolgozottabban, és könnyedebben tud előadni egy produkciót. A bűvészet nem olyan, mint a színész szerepe. Nem lehet évente, két évente, fél évente változtatni. Akkor jó, ha van egy alappilléred, egy vázad, amin belül lehet, hogy egy-két trükköt változtatsz, módosítasz. De a produkció, a nagy produkció, az mindig egy és ugyanaz. Ami nem jelenti azt, hogy én ma ugyanazt az előadást csinálom, mint 16 éves koromban, mert gyerekkorban sok mindent csinál, ameddig kialakul az a bizonyos nagy produkció, de

0: hogy tehát az alapszisztémák, a technikai megoldások néha hihetetlenül hosszú évszázadokra mehetnek vissza. De ugye az ember modernizálódik, és fejlődik a technikai csodáival, és sok mindent tudunk használni, vagy hasznosítani ebből, de ennek ellenére, ha azt mondom, hogy 100% a technika mondjuk egy bűvésznél, akkor ebből 80% az a manuális, és amit az ember nem is gondol, tehát nem használunk technikát, és csak a 20%-át az, amit leveszünk magunknak a modern technika világából, mert hiszen egyszerűsíti az előadást. De lényegében ez egy tradicionális szakma, és hihetetlenül egyszerű, és amire az ember nem is gondol, hogy történnek a trükkök. Hát úgy történnek, mert az senkinek nem jut eszébe. A legegyszerűbb az senkinek nem jut eszébe. Igen.
1: Pedig én mindig ezen gondolkozom, ezért varázsolnak el ezek a bűvész trükkök. Például az, amikor az ősi... Csináltad te a dobozos trükköt, amikor egy nő belefektetnek,
0: igen, és akkor átfűrészelnek. Engem szoktak általában. Igen. Igen. Hogyne, persze. Nekem is megvan a trükk. Igen.
2: Hobbi Rádió.

0: Szerepeltél nagyon sok tévéműsorban, ugye táncosban, a főzős műsorban is, és ott mutattál egy trükköt, amit szeretném, hogyha megosztanál a hallgatókkal is, ha lehet így a rádión keresztül.
1: A hamus trükkre gondolsz. Igen, amit a vacsora csatában. Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes. Nem tudom, hogy hangban, szóban elképzelhető ez a dolog. Nagyon nehéz. Én ezt nagyon képletesen előadtam, és betanítottam ott a kollégáimat. Tulajdonképpen ennek van egy dramaturgiája. Tehát amikor az ember társaságban van, és ugye vannak, akik még dohányoznak, foly, én utálom. De hát ez az ő joga, hogy mihez nyúl, amivel magát mérgezi. Én szószólója lennék ennek az ellenkezőjének. A lényeg az, hogy vannak hamuk, hamutárcák, amiben keményen ott van a hamu. És egy óvatlan pillanatban a jobb kezünk középső ujját egy picit bele kell mártani. Kicsit meg lehet nedvesíteni ezt az ujjat, és akkor több hamu megy rá. De ezt akkor csináljuk, amikor senki nem látja. És kisvártatva oda tudunk menni egy társasághoz, akik éppen beszélgetnek, és mélyen a szemében nézzünk, és azt mondjuk, hogy figyelj csak, csinálnék veled egy kísérletet. Szóval ne. És akkor azt mondod neki, hogy fogd a két kezedet, és tedd előre, így viszintes tartásba. Előre. És természetesen tenyérrel lefelé. És akkor megigazítom a két kezét, mert nekem nem tetszik az a magasság, mondjuk. Vagy túl magasan van, vagy túl lent. Tök mindegy. Megigazítom. Mind a két kezében a tenyerét a középső ujjunkkal egyformán nyomjuk meg, hogy ő ne vegyen észre valamit, hogy bármi is történt. Megigazítjuk, és abban a pillanatban azt mondjuk, hogy csukd be. Tehát szorítsa ökölbe a két kezét előre viszintes tartásba. És akkor nézem a két kezét, én persze lerakom a kezeimet, és kérdezem tőle, hogy jobb kezedet választod, vagy a balt. Ő még azt se tudja, hogy mi történik, de nagyon szuggeszívnek kell lenni. És persze akármelyiket mondja. Mi tudjuk, hogy nekünk az ő bal keze kell, ugye, mert ha szembe állunk vele, és a mi jobb kezünk az ő bal keze tenyerét fogta meg, és piszkolta be azzal a pici kis előre bemártott hamuval, nekünk mindenképpen az ő bal keze kell. Tehát teljesen mindegy, hogy ő mit választ. Ha ő azt mondja, hogy bal, akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor tedd el a jobbat. Ha azt mondja, hogy jobb, akkor azt mondjuk, hogy aha, félted a jobb kezedet, na jó van, tedd el. Tehát teljesen mindegy, hogy mit választ, nekünk a bal kezet kell kiprovokálni. Ezek után nem nyúlok már soha többet, és nagy szemekkel keresek valami hamutartón. És aztán kérek valakit, hogy jaj, azt légy szíves, hozd ide. És akkor nagyon látványosan, jó, belevártom a jobb ujjamat újból ugyanazt a hamuba. És ezt a még mindig felém nyújtott, ökölbe bezárt kezet a tetejére, tehát a tenyér fejre, a kéz fejre bele masszírozom ezt a már nyíltan hamutartóból kipiszkált hamuval. És akkor mondom neki, hogy a kezeimmel, tehát mindenféle mozdulatokat csinálok, nézek erősen a szemébe, és mondom, hogy kicsit lejjebb rakd a kezedet, kicsit feljebb, kicsit balra. Tehát nagyon valamilyen formában egy mesterséges állapotot hozok létre, amiben senki nem tudja, hogy mi történik, de egy várakozásteli állapot van. És akkor azt mondom, hogy oké, és akkor megfogom ezt a pontot a jobb kezemmel, kicsit megütöm, és fentről egy ilyen, minthogyha valamit hagynék úgy le mozogni a levegőből, egy ilyen csattanást csinálok, és azt mondom, hogy nyisd ki. És akkor kinyitja a kezét, és ott látja, hogy közepén ott van a hamu. És akkor abban a pillanatban ott is lehet őket hagyni, és nagyképűen tovább menni. És aztán jönnek utánad, és kérdezik, hogy hát hogy is volt ez? És hát Isten ments elmondani. Tehát akik most hallották, azok ne adják tovább, csinálják meg.
2: Ez most magunk közt maradt. Mindig oda megy a közönség megkérdezni, hogy ezt hogy csináltad?
1: Felnőttek legritkább esetben, gyerekek, igen, azok mindig oda szaladnak, oda jönnek hozzám, hogy ezt hogy csináltad, és akkor mondtam, hogy meg lehet tanulni, gyertek a suliba. Igen. Én azt gondolom, hogy rögtön leleplezni, vagy lerántani leplet valamiből, az egy kegyetlenség. Meg kell, hogy maradjon az illúzió. Én megmondom őszintén, amikor én egy festményt látok, minap voltam Madridba, és hát megnéztem Velázquezt és Góját, és hát oda voltam a hangulatok. Én hármat akartam megnézni, mert hát nem lehet mindent végignézni, és nem is volt sok időm. Nekem eszembe nem jutna megkérdezni a művészt, hogyha élne, hogy ezt mivel csinálta? Rongyal? Ecsettel? Nekem elég amit sugal a kép, az, ami az, hogy hazavinném a legszívesebben, és boldog lennék, hogyha mindig azt nézhetném. Tehát én úgy gondolom, hogy a művészet is ilyen, nem, tehát ez a titkok művészete, és maradjon meg titoknak. Valami titok mindig kell. Egyébként, amikor gyerekek vagyunk, akkor még nem látjuk annyira a világot. Még vannak rejtelmek, még vannak, hiszünk a csodákba. És olyan mély, olyan tág a perspektíva, olyan időtlennek tűnik. És minél több, és nagyon lassan múlik az idő. Aztán minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudunk mindent. Rálátásunk van bizonyos helyzetekre. Tudjuk előre, hogyha belépünk oda, mi lesz ott. Egy gyerek még naívan látja a világot. Sokkal tisztábban, sokkal értékesebbnek, szebbnek látja. És minek előre menni? Hagyjuk ezt az illúziót. A gyerekekben még megvan, aztán úgyis megöregszünk, megtudunk mindent, aztán már felülről látunk mindent, újat nem tudnak mutatni. Illúziókban már nem ringatjuk magunkat, és elfásulunk.
3: Hobby Rádió. Kamu reklám.
4: Halló!
5: Elnézést kívánok, ez a 3-3-3-3-3?
4: Igen.
5: Akkor legyen kedves a 04-et hívni, beszorult az ujja.
3: Hamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Mi tart téged ennyire fitten és fiatalon? Mert hogy nem véletlen, hogy kozmetikai szalonok kérnek fel az arcuknak, hogy légy az ő arcuk.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy született genetika, amit én az édesanyámtól, aki 98 éves, örököltem, de mondjuk én nem tagadom, hogy nem teszek azért, hogy friss és fiatalos maradjak, illetve nem azért, hogy fiatalos maradjak, hanem az, hogy egyben maradjak. Én úgy gondolom, hogy ez egy belülről fakadó dolog. Tehát azt, hogy az ember egészségesen táplálkozzék, hogy az ember úgy válasszon életformát, társat, hogy azt élje, amiben boldog, hogy ne feltétlen oktruáljon, erőszakoljon, és magára és kompromisszumokat vállaljon csak azért, mert most neki ilyet ez van. Próbáljon változtatni, ha kell. Merjen kilépni valamiből. Változtasson stílust, hajat, színt. Keresse meg önmagát. Van, aki nagyon fiatalon megtalálja önmaga stílusát, és nem kell feltétlenül divatosnak lenni ahhoz, hogy korszerű legyél. A korszerűség, a maiság, a befogadó képesség, hogy befogadj új dolgokat, hogy adni tudjál, az nem kor kérdése, hanem egy nyitottság, hogy merjél újat elfogadni, hogy merjél belevágni valamibe, változtatni. És én azt gondolom, hogy a divattal kapcsolatban viszont úgy kell barátságba lenned, hogy aktuális maradjál, hogy azért bizonyos divat vonalakat igenis viselni kell. Nem hordhatod a 30-as évek divatját, mert akkor rögtön lehet tudni, hogy te a 30-as években voltál fiatal. Tehát az a haj, vagy az a arcfestés, vagy az a ruha, ami neked 16 évesen jól állt, azt ne vedd fel ma, azért, mert neked az a fiatalságot jelzi. Tehát vedd át a jó dolgokat, de persze az alkatodnak, a stílusodnak megfelelően. Azon kívül én úgy gondolom, hogy amennyiben kozmetikumokat, vagy egyfajta beavatkozást igényel az ember, mert egyszerűen nem akar nem esztétikusan kinézni, akkor apró dolgokat lehet csinálni, természetesen karakteréből nem veszítve, és ízlésesen meg lehet apró dolgokat csinálni úgy, hogy ne akarjak 20 éves lenni 60 évesen, hanem azokat a bizonyos szemkis ráncokat nem akarom eltüntetni, mert azok hozzám tartoznak. Az diszonáns lenne, hiszen egy nőnek a mozgásán, a nézésén, a beszéd stílusán úgyis ott van a kor. Tehát nem tudsz hazudni. Nem beszélve arról, hogy borzasztó diszonanciában van egy ember, amikor esetleg a bőrén, a kezén látszik, hogy már nem annyira feszes az arca, meg kifeszül és kicsat. Ez mindenki, nincs értelme. De pici apró korrekciókat úgy lehessen csinálni, hogy ne legyen túl ráncos a szemed, ne legyen, ne... Én úgy gondolom, hogy addig, ameddig nem látszik az emberen, hogy hú, mindene meg van csinálva, addig jó.
2: Műsor ajánló.
3: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az új, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
6: De mondja,

0: Gyere fel, nem táncolj még!
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
10: Vasárnap léptől.
11: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: freak you.
1: Szivárvány.
2: A szerelem mennyiben játszik fontos szerepet az életedben?
3: Hát nekem nagyon, nagyon fontos a szerelem. Én úgy gondolom, hogy én nem tudnék élni egy férfivel semmilyen kapcsolatban, hogyha vége a szerelemnek, vége annak a vonzódásnak, vége annak az érdeklődésnek, ami irányában hajt, hogy ne az ő személyisége domináljon rajtam, a családomon sodrodjon, akit tőlem nem vesz át már semmit. Én nekem 4 nagy kapcsolatom, ez a 4., amiben benne vagyok, volt és van. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy akkor én egy megunt rongyot arrébb dobok, hanem az élet hozza magával, és azt hiszem értelmes emberek között létrejön az a megérzés, hogy hát engedjük egymást szabadon, mert neki is megvan a lehetősége, nekem is megvan a lehetősége. És én nem hiszem azt, hogy gyerekek miatt például minden áron ott kell maradnia a kapcsolatnak, hiszen a gyerekek azok nem a szóból tanulnak, hanem abból a motiváltságból, hogy modelleket látnak maguk előtt. És ha egy rossz modellt látnak, ahol érzi a gyerek, mert a gyerek nagyon érzi, hogy a szülők nem szeretik egymást és veszekszenek, nem lehet hazudni, akkor ő ezt az érzést, ezt a motivációt tovább viszi, és ő is boldogtalan lesz. Tehát én úgy gondolom, persze ez egy külön téma, pszichológusi téma, gyermeknevelési téma, nem akarok belebonyolódni. Én nekem visszaigazolódott az, hogy a nyitott kapcsolatok, amikor minden nyitott és meg van mondva, és ki van mondva, és vállalva van, az sokkal egészségesebb, mint hogyha eltusoljuk, elnyomjuk, hiszen egy életünk van.
2: Akkor ez legyen a végszó, ezekkel a szép gondolatokkal zárjuk mai műsorunkat. Az elmúlt 50 percben Ungár Anikóval hallhattak egy beszélgetést.
4: Köszöni a megtisztelő figyelmet a két szerkesztő, műsorvezető Jakab Enikő
2: és Garamvölgyi Éva. Legyen nagyon szép a napjuk, a hetük. Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra.
1: Szivárvány.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
11: Hungary Live. Retikül.
12: Aha.
11: az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
12: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Tudományokat vár a szeretetszolgálat. 14. Leo novemberben Dél-Amerikába utazik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt több mint 10 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes, majdnem 2500 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
7: A mikrofonnál Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 7-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 34 fok van. Ibolya nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
6: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 7. napján az Ibolya nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése, a virág, maga, a magyar eredetű név energiát ad viselőjének. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni. Becézése Ibi, Ibike, Ibolyka, Boya, Bojácska, Ibus, valamint Ibuska. Jeles viselői Dávid Ibolya, politikusnő, Oláh Ibolya, énekesnő, valamint ön, kedves Ibolya. Ezen a napon köszöntjük még Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donatella, Donát, Donátó, Kajetán, Kötöny, Sixtus, Ulrik, Uránia, Vénusz, valamint Áfram nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 7-én üdvözlöm Önöket. Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1825 az első időpontunk, augusztus 7-én született Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett, Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1848 a következő időpontunk, augusztus 7-én megszületett Alice James, amerikai írónő, aki naplót vezetett az életéről és jelentős szerepet játszott a tudósokból és írókból álló családi vállalkozásban testvéreivel, Williammel és Harryvel együtt. Folytassuk 1876-tal, augusztus 7-én megszületett Hollandiában Matahari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Ugorjunk 1888-ra, augusztus 7-én Theophilus von Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót. Lépjünk a 20. század elejére, 1911. augusztus 7-én megszületett Bibó István író, politikus, jogász. Könyveiben, politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Főbb művei a kelet-európai kisállamok nyomorúsága és a magyar demokrácia válsága. 1964 a következő időpontunk, augusztus 7-én az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Tonkin-öböl határozatot, ami széleskörű felhatalmazást adott Johnson elnöknek az észak-vietnámi amerikai erők elleni támadások kezelésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. augusztus 7-én amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.

0: életét, elveszíti azt, és aki én érettem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a végsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülné a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív, nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban. Az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul. Már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem könny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye. Uram Jézus Krisztus, te nem ígértél könnyű utat, de megmutattad, hogy a kereszt hordozása a szeretet útja. Add, hogy ne meneküljek el a nehézségek elől, hanem veled együtt vállaljam a mindennapi áldozatokat. Taníts meg lemondani magamról, hogy megtaláljam igazi önmagamat benned. Adj erőt, hogy keresztjeimet hittel és reménnyel hordozzam, tudva, hogy veled együtt a szenvedés értelmet nyer. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy egy átlagos macska rövid távon mintegy 50 km/órás sebességre képes? Azonban a legtöbb macska nem rendelkezik szempillával. Egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással. Területi egységre vetítve Rómában él a legtöbb kóbormacska. A házi macska 18 karommal rendelkezik, 5-5 van a mellső lábain, 4-4 a hátsókon. A macskák minden evés után mosakodnak. Ezt azért teszik, hogy eltüntessék az ételszagát, így kevésbé hívják fel magukra a ragadozók figyelmét.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Mi a dolgok van?
4: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1625 Pest vármegye a protestánsokat, kik elvett templomaik visszaadását és vallásuk szabadsága visszaállítását szorgalmazták, elutasította. 1945 a Vörös Hadsereg átadja a magyar államnak a csepeli Weiss-Manfred műveket. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A budapesti értéktőzsdén budapesti értéktőzsde emelkedéssel indulhat a kereskedés, köszönhetően a MOL vállalatnál kedvezőbb második negyedéves eredményeinek. Ugyanakkor a viszonylag magas beszerzési árak miatt a lakossági rezsicsökkentés fenntartása évente mintegy 1000 milliárd forintos terhet ró a magyar költségvetésre, ami felveti a kérdést, hogy vajon végleg eltűnhet-e a rezsicsökkentés. Mindeközben a fogyasztói árak átlagosan 1,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat júliusban, júniushoz képest pedig az árak 0,1%-kal csökkentek, ami kellemes meglepetést hozott a friss inflációs adatokban, és tovább lassult a drágulás Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama gyengült a főbb devizákkal szemben péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben. Ez alatt a környezeti aggályok is felmerülnek, hiszen a rendkívül alacsony vízállás miatt ismét rákkeltő és mérgező anyagok szivárognak a Dunába az egykori óbudai gázjár területéről, ami veszélyt jelent a gyanútlan sétálók és a fesztiválozók számára is. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió híreivel folyamatosan tájékoztatjuk hallgatóinkat a legfrissebb eseményekről. Beszámoltunk róla, hogy Fedor Judit, okleveles sportcoach, bemutatta legújabb könyvét, a Láthatatlan Ösvény címmel, amelyben fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztusban vízi kalandokra kerül sor Budapest és Szentendre városnézésével. Kiemeltük, hogy a Neuralink Elon Musk neurotechnológiai vállalata olyan agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. Ezen kívül beszámoltunk egy szomorú esetről, amikor egy látássérült idős embert megtámadtak és pénzt raboltak tőle, a bíróság pedig ítéletet hozott az elkövető ellen. A Lélekbombonok online közösségi programmal is foglalkoztunk, amely lehetővé teszi a látássérült emberek számára, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai műsorunkban sok érdekes program várja Önt. 13 órakor a Szemfüles című műsorral folytatjuk, amely a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsora. 14 órától a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsor következik, amelyet a Koraszülöttekért Országos Egyesülete készített. 15 órakor a VGK Podcast című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsorát hallhatja. 16 órától a Teremtés Koronái című műsorban olyan témákról beszélgetünk, amelyek kifejezetten a férfiakat érdeklik. 17 órakor pedig...
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma egy szép napsütéses napunk van, a hőmérséklet 34 fok körül van. A nap folyamán 9 óra napsütésre számíthatunk, és a szél sebessége mérsékelt 12 km per órával fúj. Az este 20 óra 9 perckor nyugszik le a nap. A mai legmagasabb hőmérséklet 36 fok, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 26 fok lesz. Az eső esélye 68%, tehát számíthatunk egy zivataros időszakra. Holnap a napsütéses idő tovább folytatódik, 12 óra napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kissé csökken, a maximum 33 fok lesz, míg a minimum 24 fok. A szél sebessége is mérséklődik, a legnagyobb széllökés 45 km per óra lesz. Az eső esélye 22%-ra csökken, tehát egy viszonylag száraz napra számíthatunk. A harmadik napon holnap után egy szép napsütéses idő várható, 14 óra napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet továbbra is 33 fok lesz a maximum, míg a minimum 22 fok lesz. A szélsebessége tovább mérséklődik, a legnagyobb széllökés 27 km per óra lesz. Az eső esélye mindössze 1%, tehát egy száraz és napsütéses napra számíthatunk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk, ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
1: Hobby Rádió.
2: A reklám.
3: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
4: Most leül.
5: Leül.
6: Leül.
7: Leül.
8: Leül.
9: Leül.
10: Most leveszi a ruháit.
11: Leveszi.
12: Leveszi.
13: Leveszi.
14: Leveszi.
15: Leveszi.
16: Most feláll.
17: Nekem is.
18: Nekem is.
19: Nekem is.
20: Nekem is.
21: Nekem is.
22: Nekem is.
23: Kamu reklámot hallottak.

hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Filmpremierekkel is készül a Veszprém Balaton filmpiknik. Megdőlt az abszolút meleg rekord a Kékestetőn. Ma érkezik a felfrissülést hozó hideg front, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, az Európai Unió és a NATO elkötelezett tagjaként, írta a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője Facebook oldalán, miután az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén részt vett egy megbeszélésen. Bujdosó Andrea azt közölte, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének megkeresésére Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével megbeszélést folytattak a nagykövetség politikai és gazdasági ügyekért felelős első osztályú titkárával. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Megdőlt az abszolút meleg rekord Kékestetőn. Az előzetes adatok alapján még sosem mértek olyan magas értéket Magyarország legmagasabb pontján, mint tegnap, írja az Időkép. A korábbi abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták hazánk legmagasabb pontján. Akkor 31,4 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. Augusztus 6-án ezt az értéket túlszárnyaltuk, fél kettőkor már több mint 32 fok volt a Kékestetőn. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül ki is száradhat. A Horvát Vízgazdálkodási Vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Life.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
11: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
12: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
13: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
12: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
13: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
14: Miénk itt a Rét.
13: És akitől ezt a választ kaptam...
14: Korodi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
13: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a Réten.
14: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
13: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
14: 19. alkalom, jól mondod.
13: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
14: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a Rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros Rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a Rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
13: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy Rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat?
14: Igen, a Rét tengerébe belekaszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a 1,5 kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a Réten lenni.
13: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
14: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
13: Ott a két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
14: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen egy ilyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
13: Na, láttad, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
14: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
13: Hát valamennyi volt.
14: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
13: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
14: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
13: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
14: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének. Az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon, rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
13: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
14: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek várt egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
13: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
14: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
13: Mert mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a 3 megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
14: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
13: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
14: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
12: Ez a Szemfüles.
13: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
15: Lovász Adriennek hívnak.
13: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
15: Szent László Katolikus Iskolában, pontosan.
13: És ez a tábor, ez milyen tábor?
15: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezetformálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
13: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer Hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
15: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés. És mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekekhez, egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
13: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
15: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsoló és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
13: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni, iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, hogy iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. Akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
15: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtt ti ideérkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az, balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért

0: egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb élményszerű programokkal jöttök, és színesítitek a tábor életét.
1: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
0: Igyekszünk.
1: Nagy elvel.
0: Igyekszünk.
1: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
0: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
1: Két ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
3: Molnár Mihály.
1: És akkor jövünk a jobbra.
4: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
1: Hát ez a két kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán taktársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
4: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
1: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
4: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
1: Kóstolgattál szörpikéket?
4: Egyet, igen, levendula szörp.
1: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
4: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
1: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
4: Nem, nem.
1: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
5: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett csomagatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
1: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
5: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
1: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
5: Az állatokat, az állatokat. Én a Jordánt kísértem igazából, illetve az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
1: De vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
5: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk. Mert nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
1: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
5: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
1: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
5: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
1: Poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapibarát.
4: Nagyon jó! Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémbe, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
1: Hát pedig a teve nem is húsevő.
4: Hát igen, ezért volt furi a történet.
1: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délután.

0: tarhonyát tartottunk. Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
1: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videó, és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
0: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz. Mint kísérő, te is itt voltál.
2: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg nincs, hogy a Jordánnal volt.
0: Körülnézte, jó helyen vagyok-e?
2: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni. Mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
0: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
1: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
0: Még nőtlen?
1: És elvégeztem egy kulturális rendezvény szervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
0: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi mondhatom, hogy Misi?
2: Nyugodtan.
0: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre így bent kezdünk az irodában, valamit titkot eláruljunk az elsőről?
1: Elárulhatunk persze. Egy társas játék est lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
0: Az az est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
1: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
0: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
2: Jó kérdés.
0: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
2: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban A Jordan egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
0: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
2: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze. Járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
0: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
2: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha így nem találkoztunk volna.
0: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
2: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
0: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
2: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, ugye, egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
0: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
2: Lehet akkor.
0: Ugye mennyivel jobban hangzik?
2: Amúgy igen, igen.
0: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
1: Igen, gyúrunk.
0: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
1: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
0: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
1: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
0: További szép napot kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen neked is!
3: Ez a Szemfüles.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Szemfüles, a látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
4: Műsorajánló. Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Redikül, szerdán 16 órától.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Stereo
7: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
10: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak. Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Thou shall confess.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Szombaton szavaz a Tisza köztársasági elnök jelöltjéről. Magyarország megkapja nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andra a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A benzinára a volt védett ár alá csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lett alacsonyabb. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont, legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki legtovább a meleg.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobbi Rádióban.
5: Itt tudsz könnyen aludni a brutális kánikulákban, klíma nélkül. Ezt a technikát egyiptomi módszernek hívják, és teljesen ingyen van. Nem kell más tenned, mint fogni egy nagyobb törölközőt vagy egy lepedőt, és beáztatni hideg vízbe. Ezután alaposan csavart ki, hogy ne csöpögjön, csak kellemesen nyírkos és jéghideg maradjon. Mielőtt lefekszel, teríts magad alá egy száraz törölközőt, hogy ne ázzon el az ágyad, és takarodsz be ezzel a hűvös, nyírkos lepedővel. Ahogy a víz elkezd párologni róla, folyamatosan hűt von el a testettől, és olyan hűvös levegőt nyújt, mintha légkondi lenne a szobádban. Te kipróbálnád ezt a módszert a hűvös alvásért, vagy inkább maradsz a megszokott takarónál?
0: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Egyes vizsgálatok alapján a gyermekkori alvászavarok igen gyakoriak. A gyermekek mintegy 30%-a érintett. A Szent János Kórház egy laborral, valamint egy speciális munkacsoporttal bővítette a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket. Ugyanis a kórház gyermekosztályán megnyílt alváslabor feltérképezi a legkisebbek alvászavarai mögött meghúzódó okokat. Dr. Altman Anna gyermekneurológust, a szakmai tím egyik tagját az elmúlt év végén megnyílt alváslabor munkájáról Balázs Zsanett kérdezte.
1: Az alváslabornak az ötlete már egy-két évvel ezelőtt fölmerült, hogy erre iszonyatosan nagy szükség van, hiszen a János Kórházban a gyerekosztályon belül több profil is működik, így működik egy koraszülött részleg, működik egy gyerekneurológia és egy nagy fülorgégészeti részleg. Ez a három részleg az, ahol különböző alvásbetegségekkel, problémákkal találkozunk. Mind a három részleg úgy gondolta, hogy erre rendkívül nagy szükség lenne. De jelenleg az országban ugyan több helyen vannak alváslaborok, általában az alváslaborok a fülorgégészeti részlegekhez vannak kötve. Nem nagyon van olyan alváslabor, ami minden részleget egyaránt tud elégíteni. Körülbelül egy olyan másfél-két éves projekt volt, mire sikerült létrehozzuk az alváslabort, amelyik komplexen mind a három részleg igényeit ki tudja elégíteni.
2: Az egyedülállóságát a komplexitás adja?
1: Igazából a komplexitás adja, igen, tehát azért egy picit más vizsgálatokra van szükség, ha neurológiai betegség gyanúja merül fel, picit másra van szükség, ha koraszülött betegekről van szó, illetve hát ugye más, hogyha egy fülorgégészeti obstrukcióról van szó, és egy olyan alváslabort hoztunk létre, ahol a készülék az összes kiegészítővel együtt mindegyik kivizsgálására alkalmas lesz, és így együttesen tudjuk ezeket használni.
2: Hány hónapos kortól beszélhetünk alvászavar kialakulásáról?
1: Koraszülött, újszülött korban, amikor az agy éretlenség áll fenn, akkor ugye nagyon gyakoriak a különböző apnoék, ami azt jelenti, hogy egy csecsemő nem vesz levegőt átmenetileg, és leesik hirtelen az oxigén szintje, ezek akár a későbbiekben csecsemő halálhoz is vezethetnek. Ebben az életkorban főleg ezekkel az alvászavarokkal foglalkozunk, hogy ezek mögött az apnoék mögött, apnoénak nevezzük, amikor a gyerek viszonylag hosszabb ideig nem vesz levegőt, ezek mögött van-e valamilyen szervi neurológiai betegség, vagy pedig nincsen szervi betegség, és ilyenkor tudunk tanácsot adni abban a szempontból, hogy van-e a gyereknek olyan veszélyeztetettsége, hogy attól a nagyon minden szülő rettegve fél teljesen jogosan a hirtelen csecsemő haláltól, ami ugye az éretlen gyerekeknek gyakori, ezeknek a kivédésére tudunk tanácsot adni. Erre például ebben az életkorban nagyon hasznosak ezek az alvásvizsgálatok. A következő lépés ugye a kisgyerekeknél, ahol sokszor fölmerül az, hogy a gyerek éjszaka horkol, vagy nyugtalanul alszik, akár az is, hogy reggel úgy ébred, hogy sokkal fáradtabb, mint este, amikor lefektették, akár fölmerül, hogy délelőtt nem tud úgy teljesíteni az óvodában, iskolában, olyan, mint a figyelemzavar lenne. Ezeknek a hátterében fölmerülhet, hogy esetleg nagy a mandulája, vagy valami egyéb obstrukció van. Itt hangsúlyozom, azért a horkolás szokott egy vezető tünet lenni. Ilyenkor elsősorban fülorgégészeti betegség gyanúja merül fel. Ezeknek a pontos diagnosztizálására is alkalmas ez a készülék. A harmadik csoport a neurológiai betegségeknél, ahol nagyon sokszor különböző éjszakai jelenségek alakulnak ki, ilyenkor nagyon nehéz bizonyos esetekben elkülöníteni azt, hogy ez most egy alvajárás, egy rossz álom, egy nyugtalan alvás, vagy esetleg vannak olyan homlokfejben eredetű epilepsziák, amik nagyon hasonló jelenségekkel tudnak járni. Ezeknek a differenciál diagnosztikájára is ez alkalmas. Ez a készülék, azért ezek a leggyakoribb területek, amiknek a gyerekkorban a leggyakrabban kényderül, hogy az alvászavarok hátterében áll.
2: Mik az eddigi tapasztalataik, mind a szülők, mind pedig a szakma részéről, hogyan fogadták az alváslabort?
1: A szülők nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadták, és rengeteg igény van rá. Azt gondolom, hogy még azért meg kell tanulni, hogy milyen gyerekek azok, akiket tényleg meg tudunk nézni. Az első pár hétben elárasztottak minket gyerekekkel, aminek már így az anamnézis felvételénél kiderült, hogy itt nagy valószínűséggel ez nem egy alvásbeteg, hanem inkább valamilyen pszichés problémák, nyugtalanság, dorongásos tényező. Tehát nagyon fontos lesz a jövőben is, hogy a szakember, aki a vizsgálatot indikálja, az előtt egy alapos vizsgálás történjen, egy alapos anamnézis felvétel, a panaszoknak a pontos felvétele. Nagyon nagy segítség, hogyha otthonról a szülő bizonyos jelenségeket akár videóra is felvesz és megmutatja. Az alapján már el tudjuk azt dönteni, hogy érdemes ennek a gyereknek az alvásvizsgálatot megcsinálni, vagy gyakorlatilag teljesen fölösleges. Tehát itt az elsődleges szerep az az lesz, hogy most mindenki nagyon lelkes, tehát valami határt kell húzni, és meg kell szűrni, úgyhogy most nagyon nyomás ránk, mind a szülők részéről, mind a körzeti orvosok részéről, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb ezt meg fogjuk tudni tanítani, hogy milyen esetek azok, amikor tényleg valóban szükség van erre a vizsgálásra, és milyen azok az esetek, amikor már az első beszélgetés, vagy esetleg a home videó alapján már rögtön azt tudjuk mondani, hogy nem ez lesz a megoldás, hanem valamilyen másutat kell keresni.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd

0: a gépem, mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
0: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
0: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
0: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
0: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. A tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló. Egészségedre.
5: Egészségedre.
3: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Ma éjjel táncolunk, hát ez a
8: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákati lába. Gyere fel,
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót.
5: A VGK Látássérült szülők a pályán című podcast sorozata a szülősegítő szolgáltatások támogatása 2025 elnevezésű pályázat keretében a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg. Sok szeretettel köszöntöm a VGK YouTube csatornájának nézőit és hallgatóit. Én Duplinszki Katalin vagyok, ez pedig a Látássérült szülők a pályán című podcast sorozatunk harmadik adása. A sorozat célja, hogy a témában érintett látássérült szülők a lehető legszélesebb körben mondják el tapasztalataikat és élményeiket a gyermekvállalásról, gyermeknevelésről, szülőként megélt hétköznapi helyzeteikről. A mai műsorban ismét három látássérült szülő lesz a vendégem, akikkel egy nagyon sokrétű témáról fogunk beszélgetni. Én ennek a résznek azt a címet adtam, hogy közösségben a gyermek és a szülő. És hogy mit is takar ez a cím, azt Pázmán Krisztinával, Dudik Nérác Andreával és Demeter Viktorral fogjuk körüljárni. Kriszti, Andi, Viktor, titeket is szeretettel köszöntelek, sziasztok!
6: Sziasztok, mi is köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
3: Elsőként arra szeretnélek titeket kérni, hogy röviden mutatkozzatok be a nézőknek és hallgatóknak. Meséljetek kicsit magatokról és a családotokról. Andi, te már az első két adásban is szerepeltél, de azért ismételjük meg ezt a bemutatkozást azok kedvéért, akik esetleg csak most csatlakoznak még be ebbe a sorozatba.
6: Dudik Nérác Andrea vagyok. Én gyengénlátó vagyok, egy retina pigmentózához nagyon hasonló szembetegségem van, ami szerzett. 7 hónapos koromban övsöböröm volt, aminek a szövődménye az lett, hogy a látóideg sérült, illetve valamelyest a mozgás már van egy gyenge egyensúlyzavarom is. Viszont ettől függetlenül én normál óvodába, iskolába jártam, közgazdász végzettségem van. A látó férjemmel közösen neveljük a 7 éves kisfiunkat, Petit, aki szeptemberben kezdte az iskolát, és nagyon szépen halad.
3: Kriszti, kérlek, legyél te a következő.
7: Pázmán Krisztina vagyok, gyengénlátó. 2 kamasz gyermekem van, 16 és egy 21 éves. Látó férjemmel együtt nevelem őket. Pénzügyi végzettségem van, illetve társadalombiztosítás és szervezőként tevékenykedtem korábban.
3: És akkor végül, de nem utolsó sorban, Viktor, most téged hallgatunk.
8: Köszönöm szépen, Demeter Viktor vagyok, kakuktojás ebben a műsorban, mert hogy én vagyok az egyetlen vak résztvevő. 40 éves múltam, ez az év számomra jubilális, hiszen 15 éve dolgozom saját magamban, mint gyógymasszőr Újpesten, illetve 2006-ban, tehát 20 évvel ezelőtt végeztem ezen a területen. Amit lehetett rólam hallani, olvasni korábban a sajtóban, az életemnek az a szakasza volt, amikor kislányomat, aki már inkább nagy, 12 éves napjainkban egyedül neveltem másfél éves korától körülbelül 6 éves koráig. Azt az időszakot követte új párommal és mostanra feleségemmel való összeköltözésünk, amikor is várandós is lett, és megszületett Fruzsi nevű kislányom, aki már a 3 éves. Feleségem is hozott magával egy gyermeket, aki örökbefogadott kislány, vagyis hát inkább nagylány, Vanessát, aki 15 esztendős. Így, mozaik családként egy igazán nagy családot alkotunk napjainkra.
5: Köszönöm szépen mindhármótoknak, azonban mielőtt rátérnénk és belevágnánk a mai igen hosszú időszakot, több évet lefedő témánkba, én először szeretnék visszanyúlni kicsit az előző adásnak a kérdésköréhez, ahol három látássérült nővel, édesanyával boncolgattuk a kisgyermek gondozásának időszakát, és akkor a beszélgető társaim történetei alapján egy nagyon változatos kép alakult ki, de én örülnék neki, hogyha most egy teljesen másik szemszögből is meg tudnánk közelíteni ezt a dolgot. Én nem szívesen használom a kell szót, de most mégis így fogok fogalmazni, mindenkit kérek, hogy ne értse félre. Milyen az, amikor egy látássérült férfinak egyedül kell helytállnia, és gondoskodnia egy kisgyermekről? Viktor, te az előbb említetted, hogy a nagyobbik lányodat másfél éves korától kezdve egyedül neveltad. Mesélnél nekünk erről részletesebben? Mi a ti történetetek?
8: 2015-ben elváltunk Kitty anyukájával, és megállapodtunk, hogy nálam marad a gyermekünk. Utólag visszagondolva nagyon pozitívnak tartom azt, hogy anyukája képes volt így dönteni, hogy nálam maradhatott Kitty. Azt gondolom, hogy mind a bíróságot, mind a közvéleményt, a társadalmat, és gyakorlatilag a szűk, közvetlen környezetemet is megleptük ezzel a fordulattal, hogy kettesben maradtunk. Viszont életem egyik legszebb időszakát tudhatom magam mögött. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy mindent meg lehetett oldani vakon. Azt se gondolom, hogy a férfi lét annyira nehézkes. Nyilván ez inkább nőknek való feladat, de mindent, amit egy nő meg tud oldani, azt egy férfi is össze tud hozni. Háztartást vezettem, takarítottam, főztem, mostam, gyerekre vigyáztam, neveltem és dolgoztam is egyben. Igen, rövidnek tűntek néha a napok, így utólag visszagondolva nem tudom azt, hogy hogy csináltam. Most már lehet, hogy ehhez öreg vagyok, vagy kicsit kényelmesebb lettem, de nyilván úgy könnyű, hogy már családban élünk, nagy családban, ahol a feleség lát, és nyilván megoldja a dolgok egy jelentős részét, nekem pedig a fő feladatom a gyerekekkel való foglalkozás és a munka. De szeretem azt hinni, hogy elég időt próbálok apaként is funkcionálni.
5: És volt segítséged annak idején?
8: Segítségre természetesen mindig szükség volt valamilyen szinten. Volt babysitter egy időszakban, hiszen volt, hogy este 10-ig dolgoztam, amikor még nem otthon masszörködtem, hanem külön üzlethelyiséget béreltem. Akkor el kellett járni, és el kellett valakinek menni a Kittyért. Illetve takarítónő is kellett, hiszen azért hetente vagy két hetente nem ártott, hogyha egy látószem igazán végig megy a lakáson, de ezek mind inkább olyan szolgáltatások voltak, amit az ember megvásárolt, tehát muszáj volt megkeresni a rávalót. Én azt szoktam mondani, hogy elég drága dolog vaknak lenni, mert hogyha az ember minőségien akar élni, tehát úgy, hogy nem koszos ruhában, nem koszos környezetben, kényelmesen akar elmenni, vagy legalábbis úgy, hogy ne, mint egy ázott veréb, vagy malac sárosan érjen oda mondjuk egy bábszínházi előadásra a gyerekkel, akkor nem ártott a taxiba ülni, ami ugye megint csak egy olyan dolog, hogy hát vitte a pénzt rendesen, néha többe került az utazás, mint maga a program. A családtól nem kellett olyan nagyon nagy mennyiségben a segítség, illetve a szomszédok voltak arra jók még, hogy az ilyen nem várt helyzeteket segítsenek megoldani, mit tudom én, amikor széttört egy gyógyszeres üveg, és a Kitty elég pici volt ahhoz, hogy még ne értse meg, hogy nem kell a környékre sem menni, akkor gyorsan fölhívhattam bármelyik szomszédomat, hogy segítsen már, és szedje össze a összes darabkát, szilánkot porszívozzon egy kicsit nekünk. Úgyhogy igen, valamilyen szinten kellett segítség, és volt is, valamilyen szinten szolgáltatásokat kellett igénybe venni.
3: Te készültél-e fel valahogy erre a feladatra, vagy inkább az ösztöneidet követted?
8: Ösztönös volt, bár hozzáteszem, hogy mondjuk a kórházból való hazaérkezésé után, vagy hát körülbelül akkor egy mackon gyakoroltam pelenkázni, körülbelül ez volt a készülés, amit anyukámtól tanultam, de egyébként semmilyen szinten nem készültem erre. Tehát tudtam, hogy el fogok válni, tudtam, hogy ez lesz, viszont azt, hogy mikor is kezdjük, na az egy ilyen elég random dolog volt, egyik napról a másikra, és akkor csak sodródtam, alkalmazkodtam, és próbálkoztam, hogy mindent megoldjak.
3: Azért is kérdeztem ezt, mert az előző két adásban ugye az anyukákkal erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy ők hogyan készültek fel erre az időszakra. Nyilván ugye a szülésre magára is, azt téged ugye nem érintett, viszont a kisgyermek gondozásával kapcsolatban is volt olyan, aki mondjuk tanfolyamot végzette, ezért voltam rá kíváncsi, hogy te is készültél esetleg így, vagy tényleg csak az ösztöneid után mentél.
8: Én inkább az ösztöneim után, én saját magam kipróbáltam, hogy nem jó dolog törlőkendővel feneket törölni, jobban járok, ha a csapnámosom meg. Ezeket így kikísérleteztem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Nem volt semmilyen tanfolyam az én esetemben.
3: Van-e bármi, amit mondjuk most már másképp csinálnál? Hiszen ugye van egy másik kisgyereked is már, akinél végignézted, hogy hogyan is működik ez. Esetleg ezek alapján, a tapasztalatok alapján, ha most változtathatnál a korábbi módszeren, akkor megtennéd-e?
8: Nincs olyan dolog, amin változtatnék, ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de visszanyúltunk ugye a legkisebbik gyermekkel ahhoz, amit én régen csináltam. Tehát például hatottam a látó feleségemre, ő is elmegy és megmossa a fenekét, nem pedig törlőkendővel kínlódott. Igazából úgy gondolom, hogy mindent jól csináltam, vagy megfelelően.
3: Tehát akkor, hogyha jól értem, hatottatok egymásra, biztos ő is hozott be új dolgokat, új módszereken, de alkalmaztátok a te általad kigyakorolt, kitapasztalt lehetőségeket is.
8: Igen, mert az tisztábbá tette mondjuk a feneket, maradjunk a fenéknél.
3: Fontos téma. Mi okozott számodra egyébként a legnagyobb nehézséget ebben a történetben?
8: Talán a logisztika volt a legnehezebb. Nem is maga a gyerekkörüli teendők, vagy nem maga a háztartás vezetés, mert hogy ezeket föl lehet fogni sokszor úgy is, mint egyfajta kikapcsolódást előidéző tevékenységet, hanem tényleg az, hogy a vendégeimet szervezni, a gyerekért mikor menjek, összerakni a napokat, az volt azt hiszem a legnehezebb.
3: És a gyerekkel beszélgettetek egyébként arról, hogy ez hogy alakult így, hogy ő egy látássérült apuka mellett kezdte el a kis életét élni?
8: A vakság szerintem soha nem érdekelte a Kittit, inkább én úgy gondolom, hogy ez a miért nálam maradt, ez is ilyen 10 éves kora körül, ha először fölmerült, mint kérdés. Valamilyen szinten beszélgettünk így erről, de én úgy gondolom, hogy ez nem tartozik rá.
3: Tehát akkor magáról a látássérültségről olyan nagyon nem is beszélgettetek?
8: Nem beszélgettünk a látássérültségről, mert az az igazság, hogy ez ilyen ösztönösen átjön, vagy átjött. Nem volt külön téma. Apa nem lát, kész. Apa vak. Ugyanezt látom a Fruzsinál is, hogy nem téma külön, de nagyon is szocializálódnak hozzá, alkalmazkodnak teljes mértékig. És úgy valahogy nekik ez természetes. Tehát olyan furcsa, mert kicsit úgy tűnik, mintha másfajta apukát a Kittyel se tudna képzelni, mint egy vakot. Van ugyebár vak barátom, akivel látszik, hogy ugyanolyan közvetlen és kedves a Kitty, mint ahogy velem, és az első perctől kezdve nem volt egy éves, amikor már mászott Csaba barátomon lelkesen.
3: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a történeteteket. Most már a többieket is bevonjuk a beszélgetésbe, így a következő kérdésem már hozzájuk is szól. Arra lennék elsőként kíváncsi, hogy mikor vittétek a gyermekeiteket először közösségbe, és milyen típusú közösségek voltak ezek?
6: Mielőtt a kisfiam bölcsödébe kezdett volna járni, előtte nagyon sokat jártunk át egymáshoz az unokatesókkal, nagyon sokat játszottak együtt, és jártak hozzánk a faluból más gyerekek is anyukával. Azért a szülők többsége jól kezelte a helyzetet, én úgy gondolom.
7: Nagyon korán elkezdtem velük közösségbe járni, én pont az az anyuka voltam, aki nem burokba tartja a gyerekét, hanem 2 hetesen én már vittem a boltba bevásárolni magammal, és rettenettel állták körül idősebb hölgyek, hogy merem én ezt a pici gyereket kihozni egyáltalán emberek közé. Amikor már körülbelül 1/2 éves lett, és azért már észlelte a környezetét, kommunikálta a körülötte lévőkkel a maga módján, onnantól kezdve én eljártam vele ilyen babás-mamás foglalkozásokra, illetve én babaúszásra hordtam őt, amit nagyon fontosnak tartottam. Egész sokáig jártunk úszni egy nagyon kedves oktatóhoz. Hát nekünk ezek voltak az első közösségi élményeink. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy bár Budapesten élek, de kertvárosi környezetben, és a kertvárosban az anyukák is valahogy szerintem összetartóbbak, vagy sokkal jobban kialakulnak közösségek, mert együtt járunk játszótérre, sőt, egyébként ezeket a babás-mamás foglalkozásokat is mi magunknak szerveztük meg. Kaptunk egy ilyen közösségi teret, a játszótér mellett volt egy üres épület, és akkor ott kialakítottunk egy ilyen közösségi térnek nevezett helyet, ahol hát nem csak mi babások jelentünk meg, hanem ott azért idővel már az évek során kialakultak egyéb más korosztályoknak is foglalkozások, de alapvetően mi indítottuk el annó ott a közösségi életet, és nagyon jó kis társasági és szülő és gyerekcsapat jött ott össze, és nagyon szép időket töltöttünk együtt. Énekeltünk, mondókáztunk, beszélgettünk, megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, érzéseinket, a gyerekek ismerkedtek egymással, ott kúsztak, másztak körülöttünk, illetve miután én elég mozgékony vagyok, és nagyon szeretek sportolni is, ezért hamar elmentem vele ilyen babamama tornára is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én végzem a torna gyakorlatokat, és a gyerkőcöm pedig ott tekerek körülöttem, vagy éppen őt emelgetem, mint súlyzó. Úgyhogy ezek is jó élmények voltak közösen.
1: Ez kicsit olyan, tudod, mint amikor van a saját testsúlyos edzés, meg van a gyerek testsúlyával való edzés.
7: Igen, mert tényleg egy súlyzóként működött, mert hol a lábamon emelgettem, hol guggolásokat csináltam úgy, hogy a kezembe volt. Nyilván ez bizonyos testsúlyig működik, meg amíg a fizikumom engedi, de amikor már ilyen kis kúszók-mászók lettek, akkor már a gyerekek is összetudtak jönni, és labdázgattak, tettünk nekik oda pici játékokat, és amíg mi anyukák edzettük a testünket, addig a gyerekek nagyon-nagyon jól áll voltak egymás társaságába, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy miután nekünk rokonaink közelben nincsenek, mert én is, meg a férjem is vidékről kerültünk föl Budapestre, így nagymamák is, unokatesók is, mind-mind 230 kilométer az ország 2 végében, így ezek a, mint az Andránál a rokoni összejárások nálunk így nem nagyon játszottak, de próbáltuk máshogy megoldani, hogy közösségben legyenek a gyerekek. Volt utána egy kisfiam is, nyilván ő már máshogy indult el ezen a terepen, ő neki már volt eleve társaság a nővére személyében, a nővére imádta, 5 évkor különbség van köztük, így amikor babaként hazakerült, akkor teljesen ilyen kis anyaszerepet átvette, és babusgatta, még pelenkázta is, meg fürdette, úgyhogy nagyon nagy volt köztük az összhang, úgyhogy ott már megvolt alapvetően a közösség, de vele is ugyanígy végigcsináltam a babaúsztást, ugyanígy jártam vele ilyen babás-mamás foglalkozásokra. De a lányom volt az úttörő ebben.
1: Nyilván ő a legnagyobb. Igen. De akkor, mikor jött a fiad, akkor már volt segítséged is ezek szerint.
7: Volt segítségem.
1: Nem kellett egyedül megoldani mindent. Látod, ennek is megvan a maga előnye.
7: Igen, volt segítségem is, meg hát egyfajta rutin is, hogy mi az, ami jó volt neki, mi az, ami nem volt jó neki, és akkor a másik gyerekkel már esetleg másképp csináltam, vagy máshova mentem. Egyébként nekem nagyon jól bejöttek a helyszínek, oktatók, akikhez a lányommal jártam, úgyhogy mi követtük ezt a vonalat a kisebbik gyerekkel is, és ugyanazokra a helyekre jártunk vissza többnyire.
8: Kitty esetében, ahogyan kettesben maradtunk, nyilván neki muszáj volt bölcsödébe is járnia, ezzel kimerítettük élből a közösségbejárás lehetőségét, plusz mivel minden gyerek hintázni akar menni a bölcsöde után, ezért elég hamar muszáj voltam beadni a derekam, és merni bemenni a játszótérre egy gyerekkel, és merni őt elengedni, de ő nagyon ügyes volt, mert szabályosan elvitt az adott játékig, ott leültetett, vagy mutatta, hogy hol várjam meg, és én megvártam. Vagy hintáztattam, de nagyon interaktívak voltunk így együtt. Simán működött, elég hamar strandra jártunk, mondjuk ilyen 3 éves kor körül már a Dagály strandon gengeltünk, ami ugye egy furcsa dolog, hiszen ezt vakon megtenni, az ugye olyan nehézkesnek tűnik. Én teljes mértékig megbízhattam abban, hogy ő nem engedi a kezem, nem fog elmenni messzebbre, mert tudja, hogy neki ezt nem szabad. És nagyjából mindig az volt a lényeg, hogy halló távolságon belül legyen, vagyis pár méterre tőlem. Nyilván ez egy strand közegében még szorosabban, még fokozottabban így volt. Fruzsi esetében ugye azzal együtt, hogy én dolgozom, és sokat nem vagyok otthon, megmondom őszintén, még nem voltunk játszótéren kettesben, tehát csak családosan szoktunk menni, mindenképpen ott van anyukája is. Úgyhogy ezt lassacskán orvosolni fogjuk, és ahogy jön a jó idő, amikor már nem kell öltözködni annyira sokat, akkor bizony-bizony bemerészkedünk a játszótérre vele is. Ő hát sokkal elevenebb, nyilván testvérei is vannak, hangosabbnak kell lenni, pörgősebbnek kell lenni, úgyhogy őtőle azért egy picit tartok, megmondom őszintén, hogy nem vetettem bele magam olyan lelkesen még ebbe a tevékenységbe. Örülök annak, hogy elviszem a bölcsibe és visszahozom a bölcsiből, és azok nagyon pozitív élmények, tehát érdekes látni a váltását egy arcon pörgő gyereknek, hogy ha egy vakkal van kettesbe, tehát esetünkben akkor lehiggad, lenyugszik, fogja a kezem, nem engedi el, ha egy pillanatra el is kéne, hogy engedjem a kezét, akkor már megértette, hogy akkor is hozzám kell érni, akkor se engedheti el a ruhámat. Nagyon jó látni, hogy egyébként működik ő, csak még én vagyok egy kicsit bizonytalan, lehet, hogy ahogy öregszem, akkor egyre félősebb leszek. Tény, hogy nem vagyok ráutalva arra, hogy ezt már pedig meg kell oldani, és valljuk be őszintén, hogy férfiként kényelmesebb elmenni dolgozni, mint hogy a gyerekekkel minél több időt töltsön az ember, és ráadásul célra vezetőbb is, hiszen ebből él a család. Tehát a hasznosságomat azt gyakorlatilag a munkában élem ki valószínű igazából.
6: A Peti 18-ban született. Aki az első két felvételt végighallgatta, vagy végignézte, az már ismeri a parázós oldalamat, és 2019-ben jött a Covid. Tehát én azért megfontoltan vittem a gyerekemet bárhova is, de vittük játszóházba, mindig úgy vittük, hogy volt velem látóanyuka is, és a látóanyukák figyelték az enyémet is.

0: Sajnos ő hajlamos rá, és egy szülővel mehetett be a vízbe, és az az apja volt. Tehát én nem mertem bevállalni, pedig tudok úszni, de ennek ellenére úgy voltam vele, hogy inkább az apukája legyen ott, mert különböző feladatokat kaptak, amiket meg kellett csinálni, átúszni a karikán, meg hasonló feladatok voltak, és biztonságosabban éreztem azt, hogy az apukája van ott vele, de én is velük voltam, csak én ültem a parton, és figyeltem őket, és bár nem szabadott videót csinálni, de én azért
1: sutyiban mégis, igen.
0: Csináltam, hogy a nagyszülőknek meg tudjam mutatni.
1: Itt szóba került, hogy Kriszti például ti jártatok babaúszásra, meg erre a babamama tornára, és ezzel kapcsolatban az merült föl bennem, hogy hogyan reagáltak rátok a foglalkozás vezetők. Jeleztétek-e esetleg nekik előre, hogy látássérült vagy?
2: Én igazából nem jeleztem előre, mert úgy éreztem, hogy ezek olyan tevékenységek, amikben nem leszek akadályozottabb, mint a látók, hiszen benn vagyok egy medencébe, a gyerek tőlem karnyújtásnyi távolságnál messzebb nincsen, a fülemet tudom használni, az utasításokat tudom követni, hogy most merüljünk, vagy emelgessük a gyereket le föl a vízbe. Tehát igazából a gyerek mozgását azt maximálisan le tudtam követni. Hát a tornánál meg hasonlóképpen annyi volt, hogy ha egy picit már kúszómászó korában távolabb ment tőlem, és mondjuk már nem éreztem azt, hogy én most olyan biztosan rálátok, akkor vagy egy picit visszahúztam a gyereket, vagy én lekövettem egy kicsit. De így a résztvevők részéről nem volt ezzel semmi probléma. Én miután elég erősen fényérzékeny vagyok, tehát viszonylag kis fénynél is azért hunyorgok. Tehát volt olyan ember, aki rákérdezett, hogy nem kéne egy szemüveg, vagy fáj a szemem, fáradt vagyok, és akkor hát ilyenkor előfordult a szituációtól függően, hogy elkezdtem elmagyarázni, hogy mi a helyzet, hogy én nem látok teljesen jól, hogy kb. 10%-át látom annak, amit ő. Hát ezen volt, aki megdöbbent, és többet nem kérdezett, de volt olyan is, aki kíváncsian egy órán keresztül faggatott, hogy mégis hogy van ez a dolog, és én hogy tudok így működni, és hogy úristen, én nem tudom elolvasni a feliratot. De egyébként így a gyerekkel való tevékenységben így nem befolyásolt ezen a két foglalkozáson konkrétan.
1: És változott esetleg ezután a hozzáállása azoknak, akikkel mondjuk megosztottad, hogy mi a helyzet veled?
2: Én nem éreztem változást, hál' Istennek, mert nem vagyok az a típus, aki szereti sajnáltatni magát, vagy szereti hangsúlyozni a nehézségeit. Én inkább szeretem őket megoldani. Hál' Istennek nem találkoztam olyan emberrel, aki ezt ne tudta volna tolerálni. Ha segítségre volt szükségem, akkor azt mindig jeleztem, de azért igyekeztem mindent magam megoldani. Ők ezt elfogadták, nem kezdtek el csodabogárként kezelni, nem voltam UFO közöttük, úgyhogy nem volt ebből semmi hátrányom, vagy bármilyen előnyöm, hogy ők tudtak arról, hogy én nem látok teljesen jól.
1: És ők ajánlottak esetleg segítséget neked, vagy volt, aki mondjuk túl buzgóbb volt a többieknél?
2: Nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen ember. Szerintem ők ezt érdekességként meghallgatták, rácsodálkoztak, hogy van ilyen állapotú ember, de szerintem nem feltétlenül érezték ők át azt az elmondásom alapján, hogy nekem ez milyen nehézségeket okoz, vagy milyen problémáim vannak ezzel kapcsolatban, hanem látták, hogy ugyanúgy föl tudom öltöztetni a gyerekemet, ugyanúgy ki tudok menni az ajtón, lehet, hogy lassabban csináltam ezeket a dolgokat, de nem jöttek oda, hogy úristen segítünk, és akkor gyere, és erre megyünk, hanem teljesen úgy kezeltek, mintha én is jól látnék, és nem lenne semmi problémám. Amit egyébként én nagyon toleráltam, és nagyon örültem neki, hogy ők ezt így fogadták.
1: Mi volt ezekben a helyzetekben számodra a legnagyobb nehézség?
2: Egy medencébe bemenni úgy, hogy hát én szemüveget hordok. Tehát a szemüvegemet nyilván kint kellett hagynom, ebből eredően a mozgásom sem volt annyira biztos, hiszen kevésbé láttam jól, mint szemüveggel, picit homályosabban, picit nehezebb volt minden, hát én lassabban kúsztam be a medencébe a gyerekkel, tehát amíg nem volt rajtam szemüveg a vizes foglalkozás alatt, azért az nem volt egy kényelmes helyzet. de miután a gyerektest közelségben ott

0: volt velem, tehát nem éreztem azt, hogy én ezt a feladatot nem tudom meglépni, mert tudtam kontrollálni, hogy hol van, éreztem, nem ment el tőlem messzire, hogy ne találjam meg, úgyhogy maximum a öltözőtől a medencéig eljutásban voltak nehézségeim esetlegesen, de ott bent már nem. A tornánál meg nem kellett szemüvegemet levenni, azt tudtam abban is végezni, úgyhogy ott azért kicsit komfortosabb volt a helyzet.
1: Jártak-e a gyermekeitek bölcsödébe, és hogyha igen, akkor milyen élményeitek voltak a bölcsödével kapcsolatban?
2: Én sose tudtam azt eldönteni, hogy most a vakon lepődtek meg jobban, vagy az apukán, tehát hogy ott a Kitty esetében a bölcsödőjében megkértem még a legelején a gondozónőket, hogy legyenek olyan jók, és szóljanak, hogyha bármiben béna vagyok, tehát hogyha koszos lenne a ruha, vagy nagyon rosszul adtam volna rá valamit, vagy a haja nagyon bénán állna, akkor azért azt mondják meg. És tök jó volt, mert lelkesítően pozitívak voltak. Nyilván volt benne egy kis jó, az apukától elfogadjuk, meg a vaktól elfogadjuk, de ugye nem tudni, hogy melyik, mert tényleg hát apákra azért nem annyira jellemző, hogy hajat csinálnak, tehát én nekem meg az egyik vendégem próbált például vonni, megtanítani, amikor masszázsra jött, és tényleg kicsit meglepő jelenség lehettünk, de inkább pozitív, mint negatív. A szülőkkel például nem sikerült igazi kapcsolatot kialakítani. Azt figyeltem meg, hogy ott valahogy mindig egy kicsit kirekesztett maradtam, mai napig egyébként, ami azért furcsa, mert ugye a munkám során rengeteget beszélgetek, és mondhatni, hogy abból élek, hogy beszélgetek a 10 évestől a 80-90-100-ig, bezárólag mindenkivel. Viszont ez valahogy a gyerekes közegekben nem tud megvalósulni. Nem igazán jöttem rá arra még, hogy ebben én vagyok a hibás, az én felfogásom, nekem kéne jobban közelíteni és közeledni, vagy a társadalom. Tehát erről fogalmam nincs, mert tényleg csak a szülői felállásban látom, hogy nem működik.
3: Amikor a bölcsit elkezdtük, ez érdekes volt, mert ugye az én szembetegségem az olyan, hogy elég nehéz kiismerni, mert olvasni tudok, viszont kint a fényben már nehezebb, és éppen ebbe futottunk bele. A bölcsis néni, aki még az elején, amikor az adminisztrációt kellett kitölteni, megmutatta, hogy mi, hogy merre van egy ilyen kis füzetben, folyamatosan a férjemhez beszélt. Én pedig szóltam neki, hogy inkább hozzám beszéljen, ha lehet, mert egyrészt el tudom olvasni, másrészt pedig a férjemnek az egyik fülénbe, a másikon ki, úgyhogy nyugodtan beszélhet hozzám, fogom érteni, és így fogok tenni, ahogy elmondja. És ezek után így is állt hozzám, tehát rendes volt, nem vette rossz néven, és utána hagyott kibontakozni. Na de jött a probléma, amikor beszoktatás volt, és ki kellett menni a gyerekekkel az udvarra. Minden szülő ment a saját gyereke után, ahogy én is. Csak hogy ugye tudjuk, hogy a csőlátáson van, emellett még a fény is bezavart, és mentem a Peti után, és egy kislány elém került, és hát szegényt konkrétan meglöktem. És hát utána néztem az anyukára, így elég csúnyán nézett rám. Utána láttam, hogy a bölcsis néni oda ment hozzá, valamit mondott, hát nyilván azt, hogy én látássérült vagyok, és utána pedig láttam a szülőn, hogy megenyhült. Mondtam is a bölcsis néniknek, hogy ha nem probléma, akkor én az udvar széléről figyelem a Petit, de én nem szeretnék utána mászkálni, mert tényleg, hogyha elém kerül egy 2-3 éves kisgyerek, aki szegényként még alig nőtt ki a földből, akkor az nem annyira jó.
1: De akkor nem lett konfliktus a helyzetből?
3: Nem lett konfliktus egyáltalán, és kedvesek voltak igazából a szülők is. Ahogy a Viktor is mondja, bár én nem kirekesztettségnek érzem ezt, hanem abból adódóan, hogy a férjem hordta a bölcsibe, és ő is hozta el, mert hogy az ő munkahelye mögött helyezkedik el ez a bölcsöde. Ezért nekem így kapcsolatom nem volt a szülőkkel számottevően. Az én kisfiam annak okán járt bölcsödébe, mert még nem volt 3 éves, ugyanis ő októberi, tehát évvesztes, és májusban elmentünk felvételizni az óvodába. A Petinek meg és a beszédfejlődése volt, tehát ebben az időben még nem tudott folyamatosan beszélni, olyanokat tudott mondani, hogy anya, apa, olyan szavakat, amiket nap mint nap úgy használd, de ez körülbelül 10 szó volt. Az óvoda vezető hölgy fogadott minket. Én, hogyha ügyet intézek, akkor az illetőnek mindig azzal szoktam kezdeni, hogy nem fogom tudni tartani a szemkontaktust, mert látássérült vagyok, ezt el szoktam mondani, mivel nem tudom tartani, ezért nem is erőlködöm. És ebben az esetben az óvodavezető hölgy úgy reagált, hogy igen, észrevettem, meg tudom oldani, hogy a kisfiú csak jövőre járjon óvodába. De mondtam, hogy én nem szeretném ezt megoldani, mert én szeretném, hogy szocializálódjon a gyerek. És ott töltöttünk egy 10 percet maximum, közben a gyermekem játszott, autózott, annyi, hogy ő nem kommunikált. Meg hát jó, nem is kérdezgették, mert mondtam is, hogy neki meg késett beszédfejlődése van. Ezek után nem is mondott semmit akkor még a hölgy, hanem rá pár órára felhívott, hogy ő nem fogja felvenni a gyerekemet, mert autisztikus tüneteket észlelt nála. Én nem szoktam konfrontálódni, de ezek után én mondtam, hogy ezt ebből az 5 percből szűrte le, amíg ott voltunk, azt mondja erre a hölgy, hogy nem 5 perc volt az. Mondom, nem, igaza van 10. A férjem intézett pár telefont, mert neki több kollégájának is oda járt bölcsödébe a gyermeke a munkahelyük mellett, tehát a Peti oda járt igazából még egy évet. Vittem én mindenhova a megkésett beszédfejlődésével kapcsolatban, továbbá bogarat ültetett ez a hölgy a fülembe, tehát én vittem felmérésekre, bár nem állami szakszolgálathoz, de magámban, gyermekpszichológustól kezdődően, fejlesztőházba, ahol felmértek minden létező dolgot nála, és azt mondták, hogy ennek a gyereknek, hál' Istennek, semmi baja. És mire következő évben tényleg mentünk volna oviba, akkor hát mondtam a férjemnek, hogy inkább ő hívja föl ezt a hölgyet, mert mondom, rám biztos emlékszik. És tudta egyből, hogy ki az a Peti, és már azzal indított, hogy tényleg, és voltak szakszolgálatnál? Mondtuk, hogy egyébként nem, de utána felhívta a védőnőt, és kérdőre mondta, hogy mi az, hogy mi nem voltunk szakszolgálatnál, és hogy gondoljuk. Úgyhogy ezek után én úgy gondoltam, hogy ebbe az óvodába nem fogom járatni a gyerekemet, mert úgy fogja figyelni innentől, mint a sas, és ha bármilyen konfliktus lesz az udvaron, akkor a Petit fogják elővenni. Egyébként hozzáteszem, hogy a Petikét úgy kell ösztönözni, hogy védje meg magát, mert nem hajlandó megvédni se magát, szóval nem egy agresszív gyerek a fiam. Volt egy lehetőségünk, a szomszédunk és egyben rokonunk két településsel arrébb dolgozik egy óvodában. El tudtuk így intézni, hogy oda menjen a Peti szeptembertől. Hálás vagyok ezért, hogy ő oda került, és nem helyben járt óvodába, mert nagyon sok lehetőség volt ott, rengeteg foglalkozás. A Peti nagyon jól helytált. Bár azt nagyon sajnálom, hogyha oda került volna helyben oviba, akkor egy fél utcára lett volna az óvoda, és el tudtam volna én is vinni, és így viszont, hogy a másik településen volt az óvi, csak kocsival lehetett megközelíteni, hozzáteszem, mert arra busz sem járt. Reggel a férjem, amikor ment dolgozni, elvitte, délután hazahozta. Na most ez megint az eredményezte, hogy a szülőkkel nem annyira volt kapcsolatunk, hát főleg nekem, neki sem nagyon, mert bevitte, kirakta, és kb. Ennyi, tehát ő nem nagyon beszélgetett senkivel. Annyi kapcsolatunk lett a szülőkkel, hogy minden évben csináltunk a Petinek gyerekzsúrt, és elhívtuk a barátait a szülőkkel együtt, és akkor így a szülőkkel tudtunk egy kicsit kapcsolódni.
1: Viszont az elmondottak alapján úgy sejtem, hogy benned elég mély nyomot hagyott ez a konfliktus helyzet.
3: Igen, és itt hasonlatként felhoznám, hogy amikor ugye az előbb említettem, hogy hogy reagált az óvodavezető hölgy, amikor elmondtam, hogy látássérült vagyok, és utána a bölcsödében, amikor ugyanezt elmondtam a bölcsöde vezetőnek, hogy nem fogom tudni tartani a szemkontaktust, mert hogy látássérült vagyok, akkor neki az volt a reakciója, hogy viszont nagyon szép szeme van. És végig nagyon kedvesek voltak ott is, meg utána az óvodában, ahova a Peti 3 évig járt ott, és végig nagyon készségesek, kedvesek, aranyosak voltak.
2: a Fruzsi is, azt látom, hogy élvezi a bölcsit, és őt is szeretik, mert egy jól működő gyerek, aki nem renitens, nem bánt senkit, nincs vele semmi problémájuk. Otthon persze nem ilyen, de a bölcsőben egy angyal. És a Kitty Detto, ő is egy angyal volt, semmi panasz nem volt rá. Ugyanabban a bölcsibe jár a Fruzsi, mint a Kitty korábban.
1: Tehát akkor már ismernek titeket.
2: Igen, illetve hát a gondozónők nyilván újak, de az igazgató meg az igazgató helyettes volt például a Kittynek a bölcsidei gondozója, és lelkesen fogadott bennünket, tehát nagyjából az van mondva, hogy ha nagy ritkán apa megy a Fruzsiért, akkor mindenben segítenek nekik. Ezt ott már nem kell annyira képbe lennem mindennel, mint a Kitty idejében kellett, mert már nem az az élethelyzet van, amikor mindent nekem kell megoldani, de egyébként én mindenhol azt látom, hogy nagyon lelkesen segítőkészen állnak az emberhez. Megkésett beszédfejlődéses sztorink nekünk is volt, annyiban, hogy szép lassan kiderült, hogy a Kittynek is az van. Óvodából a körzetes nálunk se jöhetett például szóba, mert egy hónapot kipróbáltunk, mindenkivel összevesztem, akivel csak lehetett.
1: Úgy látszik, ez egy ilyen konfliktusos időszak a bölcsödénél, óvodánál mindenkinek.
2: Az volt az egyik fő konfliktus, hogy szeptemberi óvis képekként kijött egy e-mail, 83 képből 2-3 képen szerepelt az én kölköm, és ebben az volt az érdekes, hogy nem hiányzott szeptemberben. Ugye hát az azt jelentette, hogy valószínűleg vele nem foglalkoztak, mert hát nem beszél, el van magának, és akkor úgy nő majd, mint a passzúj, amit én nagyon nem díjaztam, és ezt megfejelték még azzal, hogy pontosan aznap, amikor mentem volna be beszélgetni majd délután, akkor bevittem a Kittyt reggel, nagyjából 5 percre lakunk az óvodától egyébként, bevittem, és hazaértem, átöltöztem, akkoriban már otthon dolgoztam, és fölhívtak, hogy kötőhártya gyulladása van a gyereknek. Amiben az volt az érdekes, hogy tényleg pár perce adtam át a gyereket, tehát simán mondhatta volna az óvónéni, hogy ó, apuka, hát csúnya a szeme, akkor lehet, hogy mit se kéne hagyni. Próbáltam beküldeni az óvodába mindenféle ilyen krémet, azt mondta a házi orvos, hogyha bekenik, akkor onnantól nem fertőz, és mindenkinek jó lesz. És nem engedték se azt, hogy az ismerős bekenje, se azt, hogy ők bekenjék, majd amikor apa jön érte ebéd után, majd akkor lesz kezelve. És én ezen annyira fölháborodtam, hogy megérkeztem az óvodába ebéd után, addig dolgoznom kellett, és gyakorlatilag az igazgatótól kezdve az óvónőkön át mindenkivel üvöltöttem egy sort, hogy ez tűrhetetlen.
1: Kiadtad legalább a feszültséget.
2: És közöltem, hogy hétfőtől mi már nem jövünk. És kiiratkoztunk, elmentünk logopédiai csoportba, ami egy jó döntés volt. Nyilván speciális fejlesztésekre volt szükség. Utána 2-3 évvel később visszatértünk Újpestre, de akkor már a katolikus óvodába ott folytatta, és most meg már ugye teljesen integrálódott. Tehát nálunk körülbelül ez a története ennek a megkésett beszédfejlődésnek, csak hogy csatlakozzak egy kicsit Andihoz.
3: Mi egyébként elvittük a Petit, miközben a bölcsibe járt, lovas terápiára, és pár hónapon belül folyékonyan beszélt.
1: És ezt ennek tulajdonítjátok?
3: Igen. Korábban hordtuk őt TSMT tornára. Nem láttunk számottevő változást, pedig otthon is csináltuk a gyakorlatokat. Hármasban a férjem, a kisfiam, meg én kínszenvedés volt, nem akarta, küzdött ellene, mert fárasztó is volt neki, meg hát még kicsi is volt, és a lovas terápián minden egyes alkalom után már este láttuk a változást. Már este mondott egy új szót, vagy olyat csinált, amit addig nem. Abszolút látható volt a változás, mert ugye a lónak a négyütemű mozgása ösztönzi a jobb és a bal agyféltekét, hogy összhangba kerüljön.
0: Hát a böltis időszak az nálunk viszonylag rövid volt, és csak a lányomat érintette, az idősebbik gyermekemet. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már 2 évesen stabilan szobatiszta volt a gyerkőcöm, és miután 3 éves kortól adjuk őket óvodába, illetve az óvodák szobatisztasághoz kötik a felvételt, ezért egy nagyon rövid időre a böltis időszak is megjelent az életünkbe. Mégpedig azért, mert 3 éves kora előtt már bekerülhetett óvodába, ugyanis mi magánóvodát választottunk neki, és oda már hamarabb fölveszik a gyereket adott esetben. Úgyhogy nekünk a bölcsis időszak az egy ilyen 3-4 hónapra korlátozódott, amíg meg nem ürült a hely, hogy föl tudják venni az óvodába. A bölcsis időszakkal nagyon szenvedtünk, mert igazából az volt az első leválás anyáról, aki nap 24 órájában vele volt, így nagyon nehezen viseltük, viszont a bölcsiben nagyon örültek egy olyan gyereknek, aki képes használni a bilit, és nem kell pelenkázni naponta többször. Ilyen szempontból örömmel fogadták, de mondom, miután nagyon rövid volt ez az időszak, ezért nagyon mély nyomokat nem hagyott az életünkben. Nekünk már inkább az óvis időszak volt a meghatározó így a közösségben létben.
1: Korábban már Viktor említett néhány élményt a játszóterezéssel kapcsolatban. Esetleg mesélnél még nekünk arról, hogy hogyan bonyolítottátok a játszóterezést?
2: Igazából semmi különleges nem volt, legalábbis így utólag visszatekintve a dologban. Egyszerűen besétáltunk, a Kitty mindig mindent ügyesen megmutatott, hogy mi hol van, merre kell menni. Amikor valamilyen játékot ő kiválasztott magának, akkor simán leállított valahol, és addig ő játszott, csúszdázott, a hintázásban együtt hintáztunk, már ahova én is befértem, mert igen, testes méretű voltam akkoriban. Nyilván megszokott játszóterekre mentünk, nem sűrűn próbáltunk ki újabb és újabb helyszínt, de amikor előrébb haladtunk a korában, és 4-5-6 éves lett, akkor már sokkal szabadabban bárhova bementünk, ha játszóteret látott.
1: Mennyi idős volt ő egyébként, amikor először mentetek ketten játszótérre?
2: Szerintem olyan 2 éves kora körül.
3: Mi úgy mentünk a játszótérre mindig, hogy a férjem kíséretében, vagy a tesómmal, tehát mindig valakivel, és akkor nekem olyankor volt az én idő.
0: Nálunk a játszóterezés, illetve a játszóházazás az általában úgy nézett ki, hogy ezt vagy családilag oldottuk meg, még amikor csak egy gyerkőcünk volt, akkor leginkább 3-asban jártunk például játszóházba, és nagyon viccesen nézett ki a történet, mert mind a ketten másztunk a gyerek után a csőbe, meg ültünk a labdák között, és dobáltuk vele a labdát, és mindenféle dologra fölmásztunk, amire fölfértünk, mert én sem vagyok nagy darab, és a férjem se, úgyhogy ez elég jól megoldható volt. Hát a játszóterezés az is valami hasonló módon zajlott, de azt már inkább csak én műveltem a gyerekekkel. Nyilván egy kisgyereknek az óvoda és iskola után szinte elengedhetetlen, hogy a játszótéren folytassuk a napot, miután kiszabadultunk az óviból, ahol egész nap játszottunk. És hát mi erre a legjobb helyszín? Hát nyilván a játszótér, ahol már vannak ismerős gyerekek, összeszokott közösség van. Miután én nem szerettem, hogyha nagyon távol van tőlem, és nem látom, ezért inkább vele játszottam, és követtem, és lecsúsztam vele a csúszdán, ott voltam a mászókán alatta. Nem ilyen nagyon féltő módon, tehát, hogy úristen, oda ne menj föl, vagy azt ne csináld, hanem inkább magamat nyugtattam vele, hogy látom a gyereket, és tudom, hogy hol van. És egyébként meg egy nagyon jó móka volt az, hogy együtt mozgunk, együtt játszunk, együtt nevetünk, együtt csúszunk le a csúszdán, és ezt ő is nagyon-nagyon élvezte. És szerintem ez így a gyerekszülő kötődésben is nagyon-nagyon fontos. Amikor már a kisebbik gyerkőc jött, már ott volt a nővér is nyilván. Még ő is kisebb volt, azért még ő is igényelte a játszóterezést. Akkor már én egy picit leülhettem a padra, és egy pici én időhöz juthattam, hiszen ők egyedül nagyon szépen el tudtak együtt játszani, ugyanis a nővérke hát nagy óvó anyai ösztönökkel bírt, és szívesen játszott az öcsivel, és nagyon szépen vigyázott rá, úgyhogy akkor volt egy kis pihim.
1: Te ültél a padon, nyilván azért rajtuk tartva a szemedet, de ők el voltak akkor egyedül.
0: Igen, nyilván, igen. Hát volt, hogy én is beszálltam, hogyha úgy volt. Rengeteg homokvárat építettünk 3-asban. Mi minden áldott nap játszót tereztünk. Volt, hogy többször is, és próbáltunk ki új helyeket is.
1: Akkor ti nem szerettük. Csak a közelben lévő játszóterekre mentetek, vagy a már jól ismert játszóterekre, ahogy a Viktor is említette, hanem ti azért kísérletezőbbek voltatok?
0: Igen, azért kísérletezőbbek voltunk, sőt, volt olyan, hogy mikor külföldön voltunk, akkor a városnéző programot lecseréltük játszóterezésre. Elmentünk közösen busszal egy csapattal, és mi nézzük meg ezt a részét, akkor beküldtem a férjemet, hogy te nézzél, fotózzál, én meg megyek játszóterezni, vagy fordítva. A játszótér egy ilyen kardinális kérdés volt, hogy játszótérre minden áldott nap menni kell.
3: Az volt az érdekes, hogy amikor a Petivel közösen voltunk a játszótéren, tehát az apja és én is, és a Peti mindig nekem kiabált, hogy anya nézd! Anya nézd, mit építettem! Anya nézd, milyen magasan vagyok! És mindig az én elismerésemre várt, vagy hogy én mondjam, hogy nagyon ügyes vagy. Volt olyan, hogy úgy sütött a nap, hogy nem láttam semmit, de jaj, nagyon ügyes vagy, kicsit.
0: Ez egy gyerekben benne van, hogy ő megmutassa azt, hogy most valami csodás dolgot műveltem, éppen de magasra fölmásztam, vagy milyen szép homokfagyit készítettem neked, és hozza, és kóstold mutatja, meg, hogy kóstold meg.
1: És neked, Viktor, hogyan mutatta meg a gyerek, hogy ő mennyire magasra mászott, milyen ügyes volt?
2: Hát a Kitty képes volt arra, hogy ő oda is vigyen, és addig nem nyugodott, amíg meg nem tapisztatta velem a dolgokat. A Fruzsi még ugye nem tart itt, ő még ott tart, hogy a bölcsiben készült rajzot a minap a kezembe adta, hogy nézzem, milyen szép. Úgy ő rajzolta, és akkor elkezdte simogattatni velem a papírt, nagyon cuki volt. De mind a kettőnél azt láttam, hogy ez alap, hogy apának, anyának meg kell mutatni. Hát ugye nyilván a Kittinél én voltam jobban jelen, ugye az teljesen más, ott nekem kellett megmutatni.
1: De akkor, ha jól értem, a Fruzsi 3 évesen már tart ott, hogy neked sok dolgot úgy kell megmutatni, hogy te megtapintod. Tehát
2: igen.
1: Nem az arcod elé teszi, mint más gyerek, ugye anyának, apának oda teszi a papírt, hogy nézd meg, hanem már azonnal a kezedet teszi oda.
2: Igen, igen. Hát mostanában többször is bementünk bölcsiből jövet mellett egy boltba, és hát az igényei megvannak, hogy mit szeretne vásárolni, de ugye ez a csokit és üdítőt jelenti esetében.
1: Most meg.
2: Igen, és ugye ott is megmutatja, tehát ott is addig kepeszkedik és lögdösi a kezemet. Közben elmondja ugyan, hogy kék, meg maci, mond hozzá szavakat is, hogy mi micsoda, de attól függetlenül mindig eljut odáig, hogy tapintásra kell működni.
1: Már beszéltünk a bölcsödéről és az óvodáról, de ugyanígy ide tartozik az iskola is. Milyen szempontok alapján választottatok a gyermekeiteknek intézményt? Mi volt a legfontosabb számotokra?
3: Logisztika. Leginkább az volt a szempont, hogy el tudjuk őt vinni, érte tudjunk menni. Sajnos olyan szerencsétlen helyzetben voltunk, hogy előtte egy évvel zárt be az az iskola a településünkön, ami ott lett volna 3 házzal arrébb. Nagyvásárhelyen csak alsó tagozat volt, összevonva 3 osztály. És ez megszűnt sajnos, amikor nyugdíjba ment a tanítónéni, és pont egy évvel azelőtt, hogy a Peti ment iskolába, és ezt nagyon sajnáltam, mert tök jó lett volna. Vittem volna, hoztam volna. Most az a probléma, hogy nem tudjuk őt csak kocsival, meg nem csak mi, minden szülő kocsival tudja a gyereket átvinni, meg érte menni, mert hiába van menetrend szerinti járat, de körülbelül 1,5 kilométerre van az iskolától, közben kereszteződések, stb. És egy 7 éves gyereket nem engedhetünk el úgy iskolába, hogy egyedül közlekedjen. Ráadásul olyan ott a közlekedés, hogy én Pesten sokkal jobban elközlekednek, mint ott, mert itt vannak lámpák, ott például semmi, csak átfutsz a zebrán, aztán majd lesz valami.
1: Szerencséd van, átérsz?
3: Igen, körülbelül. És rengeteg autó, úgyhogy nem engedjük a gyereket egyedül. Ezért muszáj összelogisztikázni az apukájával és a nagymamájával, hogy mindig valaki tudjon érte menni. Mert én mondjuk még érte is mennék, tehát aztán haza buszhozunk, azt elsétálunk, nem arról van szó, de reggel nehezebb lenne, hogy oda is érjünk.
1: Akkor elsősorban nem te vagy, aki viszi és hozza a gyereket az iskolából.
3: Nem. Én mindig próbálkoztam kapcsolódni, hogy azért legyen valami kapcsolat így a szülőkkel, hogy mélyíteni tudja a Peti a barátságait, mert ugye bölcsiben még annyira nincsen ez jelen, ott még inkább egyedül játszanak a gyerekek, de mivel a Peti már akkor 3 éves volt, ő már társaságban játszott, és neki ott már voltak barátai. Az óvodában meg hát ez még inkább lett legjobb barátja is, és próbáltam kapcsolódni így a szülőkkel. Picit nehéz volt egyébként, minden évben csináltunk neki gyerek zsúrt a névnapjakor, mert hogy neki a születésnapja ugye októberben van, tehát akkor nem tudnak kint játszani, viszont nyáron van a névnapja, és mindig akkor csináltunk neki gyerek zsúrt, ugrálóvárral, stb., és ilyenkor a szülőket is hívtuk. Voltak olyan szülők egyébként, akik olyan szinten próbáltak túlsegíteni, hogy mi ott a szülőkkel söröztünk, és mondja az egyik szülő, hogy kibontsam, mondja nekem, ment a sört, és akkor mondom neki, nézd!
1: Menni fog egyedül is, köszönöm.
3: Igen, szóval, hogy itt is volt mindkét véglet. Volt, aki nagyon-nagyon akart segíteni, és picit túltolta, és volt olyan, aki teljesen természetesnek vette ezt a dolgot. Én is olyan voltam, mint a Kriszti, hogy én se akartam soha, hogy ez központi téma legyen, most se akarnám, csak az a baj, hogy a mozgásom ezt nem teszi lehetővé, mert ugye a mozgásomból már alapból látni, hogy valami nem oké, és jobb, hogyha tisztában vannak vele, hogy mi is a helyzet, mint hogy találgatnak, és ebből rosszabbat feltételeznek, mint ami valójában van.
2: Kittinél ugye elsősorban a közelséget vettem alapul a bölcsödei választásnál, az Ovinál is ugye megpróbáltam ezt megtenni, de ott a végén Újpestről Zuglóba kellett közlekedni, hiszen logopédiai csoport volt pár évig, de amikor visszatértünk Újpestre és ott folytattuk, akkor nyilván már cél volt, hogy közel legyen, illetve hogy át is vegyék, mert az egy külön harc volt, hogy esen is státusszal bevegyenek egy gyereket, tehát kellett hozzá egy kis ismerősi háttér, és akkor már kijelölt is lett az útja, hiszen egyházi fenntartású óvodában végzett, és akkor ott is kezdett általános iskolai tanulmányokat. Na most Fruzsi tovább viszi ezt az utat, ott már nem szempont a közelség, viszont nyilván a testvérének az útja a legegyszerűbb, ugyanabba a bölcsödébe, ugyanabba az óvodába fog járni, és talán ugyanabba az iskolába is, az majd kiderül még nyilván későbbiek folyamán. Én tartottam egyetlen egyszer zsúrt a Kittinek, még akkor egyedül leveltem, és nagyon érdekes volt, ugyanis hozzám nem jöttek be a szülők, tehát én kifejezetten úgy terveztem, hogy ez csak a gyerekeknek van, nyugodtan ott hagyhatják őket, 6-7 gyerek volt körülbelül összesen. Nagyon aranyosak voltak, kaptak Burger King-es kaját, meg játszottak, kicsit fölforgatták a lakást, de amúgy nagyon tisztelettudó volt mindenki. A szülők el voltak akadva, hogy úristen, én ebben biztos vagyok, hogy én ezt akarom, ugye hát ez még oviskorban volt, és mondtam, hogy persze, hát egész nyugodtan, ha egy gyerekkel elbírok, akkor többel is, nem? Tehát, hogy ugye hát védett közeg, hiszen otthon, és lakásban laktunk, tehát nem udvaron, úgyhogy kevesebb a veszélyforrás. Kicsit arcon pörögtek, de jó volt ez így, úgyhogy volt ilyen élményem is. És túl lehet élni még vakon is. Ugye gyengéllátóként nyilván minden kicsit más. Én azt gondolom, hogy vakon extrémebb a helyzet.
1: Igen, ez egy valóban merész vállalásnak tűnik a 6-7 gyerekkel teljesen egyedül vakon boldogulni ott egy ilyen zsúr kellős közepén. Nyilván a saját környezet azért előnyödre volt. Most azon mosolygok magamban, hogy az első műsorban a Mekit reklámoztuk, úgy látszik ebben pedig akkor a Burger Kingen. Nem tudom, mikor jön a KFC és a társai, de akkor hajrá.
0: Zsúrokat mi is tartottunk. Tehát általános iskolába odáig jutottunk, hogy 7-8 meg 10 fős baráti társaság alakult ki a lányomnak, és ehhez csatlakoztak a szülők is. Úgyhogy mi nagyon-nagyon sok programot szerveztünk így a gyerekek, szülők együtt. Kirándultunk együtt évente többször, minden gyereknél voltak szülinapi zsúrok, tojást festettünk, adventi koszorút készítettünk együtt, tehát nálunk nagyon-nagyon nagy közösségi élet volt így a nagyobbik lányomnál. ott a szülők maximálisan elfogadóak voltak velem. Többüknek nem is nagyon derült ki, hogy nekem milyen problémáim vannak, csak ilyen egy-két év után, hogy ja, te tényleg te ezt nem tudod elolvasni, mert valahogy annyira természetesnek vették, hogy én ott vagyok, teljesen beilleszkedtünk a közösségbe, a társaságba, és így nagyon jól működtek a dolgok. Aztán megint szembesültem ugyanazzal, amit már korábban elmondtam, hogy miután megtudták, hogy vannak ilyen problémáim, akkor inkább érdeklődő kérdésekkel jöttek. És nem a sajnálat vezérelte utána sem őket, hanem ők ezt így ilyen új információként beszívták, hogy van ilyen, meg így ezzel lehet élni, és milyen jól lehet élni, mint látjuk, és nem csináltak ebből utána sem problémát, és együtt voltunk. Nálunk is a közelség az nagy szempont volt. Alapvetően óviba iskolába én vittem a gyermekeimet. Én Dél-Pestről Észak-Pestre jártam akkor dolgozni, és úgy választottunk óvodát, hogy én jövetmenet a gyereket le tudjam tenni az óvodába, és föl tudjam venni. Az iskolát azt már olyan közelségben választottuk meg, hogy gyalogosan is 10 percnél több ne legyen. Aztán később már jött a bicikli, a roller és egyéb eszközök, és utána már 3.-4. koruktól ők már önállóan jöttek-mentek az iskolába. Nyilván nálunk is megvolt ez a helyzet, ami a Viktoréknál is be fog következni, hogy a kisebbik gyerek követi ugyanazokban az intézményekben a nagyobbik gyereket. Ami bejön, attól én sem tudok megválni. Tehát mi nagyon jó óvit iskolát választottunk, egyik sem körzetes iskola volt, azt el kell mondanom, de valahogy nekem már 3 éves kora körül, amikor intézménybe került a lányom, már megvolt a sorrend, hogy hova fog járni óviba, hova fog járni általános iskolába, középiskolába, és ezt így sikerült is lekövetnünk. Hát most már egyetemista, úgyhogy innentől már önállóan intézi az iskoláit. Úgyhogy nekem is logisztikai szempontok voltak még kicsi korukban, hogy könnyen eljussak oda, és haza is tudjak jutni onnan. És persze, amikor picik voltak, akkor még az is nagyon-nagyon-nagyon szuper dolog volt, hogy 3 játszótér is útba esett, amíg hazamentünk, úgyhogy mindenhol valahova vagy be kellett menni.
1: Ez is egy fontos szempont lehet az intézményválasztásnál.
0: Bizony. Valahol mérlekhintáztunk, valahol mászókáztunk, és akkor a 10 percre lévő iskolából hazaértünk másfél óra alatt nagyjából. Tehát, úgyhogy szép időszak volt nagyon.
1: Viktor, nálad volt-e bármilyen reakciója a szülőtársaknak rád, illetve a te látássérültségedre?
2: Én kicsit kirekesztetnek gondolom magam a szülői közösségből, mert hogy nem is foglalkoznak a vakság témakörével, de nem is nagyon veszek részt velük közös programokon, vagy közös programokban. Tehát nálunk nem alakultak ezek ki. Nyilván ennek része az is, hogy ugye egyházi fenntartású intézményekbe jártak és járnak a gyerekek. Én meg nem vagyok vallásos, éppen ezért biztos, hogy olyan közegekben nem találkozunk, csak akkor, hogyha kötelező a részvétel. Egyébként úgy általánosságban meg nem futhatunk össze a templomokban, mint a többiekkel, ugye ők egymás között. Masszázson érdekes módon jókat tudok velük beszélgetni, hiszen járnak hozzám. Megkülönböztetést nem érzek, viszont nem is sikerült becsatlakoznom kellő mértékben.
1: Volt esetleg rá példa, hogy a szülőtársakkal, a pedagógusokkal, vagy akár a gyerekeitek osztálytársaival, csoporttársaival, tehát magukkal, a gyerekekkel beszélgettetek a látássérültségről, akár szemléletformálás céljából?
2: Nekem igen. Volt egy konfrontálódásom is a Kittinek az egyik logopédusával, aki megkérdezte, hogy miért maradt a vakszülőnél a gyerek. Ezt így megmerte kérdezni, és engem ez fölháborított, mert azt gondolom, hogy ez nem vakság vagy látás függvénye. Illetve ki is fejtette a véleményét, hogy szerinte nem tanulja meg így a színeket, és nem tanulja meg a dolgokat kellőképpen. Én meg elmeséltem neki az otthoni életet, ugye akkoriban még javában kettesben éltünk, és elúságoltam neki, hogy igen, nálunk a gyerek pakolja be a ruhákat, hogy melyik milyen színű, a mosógépbe, meg a szennyes tartóba. Tehát lehet, hogy más információkat adok át, de úgy gondolom, hogy tanítom is azt a gyereket. Úgyhogy volt ilyen élményem is, de volt olyan pozitív is, hogy például vakvezető kutyával mentem, és akkor ovistársaknak kellett néhány információt elmesélni, elbeszélgetni arról, hogy mire jó a kutya, mit szabad vele, mit nem szabad. kifejezetten kötetlen beszélgetések voltak ezek.
0: Én olyan kimondottan szemléletformálást nem végeztem így a szülők és tanárok körében. Nálunk is volt az óvodában egy kislány, akinek vak volt az édesanyja, és vakvezető kutyával jött mindig a kislányáért. Ő is egyedül nevelte a kislányt, és nekik az olyan természetes volt, hogy a Hannának az anyukája egy kutyussal jön, és ő segít neki. Valahogy ugye a gyerekekben sem merült föl kérdésként, hogy akkor ez most micsoda, vagy az is lehet, hogy az óvónénik ezt megbeszélték velük, ezt nyilván nem tudom, de nem volt belőle probléma. Nálunk az iskolában ez nem volt téma, amit most már így utólag nagyon hiányolok, hogy lehet, hogy kellett volna többet beszélni róla. De nyilván én nagyon messzi időre nézek vissza, tehát azért ezek 15-20 éves távlatok, és akkor még talán nem működött ez a szemléletformálás ennyire. Meg én gyerekként is úgy nőttem föl, hogy az, hogy én látássérült vagyok, azt szégyelni kell, az egy tabu dolog. Ami egy nagyon-nagyon rossz megközelítés volt, és szerintem mára jutottunk el odáig, hogy ezt most már nyíltan fölmerje vállalni az ember, mert nem fogja kirekesztetnek érezni magát. Illetve vannak ezek a programok, ahol tényleg elmondjuk a látó embertársainknak, hogy hát nem vagyunk mások, mint ti. Kicsit máshogy élünk, vannak nehézségeink, ami neked tök egyszerű, az nekünk esetleg nehézségeket okoz, de attól mi is tudunk boldog és teljes életet élni.
1: Rajtad kevésbé is látszik, hogy látássérült, vagy azért sokan valószínűleg észre sem veszik.
0: Ez így igaz. Akkor szokott ez nálam leginkább kiderülni, amikor a színek kerülnek szóba. Ugyanis nekem a színek látásával van komoly problémám. Konkrétan nem tudom meghatározni a színeket, meg keverem is őket. Ami egyébként a gyereknevelésben azért okozott érdekes helyzeteket. Például az óvodában volt az, amit egyébként abszolút pozitív élményként éltem meg, hogy már körülbelül 2 éve jártunk az óvodába, és az óvónéni egyik reggel mondja nekem, hogy ez a kislány mindig olyan szépen van felöltöztetve, úgy passzolnak rajta a színek, a harisnyája a hajcsatjához, a hajgumiához, és a felső, meg a nadrág, és jó ránézni olyan összképp, és akkor így én mosolyogtam magamba, és akkor mondtam az óvónéninek, hogy hát, óvónéni, köszönöm szépen, ez nagyon jól esik, mert hogy én nem látom a színeket. És a óvónéninek így láttam a lefagyott arcát, hogy de akkor hogyan? Hogy csináltam én ezt? És akkor elkezdtem elmagyarázni, hogy mi a technika.
1: És hogy... mi a technika egyébként?
0: Hát az öltözködésnél nyilván az a technika, hogyha elmegyek a boltba, akkor én úgy hozok haza egy ruhadarabot, hogy pontosan tudom, hogy milyen színű az a ruhadarab. Ezt vagy megkérdezem a gyerektől, korábban esetleg az eladótól, hogyha volt olyan készséges, de hát nyilván a férjemtől bármikor be tudom azonosítani a színeket. Hát az gyerekkoromban megtanultam, hogy melyik színt melyikkel nem érdemes összepárosítani, és akkor ezekre így figyelek. Meg valahogy az árnyalatok azok úgy megvannak, tehát az esztétikai érzékem azért kialakult, hogyha ránézek egy öltözékre, akkor fogalmam nincs, hogy milyen színű ruha van az illetőn, de valahogy érzem azt, hogy az most harmonikus, vagy nem harmonikus. Erre nem tudnék magyarázatot mondani, hogy ez mitől van.
1: Viktor, te egyébként hogyan magyaráztad el a színeket a Kittinek?
2: Szerintem ezt én leginkább sehogy. Tehát jobban belegondolva a környezettől, tehát a nagyszülőktől, az anyukájától, a bölcsödében, óvodában. Szép lassan megtanulta, de én mindig kívül maradtam a színeken, mert hogy soha nem láttam, éppen ezért nem is nagyon tudom, hogy mi milyen színű. Úgyhogy én nem folytam ebbe bele.
3: A Petinek az óviában kedvesen és készségesen álltak az óvonénik hozzám. Például mondjuk anyák napján előre ültettek direkt úgy, hogy a Peti elé kerüljek, amikor bejönnek. És nagyon figyeltek erre, hogy ugyanazt az élményt tudják nyújtani, mint a többi szülőnek, sőt.
1: Andi, neked most lett első osztályos szeptemberben a kisfiad. Mesélnél nekünk arról, hogy hogyan bonyolítottátok le az iskola kezdést?
3: A férjemnek olyan munkarendje van, hogy nagyon sok időt tölt otthon, ezáltal lehetőségünk van akár a Petiért is ketten menni, ketten vinni reggel, Illetve amikor a tanévnyitó volt, akkor is mi ketten mentünk a férjemmel, és a Petike pedig a csoportjával már, és nagyon ügyesen vonult a kis iskolatáskájában. Nagyon tetszett neki már az első pillanattól kezdve, van legjobb barátja is, ennek nagyon örülök, és hál' Isten kitűnő eddig, remélem így is marad.
1: És hogyan tanultok együtt a Petivel, hiszen ő most kezdett megtanulni, írni, olvasni, számolni?
3: Korábban említettem, hogy 8-as betűméretig lefelé olvasok, tehát nekem nem probléma az, hogy a Petivel a könyvet olvassam, vagy az írott betűket, mondjuk amikor az írás van, ott azért nekem kell a kis lámpa, a fehér fényű, mert fehér fénnyel egyébként jobban látok, mint a sárga fénye, és én akkor azt odarakom, hogy lássam, ha esetleg kicsit kiment a vonalból, vagy nem, hogy nehogy az legyen, hogy nem veszem észre. Persze nem akarok vele túl maximalista lenni, de azért igyekszem a jóra ösztönözni.
1: Kriszti, Viktor, ti tanultok? Tanultatok együtt a gyermekeitekkel?
2: Kitty mostanra 5-es, szinte teljesen egyedül tanul, amikor segítségre van szüksége, akkor azért a Bakok Szövetségétől beszerzett tankönyveket használom, mert hogy én minden évben előre elkérem a tankönyvlistát, és akkor Braille-ben nyomon tudom követni, hogy mi újság feléjük, illetve a tanárokkal is egyeztettem most, hogy felső tagozatos lett, ugye az ügyben, hogy ha van valami speciális anyag, akkor azt küldjék át e-mailben. Még erre nem nagyon volt szükség, de ki tudja, mikor lesz. Amikor kezdtük az iskolát, azokat a könyveket, főleg olvasókönyvet, amit használnak egy normál iskolába, azt nem adaptálják számunkra, hiszen minek egy látássérült diáknak betűket olvasni ilyen formán. Úgyhogy azt a nővéremmel és a család többi tagjával le kellett gépeltetnem, hogy nekem is meglegyen, és akkor olvasni is tudtunk gyakorolni együtt. Tehát én ezt így szoktam, és így oldottam meg annak idején, de ugye most már nincs ezzel akkora probléma.
0: A színekkel hadilábon állok. Nekem a tanulásban ez okozott a legnagyobb problémát. Ez már nyilván korábban jelentkezett, hogy hogyan tudom én egy kisgyereknek elmondani, hogy mi milyen színű. Amikor eljön az a korszak, hogy miért, meg mi ez, meg hogyan, ez a kérdezős időszak, akkor én hogyan tudom neki meghatározni azt, vagy hogyan tudok vele leülni, rajzolni, és kiszínezni egy képet. Nyilván válaszokat nagyon nem tudtam adni neki, de elég hamar elfogadta a gyerek azt, hogy hát igen, anya nem tudja megmondani nekem, milyen színű, akkor megkérdezzük apától. Úgyhogy apa ott volt B-tervnek, viszont amikor rajzoltunk, festettünk, színeztünk, akkor volt nekem egy ilyen speciális készletem, ahol ceruzák feliratozva voltak, hogy melyik milyen színű, festékes dobozokra rá volt írva, hogy milyen színű, és akkor ez alapján tudtam. Aztán ez már utána átfordult arra, hogy a gyerek kezdte el nekem mondogatni a színeket, amikor együtt színeztünk, hogy anya, itt a sárga ceruza, színezd a napocskát sárgával. Illetve amikor kicsik voltak, és például mesét olvastam, akkor én nyilván úgy választottam mesekönyvet, hogy ilyen jó nagy betűkkel legyen írva lehetőleg, hogy én azt könnyen el tudjam neki olvasni, és egy idő után azért a gyerekkönyvek, ahogy nőnek a gyerekek, csökkennek a betűméretek, egyre több betűt rakunk a könyvekbe, egyre kevesebb lesz a kép benne. Egy idő után a gyerek érezte azt, hogy anya ezt már nem tudja elolvasni, vagy nem látja ezt a méretet, és akkor valahogy úgy alakult ki, hogy mind a két gyermekem, mire iskolába került, már folyékonyan írtak, olvastak. Nem azért, mert én tanítottam meg őket, ez annyira érdekes volt számomra is, meg nem ez volt a cél, hanem valahogy ők lehet, hogy így próbáltak nekem segíteni, hogy így utólag belegondolok. Már regényt olvasott a lányom, mire első osztályos lett. Úgyhogy igazából nekünk a tanuláson általános iskolában már nem igazán volt problémánk, úgy valahogy elintéződött korábban.
1: Hogy megkönnyítsék neked a helyzetet.
0: Igen, igen. Én ezt éreztem így utólag inkább, hogy ez történt. Aztán később, amikor általános iskolások lettek, akkor nyilván az, hogy kikérdezem a leckét, az alap volt, de írás-olvasás számolással nem volt problémánk. Hát kicsit a 2020-as időszak volt, ami nehezebb volt, amikor nekünk is tanárokká kellett válnunk. Az egy kihívás volt netessérőtként. Én ott éreztem nehézségeket és nagy kihívásokat. Egyébként úgy az egyéb tanmenetben, megtanulásban nem.
3: igazából ami nekem itt a sulinál, ami miatt én nagyon vártam, az az, hogy én alapvetően is tanár szerettem volna lenni, konkrétan matek-német tanár, de hát nem így hozta az élet, és én nagyon élvezem a Petivel való tanulást, tehát ő nem is napközis, hanem otthon tanulok vele, és nagyon szeretek vele tanulni. Nyilván a COVID alatt azért nehezebb volt meg. Megvannak azok a speciális módszerek, amivel tanítanak, mert már a Petitől is megkapom, hogy de anya, az még a te idődben volt, most már a Betty néni másképpen tanítja. De mondom, ez attól függetlenül a, nem tudom, 30 év alatt nem változott. Szóval vannak vele azért harcaim, viszont mindent meg tudok vele tanulni, vagy meg tudok értetni.
1: És például hogyan tudjátok ellenőrizni a házi feladatokat, hogyan tudtok felkészülni vele együtt egy dolgozatra?
2: Én nem szoktam ellenőrizni a házikat. Én az az igazság, hogy rettentően nagy önállóságot adok a gyereknek, illetve elvárom, hogy önállóan működjön. A pakolásokban sem vettem részt soha. Tehát ha felszerelés hiány volt, akkor az legyen csak az ő sara. Mert teher alatt nő a páma. Akkor, amikor elkezdte az iskolát, amíg pár hónapig mi kettesben éltünk, és utána költöztünk össze, és váltunk mozaik családdá. Igazából én ahhoz ragaszkodtam, hogy hiába lettünk többen, hiába van ott látófeleség, akkor se segítünk a Kittinek, mert hogy szépen nőjön föl, és haladjon, és tanulja meg. A dolgozatok témaköre természetesen ott már egy picit ugye más, ott azért van némi kikérdezés, hogyha arról van szó, ha olyan témából ír, vagy olyan tantárgyból, ami nehezebben megy. Viszont mivel elég szorgalmas, ezért arra nincs panaszom, hogy megharcol ő, megküzd azért, hogy sikerüljön valamennyire. Most az mindig változó természetesen, mert amúgy egy 3-as, 4-es tanulóról beszélünk, tehát nem egy kitűnő, viszont próbálkozik. És azt gondolom, hogy nem is kamuzik, nem hazudozik, nem sunyul, hanem csinálja a dolgát, ahogyan kell. Mindig is meg kellett benne bíznom, amikor kettesben éltünk, akkor még jobban, és valahogy úgy érzem, hogy a Fruzsinak ugyanezt kell adni, bizalmat kell szavazni az embernek, főleg vakon egy gyerek felé, akit nevelni akar, és akit szeret. Meg kell adni egy alap bizalmat, reméljük, hogy soha nem fog vele visszaélni, de az kell, hogy bízzunk benne.
0: A mi esetünkben sem volt ez az állandó kontroll, mert én is ezt a nevelési nézetet vallom, mint a Viktor, hogy hagyni kell őket, hogy saját tapasztalatokat szerezzenek, kapjanak pofonokat, igen, ha felszerelés hiány van, akkor neked varják be a fekete pontot, meg az egyest, és akkor talán megtanulod, hogy ha már a 5., 6. és szégyelni való mennyiségű fekete pont összegyűlt, akkor talán eljutunk odáig, hogy akkor most már a maták füzet se fog hiányozni a táskából. Én eleinte az első pakolásoknál azért leellenőriztem, de kezdettől fogva hagytam, hogy ő maga pakolja be a holmiát. Szerencsés helyzetben voltam, hogy már tudtak olvasni, mikor iskolába kerültek, így az órarendből el tudták önállóan olvasni, hogy milyen tantárgyak lesznek másnap, el tudták olvasni a könyveken a szöveget, tehát a pakolás az nem okozott problémát. A tanulás meg ennyiben kimerült, hogy max. Egy kis kikérdezés volt. Az is inkább ilyen fejlesztő céllal, hogy tudjanak beszélni, tudjanak nyilatkozni, ami szerintem most nagyon fontos a gyerekeknél, és nagyon-nagyon hiányzik a mai fiatalságból is. A fiam esetében viszont ő, mivel fiú, lustább, kevésbé szorgalmas, ezt nem tudom, hogy a nemhez kötődő dolog-e, vagy mentalitáshoz, de nálunk ez van, hogy a lányom kis buzgó mócsingő mindent precízen és szabálykövetően csinál. Hát a kisfiam ő már lazább, amikor még általános iskolás volt, akkor apa volt az, aki leült vele átnézni a leckét, átolvasni a könyvbe a szövegeket. Ez nekem nagyon nagy segítség volt.
3: Kezdetben mi segítettünk neki bepakolni a táskáját, most már ő pakolja be magának, viszont a dolgozatok előtt én gyakoroltatok vele, például matekból, amit tudom, hogy a házi feladatnál mondjuk elsőre nem értett, és el kellett magyaráznom, akkor abból adok föl neki példákat, van egy otthoni füzete, amivel gyakorolunk.
1: Tehát nem elég, hogy a suliba vannak mindenféle füzetei, még otthon is. Nagyon
3: van egy otthoni füzete, gyakorló füzete, és hogyha dolgozat van, akkor előtte adok föl belőle neki példákat, és hogyha látom, hogy megy, akkor oké. Nem vagyok vele egyébként maximalista, ő nagyon maximalista magával szemben, és én mindig azt mondom neki, hogy abban az esetben, hogyha látom, hogy igyekszik, és hogyha esetleg nem kapna jó jegyet most, akkor na bum, semmi nem fog történni. Viszont, hogyha a jövőben azt látom, hogy hazajön, ledobja a táskát, nem tanul, és ennek következtében rossz jegyet kap, na annak már lesz következménye.
1: Mi a helyzet a krétával? Mennyire tudjátok jól használni a szülői felületét? Mennyire akadálymentes?
2: Teljesen. Vakon kifejezetten jól használható. Én iPhone-on használom. Igazolás beküldésre is, amikor kellett, arra is jó volt. Fogadóórák jelentkezésére, jegyek elolvasgatására. Nekem mindenre jó volt.
0: Nekem sincs vele problémám, én is tudom használni, de utálom. Ezt hozzátenném.
1: Valószínűleg mindenki.
3: De szerintem ez minden szülő.
1: Ez szerintem lehet, hogy sérültségtől teljesen független.
2: Illúzió romboló.
1: Hallani.
0: Igen. Én annyira szerettem a nagylányomnál, még alsó tagozatban ellenőrző jött haza. És amikor átálltunk a krétára, hát engem nagyon nehezen érintett, hogy nincs egy ilyen kézzel fogható valamim, és hogy nekem egy digitális felületen kell ezt nézegetnem, de hát nyilván, ahogy a Viktor is mondta, látássérültként is olvasható, kezelhető, szerintem használat szempontjából nincsen vele problémám.
3: Használat szempontjából nekem sincs vele problémám, de mondjuk ez tényleg durva, hogy előbb tudom, hogy milyen jegyet kap a gyerek, mint ő maga.
2: Nálunk az a jó, hogy ez azért nincs így, mert nem jeleskednek a jegybeírásban a tanárok, tehát igazából a Kitty elmeséli, már rég túl vannak rajta, és jövő héten megjelenik a jegy, tehát így
1: nem
2: jó.
1: Sietik el, jó? Uh-huh. Legalább akkor ő tudja elmondani otthon, igen, hogy akár jó, akár rossz eredményt szerzett, de ha rosszat, akkor bevallhatja.
2: Pontosan.
1: Ha jó, akkor pedig eldicsekedhet vele, és ezért tudjuk, hogy ez is egy fontos dolog a gyermek életében.
2: Igen.
1: Már itt emlegettük többször is a COVID időszaka alatti digitális oktatást, és hogy több esetben nektek kellett tanárrá válni. Mik voltak a tapasztalatok?
2: Nálam még kicsi volt annyira a Kitty, hogy ez nem releváns, hiszen pont mázlisták voltunk, és obodás volt. Úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen. Néztük a 7. Mennyország című sorozatot, és mesét olvastunk, játszottunk, tehát nagyon jól eltöltöttük azt a pár hónapot.
0: Én beleestem a COVID korszakába, nekem 2020-ban a nagyobbik 8. osztályos volt, a fiam, ő pedig 3. osztályos. Kihívás volt az összes digitális felületnek a használata, amit a tanárnénik, tanárbácsik kértek, mert hogy mindenkinek más felelt meg, hogy milyen platformon küldi el a házi feladatot, és milyen platformon kéri vissza ugyanazt, úgyhogy több órányi számítógépezést igényelt naponta, hogy összegyűjtsem a házi feladatokat, meg utána a megoldott feladatokat lefotózzam, beszkenneljem, és elküldjem a megfelelő tanárnőninek a megfelelő helyre, ahova ő kéri. Olyan szempontból jó volt, hogy nagyon sok platformot megismertem, amit addig nem, de nagyon-nagyon nem szerettem. Nyilván az a rengeteg monitor előtt töltött idő, meg telefonozással töltött idő az egy látássérültnek, aki olvasva használja ezeket, nem éppen egy kímélő üzemmód. Viszont nagyon élveztem a tesi órákat, a technika órákat, amit kellett tartanom otthon a gyereknek, és ezt, mindezt dokumentálnom kellett videókkal, hogy én elkészítettem a szélforgót a gyerekkel, meg a nyuszit húsvétra.
1: Hogyan csináltátok a 4 ütemű fekvőtámaszokat, például azt is kellett videóval igazolni?
0: Igen, voltak tesi órák, hetente kellett beküldeni meghatározott időtartamú kis videót arról, hogy a gyerek mozgott, és hogy különböző mozgásformákat kitaláltunk, úgyhogy ebből a szempontból egy nagyon jó időszak volt, mert az, hogy otthon volt velem a gyerek, és én is abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy akkor én otthon dolgoztam, a szoros gyerek-szülő kapcsolat még jobban alakult, az embernek a kreativitását megmozgatta meg, hogy mire vagyunk képesek. Kihívás volt egyébként. Szerintem nem csak a látássérülteknek, hanem a látó szülőknek is.
1: Én szeretném a VGK, a hallgatók és a magam nevében is megköszönni nektek a beszélgetésünket. Most is nagyon érdekes és tanúságos történeteket hallottam. Nekem valahogy a végére mindig elfogy a mondani való, ez persze egyáltalán nem baj, mert igazából az a lényeg, amit ti elmondtatok. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, és minden jót kívánok nektek a továbbiakra.
0: Én is köszönöm, hogy itt tehettem.
3: Köszönöm én is, hogy ismét itt láttam.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Most a nézőktől és hallgatóktól is búcsúzunk. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kedveljétek és osszátok meg tartalmainkat. Ha pedig érdekeltiteket más látássérült szülők történetei, tapasztalatai is, akkor tartsatok velünk legközelebb is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat.

0: A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Férre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
4: Köszöntöm Önöket. Élvezi a szexet? Köszönje egy élősködőnek. Régóta rejtély, hogy miért lett olyan élvezetes a szex, amikor az evolúció az ivartalanul osztódással, vagyis partner és élvezet nélkül szaporodó élőlények után is folytatódott. Egy elmélet szerint mindezt egy élősködőre adott válasznak köszönhetjük. Jógával gyógyítaná a homoszexualitást egy jógi. Jobb dolguk van az apjukra hasonlító gyermekeknek. A szakítás nem egy kudarc, mindkét fél számára tanulás, hogy megtalálják, mi az, ami jó és mi az, ami rossz a számukra. Mi most néhány jó tanáccsal próbálunk segíteni. Az, hogy a férfiak bebizonyítsák férfiasságukat, már a történelem előtti időszakokban is jellemző szokás volt, és ezen a téren nem sokat változott a világ. A koreai pasik nem normálisak, mert saját bevallásuk szerint zavarja őket, ha kolléganőjük szexisen öltözködik. Míg az európai nők a jól megtermett férfiakat preferálják, a tanzániai hagyományos vadászó gyűjtögető életmódot folytató törzs asszonyainál a testmagasság már nem játszik ilyen fontos szerepet. 9 féle akár egyenként is halálos drogot, altatót és nyugtatót mutattak ki Jacko vérében, amelyek közül 3-at nem is tudott volna magának beadni. Pamela Anderson újra Baywatch bikinibe bújik. Ezek lesznek mai témáink, és persze jönnek a jó zenék is.
1: Hobby Rádió.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Az, hogy a férfiak bebizonyítsák férfiasságukat, már a történelem előtti időszakokban is jellemző szokás volt. Gondoljunk csak bele, már a barlanglakók is mind a legokosabb, a leggyorsabb vagy a legerősebb akartak lenni. A verseny napjainkban sem állt meg. Bár tény és való, hogy némileg átalakult. Sok tini próbál kemény lenni és erősebbnek látszani, mint a másik, próbálják felülmúlni kortársaikat. Súlyokat emelgetnek csak azért, hogy erősebbnek tűnjenek, autók, ruhák, nyakláncok és egyéb fontos dolgok mutatják, hogy van pénzük és stílusérzékük. Belekötnek a gyengébbekbe, csak hogy fitoktassák erejüket. És természetesen úgy tesznek, mintha ők bírnának a legtöbb szexuális tapasztalattal az egész iskolában. Miért különösen a tinédzserek azok, akik erejüket fitoktatják és próbálják mutatni, hogy itt ők a menők? E fickók többsége megpróbálja lenyűgözni az ifjú hölgyeket. Sokszor csak azért tesznek valamit, hogy megmutassák, ők erősebbek és különbek, mint a másik fickó. Biztos sokatokkal előfordult már, hogy fiúkkal voltatok körülvéve házi buliban vagy máshol. Általában ilyenkor mindenki elmondja, hogy hány lánnyal feküdt már le. Neked pedig, ha szűz vagy, nincs mit tenni, hazudnod kell, hogy te már legalább 10-12 lánnyal voltál, ez a legcélszerűbb, hisz ilyenkor békén hagynak az esetek 99%-ában. Egy szociológus nemrég írt egy könyvet a férfiasság változása Amerikában címmel. Ez a könyv végigköveti, hogy az évszázadok és évezredek alatt hogyan változott a férfi ideál. Leírja, hogy hogyan küzdöttek a látszólagosan jó, de egyébként teljesen értelmetlen ideákért. Bár a könyv kimondottan Amerikára van kiélezve, számunkra is érdekes és tanulságos lehet. Az emberek mindent csak a kinézetért tesznek, azért vezetnek gyorsan, azért vállalnak kockázatot, hogy lenyűgözzék a másik nem egyik képviselőjét, ezáltal pedig tiszteletet váltsanak ki embertársaikból, mondja a szociológus. A közvetlen környezetünk az bátyánk, apánk, unokatestvérünk, aki legtöbbször puhánynak vagy gyengének nevez. Ezért mi elkezdjük keresni a módját ösztönösen, hogy erősek és igazán férfiasak lehessünk. Ezt persze más fiúktól fogjuk megtanulni. Ezután mindig elismerésre vágyunk. Így természetes, hogy egész életünk során ez az, ami végigkísér minket. Több fiatal megkérdezése után a legtöbb ugyanazon a véleményen volt. Szinte minden pasi nyomást érez. Egymást mérjük fel, egymást figyeljük. A legtöbb viszont például azért köt bele a másikba, hogy aki körbeállják, hallják, hogy mit mond. Ezáltal próbál magának tiszteletet kivívni. Azonban legtöbbször ilyenkor még azt a kis tiszteletet is elveszti, amit amúgy iránta éreztek. Tehát akkor hogyan is vessünk pozitív képet magunkról, anélkül, hogy más fickókat nyűgöznénk le? Építsünk kapcsolatokat más fiúkkal. Szövődjenek igazi barátságok, ezáltal valószínűleg le fogod tudni nyűgözni a másikat. Nem kell imponálni, egyszerűen csak segíteni, ha baj van. Hidd el, ha neked lesz szükséged, és tényleg igazi a barát, ő is fog segíteni. És mi van a lányokkal? A lányok csak az igazi férfit tartják vonzónak? A közvélemény szerint a lányok nem törődnek a fiúk versenyével. Ők mindössze egy szerető, érzékeny, megértő párt szeretnének, aki odafigyel rájuk, és nem mindig csak magával törődik. Több fiatal is azt mondja, hogy őt már nem nyűgözi le az, ha valaki azzal henceg, hogy hány lánnyal feküdt már le. Sőt, sokkal inkább taszítja. A lányok nagy része viszont egy megértő, becsületes és igazán érzékeny fiút keres. Szerintük jó látni egy fiút sírni. Nos, ez is egy vélemény, de azért jegyezzétek meg, férfiasnak tűnni nem mindig jelenti azt, hogy férfi is vagy. A koreai pasik nem normálisak. A dél-koreai férfiakat saját bevallásuk szerint zavarja, ha kolléganőjük szexisen öltözködik. Egy frissen közzétett felmérésből kiderült, hogy a férfi alkalmazottak 3/4-ét kifejezetten irritálják a túl csinos nők a munkahelyen. A férfiak kényelmetlenül érzik magukat, ha a szomszéd asztalnál ülő nők sokat mutatnak lábaikból vagy dekoltázsukból. A megkérdezett férfiak több mint fele, 56%-a zavaró tényezőnek tartja a miniszoknyát, de a túl sokat mutató nadrágok és a tűsarkó cipellők is viszolygást keltenek bennük. A nőket ezzel szemben a pecsétes ing vagy nyakkendő kergeti őrületbe.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Nem minden nő rajong a magas férfiakért. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a magas férfiak előnyben vannak párválasztáskor, nagyobb a valószínűsége, hogy a kiszemelt hölgy igent mond a lánykérésre, és esetükben magasabb az utódok száma is. Ezek az eredmények azonban nyugati országokban végzett felmérések során születtek, olvasható a The New Sciences tudományos hírportálon. Most kiderült, hogy ezeket a preferenciákat nem lehet általános jellegűnek tekinteni. Rebecca Sear a London School of Economics és Frank Merlow a Floridai Állami Egyetem kutatója a párválasztási szokásokat tanulmányozta Tanzániában a Hazda törzs tagjai között. A kutatókat a házaspárok magassága és testsúlya érdekelte, valamint az, hogy egy-egy személy hány házasságot köt élete során. A 46 megkérdezett asszonyból csupán egy vallotta be, hogy a magas férfiak dobogtatják meg a szívét. Ugyanakkor egyik nem képviselőjét sem befolyásolta a párválasztásban a testmagasság. Rebecca Sear magyarázata szerint a vadászó gyűjtögető életmódot folytató népességek gyakorta küzdenek az élelem hiánnyal, esetükben a magas termet nem feltétlenül jelent előnyt. Mint rámutatott, a párválasztás némely szempontja ugyan univerzális, a testmagasság preferenciának azonban lehetnek specifikus vonásai. Ideje újra gondolni álláspontunkat, miszerint a magasabb az előnyösebb, emelte ki Rebecca Sear. Evolúciós szempontból a hímek nem járnak jól azzal, ha energiájukat idegen utódokba fektetik, az egyén célja ugyanis az, hogy lehetőleg sok génjét juttassa a következő generációba, és ez alól az ember sem kivétel, írja Alexandra Alvergne, a Montpellier-i Egyetem kutatója az Animal Behavior című szaklapban. Átlagosan a férfiak 3,3%-a neveli más gyermekét. Az arányban óriási eltérések lehetnek, társadalomtól függően 0,8 és 30% között van a szórás. Alvernek sikerült kimutatnia, hogy az apák előnyben részesítik gyermekeiket, ha azok hasonlítanak rájuk, ez esetben ugyanis viszonylag biztosak lehetnek abban, hogy a sajátjaik. Vizsgálatában a szenegáli Sine Salum Delta 30 olyan családja vett részt, ahol legalább 2 és 7 év közötti gyermek volt. Ez a vidék azért volt különösen alkalmas erre a vizsgálatra, mert itt gyakori a több nejűség. Az ilyen társadalmakban igen magas a házasságon kívül fogant gyermekek száma, mivel a házas asszonyok gyakran hálnak ifjú aglegényekkel. A kutatók lefényképezték a gyerekeket és apjukat, majd ezeket a képeket megmutatták 100 más falvakban élő kívülállónak, akiknek 3 férfi képe közül kellett kitalálniuk, hogy melyik a fényképen mutatott gyermek apja. Tudósít a Süddeutsche Zeitung. Következő lépésként Alvernyi és munkatársai az apák és gyermekeink már hordott pólóit gyűjtötték be, és 300 más faluból származó emberrel szagoltatták meg. A szag alapján kellett meghatározniuk, hogy melyik apa póló, melyik gyerek pólóhoz tartozik. Végül a kutatók egyenként beszélgettek a szülőkkel. Többek közt azt kérdezték tőlük, hogy az apa ad-e az anyának a gyerekek számára pénzt, vagy például mennyi időt tölt a csemetéivel. A válaszokból kiszámolták az úgynevezett paternális befektetési indexet, amelynek segítségével felmérték az apa gyerekbefektetett energiáját. Mindezen kívül még a gyerekek testtömegindexét is kiszámolták a kutatók, hogy felmérjék a tápláltságukat. Az eredmény egyértelmű volt. Az apák jóval többet törődtek azokkal a fiúkkal és lányokkal, akiknek kinézete és szaga is hasonlított az övékéhez, mint azokkal, akiké nem. Az apák a rájuk hajazó gyermekeket gyakrabban küldték iskolába, és orvoshoz is többször vitték, mint azokat, akiknek az apasága nem volt olyan egyértelmű. Ezen kívül az összetéveszthetetlen utódok nagyobbak és jobban tápláltak is voltak, mint testvéreik.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Légző gyakorlatokkal és meditációval gyógyítaná India legismertebb jóga gurúja az általa természet ellenesnek tartott homoszexualitást. Az azonos neműek közötti szex betegség, amit jógával gyógyítani lehet, idézett a televízióból országszerte ismert Swami Baba Ramdev bírósági beadványából az Indian Express című újság. Mint minden más születési rendellenesség, a homoszexualitás is gyógyítható a légzési gyakorlatok, az úgynevezett pranayama és más meditációs technikák révén, vélte a jógi. Az Új Delhi bíróságon beadott petíciójával Ramdev a homoszexualitás elmúlt hetekben történt dekriminalizációja ellen tiltakozik. A befolyásos guru egészségprogramjaival rendszeresen szerepel a televízióban, műsorait 85 millióan nézik. A jóginak elsősorban a középosztálybeli hindu körében van milliós rajongó tábora. Indiában, ahol a brit gyarmati idők óta tiltott dolognak számított a homoszexualitás, a vallási körökben nagy felháborodást keltett a tilalom feloldása. A munkahelyi stressz az oka a munkával összefüggő egészségi problémák miatti hosszabb távollétek több mint negyedének. A munkahelyi stressz komoly problémát jelent az EU-s munkavállalók számára. 2000-ben 9%-uk, azaz 12 millió személy számolt be arról, hogy munkahelyén megfélemlítés áldozata volt. A mindennapi életben, így munkahelyünkön is elkerülhetetlen, hogy különböző stressz tényezőkkel kerüljünk szembe. Okai lehetnek a túlterheltség, a nem megfelelő körülmények, a határidők, a túlórák, a kedvezőtlen légkör. Az Európai Unió összes dolgozójának csaknem harmad része, 41,2 millió ember szenved munkahelyi, illetve munkával kapcsolatos stressztől. A munkahelyi stressz mind emberi viszonylatban, például gyakoribb megbetegedések, mind gazdasági vonatkozásban komoly következményekkel jár, mivel a munkahelyi hiányzások és az egészségügyi költségek mintegy 20 milliárd euróval terhelik meg az Európai Uniós tagállamokat, és a termelékenység csökkenése is komoly károk forrása lehet. Magyarországon a betegségek közvetlen és közvetett költségei 2005-ben összesen 6157 milliárd forintot tettek ki, a teljes GDP majdnem 28%-át. A munkahelyi stressz bizonyíthatóan súlyos egészségkárosodásokhoz vezethet. Amikor a munka során valaki stresszben van, nagy mennyiségű stresszhormon kerül a véráramlásba, gyorsul a szívritmusa, megnő a vérnyomása és megfeszülnek az izmai. Mindez nem okoz jelentős problémát, ha csak alkalomszerűen jelentkezik. Azonban tartós feszültség esetén az emberi test folyamatos készültségben áll, így megnő a különféle panaszok és betegségek kockázata. A munkahelyi stressz számlájára írható a fejfájás, az álmatlanság, a depresszió, a magas vérnyomás, az izomfájdalom, az étvágytalanság, az ingerlékenység, valamint könnyen idegösszeomláshoz, gyomorfekélyhez és különféle szívkoszorúér megbetegedésekhez vezethet. A nők esetében drasztikusan rontja a gyermekfogantatási képességet, ők ráadásul hajlamosabbak is a stresszre, mint a férfiak. A stressz egyik megnyilvánulási formája a depresszió. Elsősorban érzelmi, például lehangoltság, szorongás és vegetatív, például alvászavar tünetekkel járó betegség. Nem ritka, hogy különféle testi tüneteket, fájdalmakat okoz, leggyakrabban derék vagy hát, nyaki, hasi vagy ízületi fájdalmakat, illetve fejfájást. A munkahelyi stressztől szenvedők négyszer több időt töltenek betegállományban, mint az egyéb munkahelyi ártalomban és betegségben szenvedők. A búskomorság miatt sokan fordulnak az alkoholhoz, a könnyű drogokhoz, vagy olyan rossz szokásokat vesznek fel, mint a nassolás, a dohányzás, vagy a televíziós sorozatok rabjai lesznek. Ördögi kör alakul ki. Az álmatlanság, depresszió miatt csökken a munkahelyi teljesítmény, ami ismét okot ad a stresszre. Zárjuk ki az otthonunkból a munkahelyet, próbáljunk kiegyensúlyozott életet élni, olyan tevékenységet végezni, amelyben örömünket lejjük. Ne hagyjuk, hogy a munkahelyi stressz kikezdjen minket. 9 féle, akár egyenként is halálos drog, altató és nyugtató volt halálakor Michael Jackson vérében, derült ki a Los Angeles-i Korbonstani Intézetből kiszivárgott boncolási jegyzőkönyvből. A június 25-én elhunyt énekes halála ügyében már emberölés gyanújával folyik a nyomozás, és a helyi rendőrfőnök szerint hamarosan vádat emelnek. Xanax, propofol, dilaudid, fentanil, vicodin, valium, ambien, demerol és metadon volt Michael Jackson vérében halála pillanatában. A két utolsóból egyenként is halálos mennyiséget találtak a boncoláskor elvégzett vérvizsgálat során. Ráadásul a halálos gyógyszer koktélban három olyan szer is van, amelyet az énekes egyedül nem adhatott volna be magának, így egyre valószínűbb, hogy a halálakor a házában tartózkodó kardiológus dr. Conrad Murray segédkezett a gyilkos mérgek beadásában. Orvos létére aligha hihető, hogy nem tudta, milyen veszélynek teszi ki az énekest, így könnyen lehet, hogy véletlen emberölés helyett szándékos gyilkosság lesz a vád. Ezt erősíti a sztár nővére Latoya Jackson hétvégén adott nyilatkozata is, amelyben állítja, az őt körülvevő haszonleső kapzsi üzletemberek csapata végzett Jackóval. Tudom, hogy Michaelt meggyilkolták, az első pillanattól kezdve tisztában voltam vele, mondta egy heti lapnak Latoya. Nem egyetlen ember áll a háttérben, hanem több ember összeesküvéséről van szó. Michael egy szelíd, naív és szeretetteljes ember volt, ezt használták ki, akik élősködtek rajta, akik fejős tehénnek tartották. Michael több mint $1 milliárd ért, és ha valaki ennyire értékes, akkor rengeteg mindenre kész ember veszi körül. Többet ért nekik holtan, mint élve. Latoya gyanúja szerint a Jackó fellépéseit szervező üzletemberek utasították az orvost, hogy kábítószerek adagolásával tartsa irányítása alatt az énekest, ám az adagolás végül halálosnak bizonyult.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
3: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély félig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márványmásolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronzszobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a mikrofonnál.
9: Nagyon kellemes és nosztalgiával teli következő egy órát kívánok mindenkinek. Én bízom benne, hogy szeretik a 90-es évek felejthetetlen klasszikusait, mert ha igen, akkor nagyon-nagyon jó helyen járnak, hiszen tudják, minden héten egy órában elhozom önöknek az elmúlt évtized felejthetetlen dalait. Ez ma is a Nekem 90. Köszöntöm önöket, én Szommer Gábor vagyok. 12 dal az elmúlt évtizedből. Akkor és most, no meg magyar gyöngyszemek, röviden így lehetne összefoglalni a következő egy óra kínálatát. Mit szólnának, hogyha már is a nyitányban egy kicsit felpörögnénk, és mondjuk csak úgy ugrálnánk. Ez Daisy D és a Just Jump 1996-ból, aztán pedig egy igazi melódia. Amolyan kis minden oké, semmi baj nincs ezen a világon, hát körülbelül legalábbis számomra, meg szerintem sokak más számára is ezt az érzést kelti. A következő dalunk ugyancsak 1996-ból, DJ Piero és az Another World nem sokára itt a mai multinézésben.

0: Hobby Rádió.
1: Már is folytatódik multidézésünk, tudják az a műsor, amelyben a 90-es évek legnagyobb klasszikusait idézzük. Ezért még mindig a Nekem 90, és két olyan dallal folytatjuk, amit így 2000 után mind a kettőt megfogták és újra gondolták. Hát az egyik nem nagyon sült el jól, a másik viszont egész jó lett. Az egész jó kategóriában Dave Darrell Children-je került, de az eredeti az bizony egy 95-ös örök opusz. Robert Miles és a Children nem sokára, de előtte egy 98-as felvétel a Tamperer és Maya közöse. A Feel It, ezt is újra gondolták nem is olyan rég, de szerintem maradjunk annyiban, hogy az eredeti az még mindig mindenből a legjobb. Szóval Tamperer és Maya közöse a Feel It 98-ból, és nem sokára 95-be utazunk Robert Miles és a Children, itt a Nekem 90-ben.

0: jobbi rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Már is megérkeztünk a mai Nekem 90 akkor és mostjához, és azt kell, hogy valljam, hát már hetek óta az akkor részben soha nem tudunk beleférni a 90-es években, mindig egy kicsit a 80-es évek végébe csúszunk vissza. Tesszük ezt egyébként nagyon jó szokásunkat ebben az adásban is. Hát kérem szépen, egy olyan német kultuszbandáról van szó, akik nem is olyan sokára egyébként van, jönnek Magyarországra bemutatni legújabb albumukat, méghozzá a 2009-es Sound of the Universe, és hát kérem szépen, ennyiből biztos, hogy kiderült, hogy a Dave Gahan vezette Depeche Mode játsza a mai főszerepet az Akkor és Mostban. Egy örök klasszikus 1987-ből, az Akkor részről egy különös szerelem, vagyis a Strange Love, és hogy mi történik egy bandával, jól figyeljenek 22 év után. Ezt remekül fémjelzi a Depeche Mode vadonatúj dala, a 2009-es Wrongot hallgatjuk a Most részben. Jön tehát a Depeche Mode Akkor és Mostja, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió.
1: Az igazi klasszikus Depeche Mode után pedig folytatjuk kalandozásunkat a 90-es évek legnagyobb slágerei között, és most már jönnek a magyar gyöngyszemek. Hát kérem szépen, a Bonanza Banzai megszűnése után Kovács Ákos igencsak megtalálta azt a zenei vonalat, amit immáron lassan 20 éve képvisel. A magyar zenében számtalan elismeréssel jutalmazták, illetve díjazták már az ő munkásságát. Ez évben is megajándékozza a hallgatóit egy koncert, turné sorozattal. Viszont amit mi most hallgatunk tőlem, egy 1999-es kicsit lassabb hangvételű dal. Minden, ami szép volt, erről dalol Ákos, aztán pedig a magyar trance alapjait meghonosító Draft. Én nagyon sajnálom őket egyébként, hogy ők már nem ténykednek, mármint így a Draft neve alatt, hiszen a tagok külön-külön természetesen még mindig ott vannak a zenei iparban, és erősítik a magyar elektronikus zene igenis minőségi mi voltát, és viszik külföldre azt, hogy bizony azért a magyarok is nem csak a Hands Up féle csattogó zenét tudják csinálni, mármint amely az elektronikus részt illeti. Egy 2000-es klasszikus nem sokára Ákos után a Draft és a Dombok felett itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Már is folytatódik 90-es évekbeli multidézésünk, örök klasszikusok továbbra is itt a Nekem 90-ben, és ha már egy kicsit az elektronikus zenénél jártunk, 90-es években minden évben megrendezték, legtöbbjében egyébként Németországban az Euro Dance Fesztivált, és remek győztes dalok születtek ott akkor, és azóta is imádjuk ezeket. 96-ban például az Experience Wheel and Neverending Dream nyert, ez szerintem mindenkinek ismerős lehet, viszont ami talán egy kicsit a feledés homályába merült, ám mi most felidéz az az 1995-ös Euro Dance Fesztivál győztes dala, méghozzá a Masterboy féle Land of Dreaming 1995-ből tehát. Aztán pedig ugyanebből az évből teszünk egy kis kalandozást egy bizonyos citromfához, én még igazából nem láttam ilyet, ám narancsfát már igen. No tehát a Lemon Tree érkezik 1995-ből, persze, hogy a Fools Garden örök klasszikusa itt a mai multidézésben.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hölgyek és urak, én nagyon szomorú vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy lassacskán a végéhez érkezik a mai Nekem 90, viszont annyi öröm lehet benne, hogy megígérhetem, egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újrahozom majd az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek örök érvényű dalait, amiket egyszerűen nem lehet megunni. Nem sokára az M-People Moving On Up-jával zárjuk mai sort 1993-ból, előtte azonban egy ír rock együttes örök érvényű dala, egyszerűen fantasztikus, hogy Dolores O'Riordan hangja mennyire egyedivé tudta varázsolni a Cranberries zenéjét. Sosem hinnék, de egy 15 éves dal érkezik, a Cranberries féle zombi itt a zárszavak között. Én köszönöm szépen az elmúlt egy óra igen megtisztelő figyelmét. Egy hét múlva újra jelentkezik majd a Nekem 90, akkor is Sommer Gáborral, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
11: Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Kínai kutatók elkészítették a Hold új geológiai térképét. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a TISZA parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A hegymászás, az alpinizmus, a hagyományos téli disznótor és a húsvéti kerepelés is felkerült Szlovénia szellemi kulturális örökségének országos jegyzékére. A hegymászás Szlovéniában erős közösségi hagyomány, több mint 300 egyesület működik a Szlovén Hegymászó Szövetség keretében, összesen több mint 60 ezer taggal. Jóval helyibb hagyomány a húsvéti kerepelés nagy csütörtöktől nagy szombatig, amikor a templomi harangok elnémulnak, kereplősök járják a várost, és zajkeltő eszközeikkel idézik fel Krisztus szenvedését és halálát. A mostani bővítéssel a jegyzék egyszerre emel ki országos jelentőségű szlovén hagyományokat és kisebb helyi közösségekhez kötődő szokásokat. Kínai kutatók bemutatták a Hold teljes felszínének új, 1:5 millióhoz méretarányú geológiai térképét, amely a legfrissebb holdkutatási eredmények alapján készült, közölte a Kínai Geológiai Tudományok Akadémiájának Földtani Intézete csütörtökön. A térkép több mint 13 000 becsapódási krátert és 81 becsapódási medencét ábrázol, emellett 14 féle geológiai szerkezetet és 17 közöttípust különít el. Az új térkép a kínai kutatók szerint a holdkutatási programokat, köztük a leszállóhelyek kiválasztását és egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az észak-észak-keleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Reklámot hallottak! Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma augusztus 7-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 35 fok van. Ma Ibolya nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1125 Pest vármegye a protestánsokat, kik elvett templomaik visszaadását és vallásuk szabadsága visszaállítását szorgalmazták, elutasította. 1945 A Vörös Hadsereg átadja a magyar államnak a csepeli Weiss-Manfréd műveket. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
4: Hobbyradio.hu.
12: A rádiót. Műsorajánló.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten 1 órában nem csak szösziknek.
13: Retikül. Szerdán 16 órától.
14: Egészségedre.
15: Egészségedre.
14: Egészségedre.
15: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
14: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallotta.
14: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 7. napján az Ibolya nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése, a virág, maga, a magyar eredetű név energiát ad viselőjének. Becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni. Becézése Ibi, Ibike, Ibolyka, Boya, Bojácska, Ibus, valamint Ibuska. Jeles viselői Dávid Ibolya, politikusnő, Olá Ibolya, énekesnő, valamint ön, kedves Ibolya. Ezen a napon köszöntjük még Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donatella, Donát, Donátó, Kajetán, Kötöny, Sixtus, Ulrik, Uránia, Vénusz, valamint Áfram nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kíván!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon! 1825 az első időpontunk, augusztus 7-én született Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett, Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett az MTA almanakjának szerkesztésében. 1848 a következő időpontunk, augusztus 7-én megszületett Alice James, amerikai írónő, aki naplót vezetett az életéről és jelentős szerepet játszott a tudósokból és írókból álló családi vállalkozásban testvéreivel, Williammel és Harryvel együtt. Folytassuk 1876-tal, augusztus 7-én megszületett Hollandiában Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. Ugorjunk 1888-ra, augusztus 7-én Theophilus von Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót. Lépjünk a 20. század elejére, 1911. augusztus 7-én megszületett Bibó István, író, politikus, jogász. Könyveiben, politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Főbb művei a kelet-európai kisállamok nyomorúsága és a magyar demokrácia válsága. 1964 a következő időpontunk, augusztus 7-én az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Tonkin-öböl határozatot, ami széles körű felhatalmazást adott Johnson elnöknek az észak-vietnámi amerikai erők elleni támadások kezelésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. augusztus 7-én amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking 1 űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reá nézve teremtetett.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. augusztus 7-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 24-től 28. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a végsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülné a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív, nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban, az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul. Már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem köny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye. Uram Jézus Krisztus, te nem ígértél könnyű utat, de megmutattad, hogy a kereszt hordozása a szeretet útja. Add, hogy ne meneküljek el a nehézségek elől, hanem veled együtt vállaljam a mindennapi áldozatokat. Taníts meg lemondani magamról, hogy megtaláljam igazi önmagamat benned. Adj erőt, hogy keresztjeimet hittel és reménnyel hordozzam, tudva, hogy veled együtt a szenvedés értelmet nyer. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy átlagos macska rövid távon mintegy 50 km/órás sebességre képes? Azonban a legtöbb macska nem rendelkezik szempillával. Egy macska életének 30%-át tölti tisztálkodással. Területi egységre vetítve Rómában él a legtöbb kóbormacska. A házi macska 18 karommal rendelkezik, 5-5 van a mellső lábain, 4-4 a hátsókon. A macskák minden evés után mosakodnak. Ezt azért teszik, hogy eltüntessék az ételszagát, így kevésbé hívják fel magukra a ragadozók figyelmét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a németországi Heidelbergben rendezik meg a 2026-os IPSA Parajudo Európa-bajnokságot, ahol Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Sinosz nyílt levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben a kormányzati tájékoztatás akadálymentes hozzáférését sürgeti a siket és nagyot halló emberek számára. Kiemeltük továbbá Fedor Judit, okleveles sportcoach új könyvét, a Láthatatlan ösvényté, amely fontos társadalmi témákat érint. A hónap programjában a Mahart városnéző hajójával tett utazás áll a középpontban, melynek során Budapest és Szentendre látnivalóit csodálhatják meg az érdeklődők. Emellett beszámoltunk arról, hogy Elon Musk neurotechnológiai vállalata a Neuralink olyan agyi implantátumot mutatott be, amely lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekesszéküket. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma este további műsorainkban izgalmas és érdekes programokkal várjuk Önöket. 19 órakor kezdődik a Vers, Esti Mese, Kabaré, a Nap Érdekessége című műsorunk, amelyben riportok, interjúk és tudósítások várnak Önökre. Ezt követi 20 órakor a Gépház című informatikai magazin műsorunk, amelyben a legújabb technológiai fejleményekről és trendekről beszélgetünk. 21 órakor Strasser Andrea tudományos műsora, a Tudomány mai állása című program következik, amelyben a tudomány legújabb eredményeiről és felfedezéseiről hallhatnak. Végül 23 órakor a Szivárvány című magazinműsorunkkal zárjuk a napot, amelyben vendégekkel és érdekes témákkal várjuk Önöket. Reméljük csatlakoznak hozzánk és élvezik a mai esti műsorainkat. Most zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Jelenleg a fővárosban 35 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap, szombat, egy igazán meleg nap ígérkezik. A hőmérséklet folyamatosan melegszik, és a délutáni csúcsértékek elérhetik a 34 fokot. Az égbolt nagy részét a napsütés uralja, egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél kissé felfrissül, de nem lesz túl erős, a legnagyobb széllökések 36 km per órára fognak emelkedni. Az UV-index viszonylag magas, de nem éri el a kritikus szintet. Összességében egy kellemes, nyárias nap várható. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Hobby Rádió.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Nava Balatonnál. Adományokat vár a református szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a Nav, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MT-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxi szolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavazat is a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
12: Hobby Rádió. A hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A hét legfontosabb híre, hogy megjelent az NVIDIA legújabb, 10. béta verziója, benne egy teljesen új, beépített nagyítóval. Az NVIDIA az ingyenes, nyílt forráskódú Windows-os képernyőolvasó most a 2026-2-es kiadás 10. bétájánál tart. Aki szeret elsőként kipróbálni új funkciókat, letölteti és visszajelzést küldhet a fejlesztőknek. A legnagyobb újdonság a beépített nagyító, amely zoomolást és színszűrést kínál a gyengénlátóknak, így erre eddig szükséges külön program helyett most már a képernyőolvasóval együtt elérhető. Egyelőre csak teljes képernyős módban használható, a dokkolt elrendezés egy későbbi verzióban érkezik. A fejlesztők javították a nagyobb felbontású kijelzőkön való működését, megoldották, hogy ne zavarja meg a szótárablakok megnyitását, és a mostani bétában már az érintőképernyős, érintőpados és egeres vezérlés is rendesen működik vele. Fontos, hogy amíg a nagyító be van kapcsolva, az érintőképernyős bevitel egyelőre blokkolva van. Érintőképernyős eszközön is jelentősen kibővült a navigáció, új csippentő mozdulatok és érintéses böngészőmódú vezérlés érkezett, vagyis pöccintéssel is lehet lépkedni linkek, címsorok és űrlapmezők között, közelebb hozva az érintős kezelést a billentyűzetes böngészőmódhoz. Az addonok mostantól saját beszédszótárakat is tartalmazhatnak, és új parancsa bármikor megismételhető az utoljára elhangzott, akár böngészhető információ. Honetszorre hangoknál mostantól állítható az írásjelek utáni szünet hossza is Braille kijelzőt használóknak. A kijelzők automatikusan is tudnak görgetni, új gesztusok segítik ezt, a Liblo is fordító motor pedig olasz és észt Braille táblákkal bővült. Egy megnyugtató változás, gyári beállítások visszaállítása után egy visszavonás gombbal egyetlen kattintással visszatérhetünk a korábbi, testre szabott beállításokhoz. Kisebb javítások. Wordben mondatonkénti lépkedéskor a kurzor megáll a dokumentum elején vagy végén ahelyett, hogy átugorna. Helyreállt a PDF-ek felolvasása Foxitban, megszűnt egy hiba, amely bizonyos karakterek Braille megjelenítésekor lefagyasztotta az NVDA-t matematikai tartalmaknál, és egy hibás beszédszintetizátor hang miatt többé nem áll le az egész rendszer, csak kimarad. Aki kipróbálja a bétát, átvált a béta frissítési csatornára, és a legfrissebb teszt vagy kiadás jelölt verziókat kapja, amíg manuálisan vissza nem tér a stabil verzióra. A talált hibákat a fejlesztők szívesen fogadják. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt

0: Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez a kétrészes válogatás első fele, ma három témát járunk körbe, a Chromebook mint akadálymentes munkagép, a Samsung hajtogatható telefonjai és a hallgatói kérdések-válaszok. Elsőként a Chromebook, a Google olcsóbb, böngésző alapú laptopja, amelynek képernyőolvasója, a Chromebook mára meglepően kiforott. Harmajne Czola, aki oktatóanyagokat készít vak és gyengénlátó felhasználóknak, elmondta, ez a fő munkagépe, ezen könyvel is dolgozik a Google felhős irodai programjaival, és 2-3 hét alatt megtanulta használni. A műsor egyik vezetője is beszerzett egy felújított példányt kb. 140 ezer forintért, és tapasztalata szerint bekapcsolás után 5 másodpercen belül megszólal a képernyőolvasó, ez jóval gyorsabb, mint Macen vagy Windowson, ahol gyakran kézzel kell elindítani a segítséget. A navigáció néhány alapvető billentyűre épül, van beépített, könnyen megjegyezhető parancslista. A Braille kijelzők támogatása jó, de egyelőre csak kábellel köthetők össze, Bluetooth nincs, és hiányzik egy visszaugrás, egy mentett, pontos funkció is. Akinek a munkája a Google felhős szolgáltatásaira épül, annak ez a gép komoly pénzt spórolhat egy Mac vagy Windows gép helyett. Ezután a Samsung idei 3 hajtogatható telefonja következett. A szakértő szerint a formátum elérte azt a pontot, ahol nincs igazi kompromisszum. Csukva a nagyobb modell vékonyabb, mint egy sima iPhone, a törésvonal gyakorlatilag eltűnt a kijelzőn, és por és vízállók is lettek. Teljesen vakoknak nincs sok értelme beruházni, mert az extra kijelző terület elsősorban vizuális előny, de gyengénlátóknak hasznos lehet a nagyobb, nagyítható kijelző miatt. Az árak magasak, a csuklós modell kb. 550 ezer forinttól indul, a könyvformátumú kiadás pedig akár 1 millió forint fölé is mehet. Végül a postaláda részből egy hallgató kiemelte, hogy az Android beépített képernyőolvasójának képleíró funkciója valódi áttörés számára, az Android legújabb verziójában két ujjal duplán koppintva indítható a diktálás, egy másik érintéses parancs pedig már a zárolási képernyőn is használható. A MacBook Neo töltéséről szó esett, hogy a mellékelt kábel mindkét vége azonos csatlakozású, de a fali aljzatba épített gyengébb töltők csak telefonhoz elegendők, laptophoz nem. Az AI iránti kereslet felhajtja a memória és tárhelyárakat, ezért egyes Apple-gépek is drágultak és nehezebben kaphatók. Vakírás gyakorlásához önállóan felolvasó programot ajánlottak, egy futópados problémára pedig csak azt tudták mondani, hogy inkább oldalkorlátos gépet érdemes keresni. Zárásként szóba került, hogy egyre több önkéntes fejlesztő fárad bele az ingyen készített, akadálymentes alkalmazásaikat érő durva kritikákba, érdemes ezt szem előtt tartani, amikor visszajelzést adunk. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk a Dobletap összefoglalóját. Július végén meghalt Rui Fontes, a portugál Tifotetnia alapítója, aki a vocalizer beszédhangokat fejlesztette az NVDA-hoz. Jó hír, a hangok nem tűnnek el. Az izraeli ACES mind vezetője, Adi Kushnir elmondta, hogy 2 éve közösen fejlesztették a hangokat, így a munka zökkenőmentesen folytatódik. Fontes cégét lányai viszik tovább, a régi vásárlók továbbra is kapnak támogatást és frissítéseket. Az ACES mind saját néven is piacra dob egy terméket, a Runa TTS augusztus közepétől érhető el Windowsra, motoronként kb. 30-40 ezer forintért. A Jost is közvetlenül támogatja, sőt egy általános felületen keresztül szinte bármelyik Windowsos, felolvasást használó programmal együttműködik. Visszatérnek a klasszikus hangok Paul, Kate, Bridget is modernebb, természetesebb technológiával, ami főleg a nem angol nyelveknél hoz javulást. Készül egy iphoneos Una TTS is, jelenleg tesztelés alatt. A hangok letölthetők és rögtön elérhetők lesznek a voiceover beállításaiban. A végleges ár még nem dőlt el. A műsorvezetők, Steven Stott és Sean Prece szerint Rui Fontes munkája sokak számára láthatatlan maradt, pedig évekig ő adta a hangot emberek millióinak, öröksége tovább él. A másik adásban Stott és Prece arról beszélgettek, mennyire más a valóság az okosszemüvegekkel, mint amit a közösségi médiában olvasni lehet. Egyikük sem tapasztalt negatív reakciót, Prece szerint inkább lenyűgözve hallgatják, amikor elmagyarázza, hogy a kamerán keresztül a Bemi Eljeson vagy az Ajrán kérhet segítséget. Az emberek gyakran inkább a vakvezető kutyára figyelnek fel, mint a szemüvegre. Szot elmesélte, hogy egy fejlesztői tesztverzió telepítése után aplevacát nem lehetett visszaállítani, az órát javításra kellett küldeni. Sinaptic óráját is elrontotta egy félreérthető frissítési párbeszédablak, de azt a gyártó ingyen kijavította. Ebből arra jutottak, hogy vakfelhasználók számára az okos óra legegyszerűbb funkciói, időmondás, ébresztő, emlékeztető, okos otthon vezérlés, a leghasznosabbak, az egészségkövetést és hívásfogadást feleslegesnek tartják. Stott kikapcsolt a telefonján az Apple intelligencet, és szerinte ettől a Siri jobban működik, szerintük ennek oka, hogy a ChatGPT-hez vagy Claude-hoz képest az Apple szűkebb, adatvédelmi okokból korlátozott forrásokra támaszkodik. Végül egy hasznos tipp, a Meta okos szemüveg alkalmazása nem fogadja a hangutasításokat, mert azt hiszi, hívás zajlik, elég annyit mondani, fejezd be a hívást, utána minden újra normálisan működik. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Üdvözöllek az IT Szemle Aplevis összefoglalójában. A legizgalmasabb hír ezen a héten, hogy megszületett egy videó és hangszerkesztő alkalmazás, amelyet állítólag elsőként terveztek kifejezetten vakok és gyengén látók számára

0: alakítani. Három intelligens eszköz is besegít, az egyik feltérképezi a hanganyagot, a másik kiszűri a dadogásokat és a töltelékszavakat, a harmadik pedig vázlatot ad a jelenetekhez. Beszéd közben a háttérzene automatikusan lehalkul, ami podcastok és narált videó készítésénél nagy segítség lehet. Ha inkább a mindennapi tájékozódás érdekel, van egy apró, de hasznos újdonság, a Heart Helict nevű ingyenes alkalmazás a telefon kameráját használva a fényerősséget hangjelzéssé alakítja, így könnyebben kideríthető, ége a lámpa egy szobában, vagy honnan süt be a nap. Aki inkább hangfelvételeket, előadásokat vagy interjúkat szeretne szövegé alakítani, annak ajánlott a hónap alkalmazása, a Fispelnotes, Spectotext. Ennek a lényege, hogy a feldolgozás teljes egészében a telefonon történik, a felvételek nem kerülnek fel az internetre, ami adatvédelmi szempontból is megnyugtató, és emellett gyors is. Van beépített hangrögzítője diktáláshoz, de készhang és videófájlokat is be lehet tölteni, az elkészült átirat pedig időbélyegekkel exportálható. Az alkalmazás egyszeri, körülbelül $4 vásárlással szerezhető meg, előfizetés nélkül, ami ritkaság ezen a piacon. A hónapban több más apró újdonság is érkezett. Egy mindenes, akadálymentes hírolvasó és útvonaltervező alkalmazás, egy imaidőkereső, egy hangos könyvapp, és megjelent a decentralizált, YouTube alternatívaként ismert videómegosztó, a Pertube hivatalos mobil alkalmazása is. Emellett az Apple július végén frissítést adott ki az iOS, iPadOS, macOS, watchOS és tvOS rendszerekhez is, ez elsősorban hiba és biztonsági javításokat, valamint teljesítménybeli finomításokat hozott, és az őszi nagyobb verzióváltást készíti elő. Maradjunk még az Apple-nél, mert időközben egy komolyabb biztonsági résre is fény derült. A MAC gépeken futó Tahoe rendszer egy újabb frissítése egy olyan hibát javít, amely miatt egy támadó a hálózaton keresztül jelszó vagy bármilyen hitelesítő adat megadása nélkül hozzáférhetett volna a képernyő megosztás szolgáltatáshoz. Érdemes tehát mielőbb telepíteni, a rendszerbeállításokban az általános, majd a szoftver frissítés menüpont alatt található a frissítés most gomb. Az Apple nem adott előzetes hozzáférést a frissítéshez a külső teszterek számára, így egyelőre nem tudni, tartalmaz-e bármilyen változást a képernyőolvasó felhasználók számára, de mivel a csomag egy nagyon konkrét problémát orvosol, ez nem valószínű. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható.
1: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accessible Android összefoglalójában. Ezen a héten egyetlen, de annál izgalmasabb hírünk van. Érkezett egy vadonatúj alternatíva a TalkBackhez, a Google beépített képernyőolvasójához, ami sok mindent tud, amit eddig hiányoltunk. A Talk Forward nevű alkalmazásról van szó, amit augusztus 3-án mutatott be az Accessible Android, a vak és gyengén látó Android felhasználóknak szóló szakportál. Miért lehet ez fontos neked? Azért, mert ha valaha úgy érezted, hogy a TalkBack egyes funkciói kényelmetlenek, vagy csak szeretnél kipróbálni valami mást, most van egy komoly, sok funkciós alternatíva, amit letölthetsz és kipróbálhatsz anélkül, hogy le kellene mondanod a beépített képernyőolvasóról. A Talk Forward érintéssel és hanggal vezérelhető, vagyis ugyanúgy körbe tapogathatod a képernyőt, és folyamatos beszédes visszajelzést kapsz róla, mint eddig megszokhattad. Amit viszont sokan hiányolhattak eddig, az a testre szabható gesztusrendszer. A gyakran használt funkciókhoz saját kézmozdulatokat rendelhetsz, tehát a saját szokásaidhoz igazíthatod az alkalmazást, nem fordítva. Nagyon hasznos újdonság az automatikus képleírás funkció. Ez azt jelenti, hogy ha egy fotóba vagy grafikába botlasz, amihez nincs leírás, az alkalmazás megpróbálja szavakba önteni, mit látni rajta. Ehhez társul egy offline fordítási lehetőség is, ami internet kapcsolat nélkül is működik, tehát útközben, gyenge térerő mellett is használható. Aki sokat diktál szöveget a telefonjának, annak jól jöhet a szövegtisztítási funkció, ami segít utólag rendbe tenni a bediktált mondatokat. Vakok és siketvakok számára pedig különösen fontos lehet a beépített, több nyelvet is támogató Braille billentyűzet, valamint a kiejtési szótár, amivel beállíthatod, hogyan ejtsen ki a program bizonyos szavakat vagy neveket, ez sokszor apróságnak tűnik, de a mindennapi használatban óriási különbséget jelenthet. Ami az adatvédelmet illeti, a Talk Forward az Android kisegítő lehetőségek szolgáltatását használja, vagyis ugyanazt a rendszer szintű engedélyt, amire minden képernyőolvasónak szüksége van a képernyő felolvasásához és vezérléséhez. A fejlesztő, Jannic Plasiart kifejezetten hangsúlyozza, hogy ez az engedély kizárólag a képernyőolvasó funkció működtetésére szolgál. Érdemes tudni, hogy az alkalmazás fejlesztése a felhasználói közösség visszajelzéseire épül, tehát ha kipróbálod és hibát találsz, vagy javaslatod van, azzal aktívan alakíthatod a jövőbeli frissítéseket. A Talk Forward jelenleg a Google Play áruházból tölthető le, és mind telefonokra, mind táblagépekre optimalizálták. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebbe dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen ides voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Hobby Rádió.
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. A tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormány biztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az észak-észak-keleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
2: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
3: Hát, kedves hallgatók, jó estét kívánunk önöknek. Nem mondom, hogy könnyű volt elindulni, és még rajtam is van egy kis effekt, de elvileg itt van most már a Gépház. Hogy röhög a Robi?
4: Zolikám.
3: És most már középen vagyok, most már csak összejött.
4: Neked is jó estét kívánok. Szép a hangod, én mindig tudtam, mindig mondtam. Mindig nagyon, nagyon megnyerő. Kedves hallgatók, igen, mert megint ezek a malőrök itt az elején, amikhez már hozzászoktunk.
3: Nem értek hozzá.
5: Persze, hát igen, nem értenek hozzá, igen, de...
4: Máté is elmegy.
3: Máté is elmegy balra.
5: Ez az oka.
4: Mi nem értünk hozzá.
3: Akkor én elmegyek jobbra, tessék.
4: Én itt maradok. Jövök. Nekem jó nélkületek.
5: Megrakhatok rá ilyen effektet is, meg mindenféle dolgokat lehet.
6: Olyat is lehet, igen.
4: Szóval kedves hallgatók,
3: jó estét mindenkinek.
4: Itt vagyunk, jó estét kívánunk mindenkinek. Igen, ez itt a Gépház, ez itt az élő Gépház, megérkeztünk.
3: Hallatszik.
4: Kis csúszással. Igen.
5: Egyébként értelmesebb dolgokat is fog csinálni annál, hogy effekteket
4: rakunk,
5: meg balra-jobbra megyünk.
4: Én nem számítottam erre.
5: Pedig de.
3: Én sokkal értelmesebb nem itt. Lesz. Lesz?
5: Nem, én... Dehogy nem.
4: Jó, hát te tudod.
5: De lesz.
4: Neked van a fejedben?
3: De lesz.
4: Valami? De lesz. Klasszikus süsi mese. Megint nem lesz otthonom. De lesz. Ki is feljeszték. Mesejáték volt. Fantasztikus. Kedves voltok, még egyszer akkor tehát Hobby Rádió, Gépház, élő, nekünk nyárnyitó, igaz, hogy ma augusztus van, meg már kifelé megyünk a nyárból, de mi most megyünk majd befelé.
5: Hát a hőmérséklet alapján ez nem úgy tetszik, mintha kifelé megyünk.
3: Na ez az, amilyen meleg van.
4: Persze, lehet, hogy szeptemberben is, össze is ilyen meleg, ha nem is ilyen, de lehet nyári meleg simán, valószínűleg lesz is.
5: Igen, volt mennek, hogy szeptember 20-án még 30 fok volt, tehát simán lehet.
4: Simán, minden további nélkül lehet. Élőgépház, kedves hallgatók, ugye, aki esetleg régebb óta hallgat minket, nem kísérlem meg megszámolni, hogy hányadik nyárnyitó évadzáró adás ez, úgysem menne.
5: Jobb is.
4: Ilyenkor a hagyományunk az, ezt a hagyományt nagyon szeretjük, azért mondom, hogy nem csinálunk semmit. Nem, ez így nem igaz, mert te, hogy nem csinálunk,
5: olvasunk
4: az önök leveleiből.
5: Persze,
4: pont én! Olvasunk az önök leveleiből. De ilyenkor ugye nem a klasszikus műsor van, tehát bemutatni valót most nem hozunk, és van az adása az
5: ki
4: a...
5: Ki lehet?
4: De nyugodtan hozhatsz, én nem hozok, ezt én most kijelentem.
3: De én tudok, én simán bemutatom, hogy kell egy adást elindítani internet nélkül.
4: Tökéletes, de senki nem hallja, mert internet nélkül csinálod.
3: Ez igaz.
4: Te ezt kinek mutatod be?
3: Hát...
5: Nekünk.
3: Megpróbálom majd egy...
4: Nekünk.
3: Igen, tehát... A stúdióban rögzítő cuccról majd megmutatom, hogy utána milyen káromkodások hangzottak el az alatt a folyamat alatt. Nem ezt bemutatjuk meg.
4: Ez nem, és ráadásul ennek egy később időfomban jöhet el majd csak az ideje, ha egyáltalán eljön. Mert hogy ilyenkor az is szokás nálunk, aki esetleg most hallgat minket először élőben, hogy ilyenkor egy kicsit mi is lazábbra veszük, és ennek következménye vagy folyamánya az, hogy nem is igazán jellemző az, hogy 9:30 magasságában elköszönünk, persze minden lehet, de nem ez szokott lenni, hanem hogyha önök írnak nekünk, elbeszélgetünk, elhülyéskedünk, nem csak hülyeskedni lehet, tehát mindenféle kockulós, telefonos, PC-s, AI-os, bármilyen témát, gépházas, kütyüs témát be lehet hozni. Igyekszünk mindent elolvasni. Nyilván nem garantálhatjuk azt, hogy semmi nem kerül el a figyelmünket, de igyekszünk ezt minimalizálni. Tehát tessenek nekünk írni. És ha megengeditek, én el is kezdeném, mert pont egy olyan kedves hallgatóval szeretném kezdeni, aki biztos, hogy nem most hallgat először Gépház élő műsort. Ráadásul ő már kicsit meg is előzött minket. Lehet tudta, hogy késni fogunk, és akkor biztosra akart menni. De... nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntjük Valériát, aki írt nekünk. Igazság szerint már talán 2 napja, valahogy így. És azt írja nekünk,
5: kérése is hogy... van talán, vagy nem?
4: Igen, kérés is.
3: Majd erre mindjárt reagálok, és Valéria nem fog engem szeretni, de hát ha egy kicsit.
4: Azt írja nekünk, hogy örül, hogy élőadás lesz, és igen, kéri a dalt, ezzel te fertőzted meg a Valéria Bakter Brothers-től, mert tudja, mi kell neki. Egyébként minden adást meghallgat, vagy visszahallgat. És azt is jön nekünk, hogy imádja az első semmit mondó perceket. Akkor az is szereti az élőt, mert az egész olyan semmit mondó. De lehet, hogy megfejtem itt.
3: Igen. Az igen, az első semmit mondó percek, azok most adáson kívül voltak, amikor megpróbáltunk net nélkül adást indítani, de...
4: és ezek folytatódnak.
3: Igen, tehát ezek folytatódnak most, és önökön múlik, hogy meddig, hogyha jó sokat írnak a gephaszcsapat@gmail.com címre, akkor jó sokáig fog ez menni ma este. Készültünk meglepetéssel, és hát Valéria, neked üzenném, hogy lehet, hogy megfertőztelek a dallal, de és még az is lehet, hogy lejátszuk, de ma este nem ilyen jellegű nótákkal készültünk. Ma este, hát itt Robi is hibásan írta a hírt, mert ő szokta az ajánlóinkat írni, mert kívánságműsor, ha lehet, akkor ma nem nagyon lenne, mert hoztunk különlegességet. Hogyha úgy gondolják, akkor hallgassák majd meg, hogy mi lesz. Ez nem szeretném lelőni, de az énekesek már itt vannak, a kórus is itt van, a nagy zenekar is itt van, és próbálják ezt úgy tekinteni, mint hogyha egy óriási giga koncerten lennénk együtt.
4: Koncerton?
3: Koncerton. Együtt lesz majd ilyen is, olyan is, mindenféle. És ami fontos, hogy egy zenekar játszik nekünk, hogy milyen zenekar és milyen énekesek, ezt önöknek kéne kitalálni, hogyha nem bánják.
4: Nagyon nehéz dolguk lesz.
3: Valószínű. És írják meg a gephaszcsapat@gmail.com-ra, és ide írjanak egy csomó levelet, és akkor nekünk jó lesz.
4: Egy csomó levelet. Vagy a levelet továbbá megjegyzi, hogy nagyon szereti a semmit mondó percen kívül, mikor mi Zolival hogy is hittet, hogy kommunikálunk egymással, amikor
3: én veled nem vagyok hajlandó kommunikálni.
4: Igen.
3: Tehát nekem folyamatosan az a bajom, hogy a Robi is itt van.
4: De olyankor valahogy a fetreng a röhögéstől, és Máténak is üzen, hogy nagyon szép a hangja, ha egy kicsit többet beszélne, az köszönöm még jobb szépen lenne. Én nem tudom, hogy a...
5: hát ez
4: én nem értek egyet Valériával, de nem is kell nekünk mindenben egyet érteni.
3: Máténak szerintem viszonylag ronda a hangja.
4: De Valéria, nagyon szépen köszönjük a levelet, puszil is minket, Valéria Szlovákiából, köszönjük szépen, hogy hallgatsz.
5: Köszönjük, minket, hogy hallgatsz minket.
4: Levelet írtál nekünk.
3: Péter levelét is megkaptuk. Azt, amit küldött, a mellékletet is. És hát majd itt a Bakik környékén majd így az este előre haladtával be fogjuk iktatni azt a mellékletet, amit küldtél. Már
4: beszuszakoljuk, Péter.
3: Igen, beszuszakoljuk, az adásvezérlő csak... beszuszakol.
4: Igen.
3: itt van már a lebonyolítóban, úgyhogy sikerült megoldani. Köszönjük szépen!
4: Nagyon szépen köszönjük! Kérem szépen! Még itt az előadás előtt írt nekünk Hozs Anna. Legyen is bármi a neve, de így írta alá, tehát mi így mondjuk.
3: Nem biztos, hogy hölgy az illető, csak mondanám.
4: Én is azt gondolom. Minden esetre azért ragadott tólat, hogy mindenképpen gratulálhasson nekem ez a fantasztikus játékhoz, amely a szerencsökerék nevet viseli. Most hízik a májam, el kell mondjam, tehát igen, most már azért, alig telt el negyed óra a műsorból, és már
3: nem akarok beleszólni, de lásd a mögötte lévő iróniát.
4: Nem, arra nem...
3: Ez kamu.
4: Szerintem,
3: kedves Robert.
4: Legalább hadd legyen meg az illúzió, hogy valaki gratulált.
3: De végig sokan gratuláltak, és köszönjük szépen a dicsérő szavakat. A pokoli szomszédokat is sokan kérik, például Erik is, meg többen láttam, hogy kérik. Hát innen is üdvözöljük Anitát, a pokoli szomszédok feltalálóját, mert kérik.
4: Igen.
3: Nem Hozs Anna is kéri,
4: Hozs Anna is kéri tőlünk, illetve tőletek kéri a jóváhagyásotokat, hogy beszélhessen velem, hogy elkérhesse tőlem a pokoli szomszédokat. Igen, nehéz volt végigkövetnem, nekem ez már ugye kezd magas lenni. Igazából nem érdekel a te véleményed. Tehát ő kéri, én nem kérem a te jóváhagyásodat.
3: De őt érdekli az én véleményem.
4: Biztos vagy
5: én
4: te?
5: Én viszont jóváhagyom, úgyhogy...
3: Te jóváhagyod? Nem kéne.
4: Egyébként ajánl egy alkalmazást. És iOS-el játszik az észkerék nevű alkalmazása, az is ilyen
5: észkerék azt a
3: az a baj, Robi, neked nincs ki minden így kereked.
4: Legalább akkor játék legyen meg, az is egy kerék. Közdi továbbá Anna velünk, hogy kedvenc lapja a lapos gumi. Ezt köszönjük szépen, ez jó.
6: Ez nagyon
3: na jó, de az izében, a ezer mérföldben a Quentinben.
4: Ja, igen, az ezer mérföld. Azzal is nagyon sokat játszik. Igen, azt be is mutattuk, tényleg azzal játszottunk is.
5: Szeretné, Robi, hogyha te ezt honosítanád, úgy értelmezem. Tehát...
3: Na, Robikám, tessék, ha már itt a dicséretet megkaptad, magyarul akkor megcsinálod. Itt a munka része.
4: Hát az ott esetben, de hát ő azt írja, hogy játszik vele így is.
3: Na de akkor is azt kéri, hogy te magyarosítsd.
4: Adott esetben meg lehet majd próbálni. Köszönjük szépen a levelet, és azt is, hogy jön nekünk, hogy ne felejtsük el hallgatni a Hobby Rádiót. Ne, most tényleg ne felejtsük el, most van a legjobb műsor.
3: Most, ha hiszik, ha nem, nekem mind, hát most itt technikusnak szól a fülemen, szóval hallom. Technikusnak szól a fülemen, szóval hallom. Igaz, hogy itt a stúdió hangot hallom, de ha ez elvileg, ez

0: mindegy.
1: Plusz berakok a másik effektet, akkor lehet duplán effektezni.
2: Jó. Tehát én lelassítom az enyémet a keverőn, és akkor majd jó összhangot csinálunk. Más nem mondjak egy veleget. És nem cserélem le a magánhangzókat. Igen.
0: Erre gondoltál, hogy ezt nem kellett volna most bemondanom?
2: Már is vissza, mert leveleket olvasok. Te, technikusok gyöngye.
0: Kedves hallgatók, írjanak gephaszcsapat@gmail.com. Úgy lehet jókat röhögni. Ha írnak. Főleg a Robin.
2: Kérlek szépen, parancsol. Adom is a humort és a jókedvet. Írt nekünk Erik. Na, azért megköszönjük, hogy hallgatsz minket. Nagyon várta a nyári gépházat, mert sok olyan témáról volt az adott hetekben, ami őt is érinti. Egyébként Erik, megkérdi tőlünk így, csak így finoman, hogy ha az most élő adás, akkor az eddigi adások élettelnek, esetleg életképtelenek voltak?
0: Az utóbbi.
2: Azt szerintem közel jársz az igazsághoz. Köszönjük. És Erik közben gondolkodik azon, hogy mereng, hogyha ő csinálna egy ilyen rádióműsort, informatikát, akkor az lenne, vagy vezérlőpult. Ez egy jó.
0: Remek.
2: Hát, Windowsban, hogy a gépház, hát most már nem alternatívája, hanem most már csak inkább a vezérlőpult egy megtűrt. Már mindent átvett a gépház.
1: Én egyre több dolog kellett a gépházban.
2: Windowsban, de...
1: Egy arról szól a fáma, hogy egy idő után elvileg majd ki fog kerülni valamikor
2: a vezérlőpult. És nyer a
1: gépház. Csak egy lassú folyamat.
2: De egyébként én a Windowsos gépházat nem szeretem. Én jobb szeretem a vezérlőpultot.
0: Nyugodj meg, Robikám. A vezérlő, vagy a gépház se szeret téged.
2: De engem szeret. Itt ez a másik gépház, itt körül vagyok éve szeretettel. Erik azt is írja nekünk, hogy nagyjából egy hónapja ő is belevágott a vibe codingba, mint ilyenbe, ugye ez az, amikor az ember programozói tudás vagy teljes hiányában, vagy annak bizonyos hiát szenvedve a mesterséges intelligencia segítségével alkot alkalmazást, játékot, szoftvert, ugye ez most mostanában nagy divat, tehát Pokoly Szomszédok, a SuperDL és a Szerencsekerék is tulajdonképpen ilyen alapokon készült. Hát most ez éri divatját éppen. És Erik írja nekünk, hogy ő a Gemini-vel összeállított egy katalógus kezelő programot a saját könyvgyűjteménye átláthatósága érdekében. Van benne kívánságlista kezelő, PDF adatlap export, kereső funkció, meg egy ilyen az által összeállított könyvlistát, Excel-t képes beolvasni, tehát egy ilyen tök jó alkalmazás. Azt írja Erik, hogy ő ezt saját célra készítette, tehát nem gondolja, hogy közzé tenné, de ettől függetlenül működik a dolog. Gratulálunk a szoftverhez. Ki tudja, hogy kinek lehet még egyébként hasznos. Ezt ugye talán nem is lehet.
0: Igen, és azt is írta Erik, hogy nem hinné, hogy nagyon sok látássérült gyűjt könyveket. Szerintem Erik ebben tévedsz, szerintem rengeteg látássérült gyűjti a könyveket. És...
2: Például a Zoli is gyűjti, csak nem olvassa el, és ez hallatszik is rajta, meg látszik is rajta.
0: Szóval nagyon sok látássérű gyűjti a könyveket, többek között én is, mert ki van törve az ágylába, és azon egyenlítem ki, nem? Ezt a mézgáig csinálták.
2: Lexikonnal.
0: Francia szótárral.
1: Szótár, igen.
2: Tényleg nem is lexikon.
1: Amit a
2: francia
0: szótár. Négy kötetes francia szótár.
2: És a már is elkérte. Tényleg,
0: igen,
2: nem is
0: mert az övé volt. Ő adta neki kölcsön, és ezzel pótolták az ágylábát.
2: Erik is elkéri tőlünk a Pokoly Szomszédokat, Erik fogjuk küldeni, valószínűleg ma este még, vagy holnap.
0: Ki kell pótolni az ágylábát.
1: Hát mondjuk, ha Robin múlik, akkor inkább...
2: Utóbbi időben ez elég szépen rákapcsoltam, mert szinte mindenkinek elküldtem, akik érte, nem tudom már számolni.
0: Na. Azt mondja, szinte mindenkinek.
1: Szinte, azért, de akkor szegény...
2: Hát azért besúszhat hiba a gépezetbe. Ne légy velem ilyen pikírt.
1: Hát, hallgatók kérik, akkor el kell neki küldeni. Hát,
2: hát azon vagyok.
1: Megígértük, megígérted, hogy elküldöd, ők elküldjük, akkor el kell küldenünk.
2: Igen. Tovább Erika azzal zárja levelét, hogy pár hónapja kért tőlünk a Windows

0: 9X rendszerekhez szoftvert.
1: Ez viszont a te sarad, Máté.
0: Igen, úgyhogy nagyon jó, hogy szóba hoztad. Pikked van rám, akkor most visszanyal a fagyi. De ez nem is igazán a fagyi, vissza igyaf. De mindegy. Szóval igen, de foglalkozunk ezzel, Erik. Majd macerálom a Mátét. A sose árt, hogyha macerálom.
2: Maceráljuk egymást.
0: Köszönjük a leveled. Ati is írt nekünk. Mégpedig azt írta, tényleg, tehát ez tényleg így van, hogy szeretné elkérni a Pokoli Szomszédok mindkét részét. Köszönjük szépen, Ati, köszönjük, hogy hallgatsz minket, el fogjuk küldeni. A Máté majd elküldi.
1: Nem biztos, hogy a Máté fogja elküldeni, de igen, tehát maradjunk annyiban, hogy Robi felelősséget érez a Pokoli Szomszédok iránt.
0: Bizony. Bizony, bizony. Annak a terjesztése és népszerűsítése iránt. Kedves hallgatók, nem sokára jövünk még levelekkel, bőven, már most érkeznek. Nagyon szépen köszönjük őket, tényleg szinte folyamatosan. De mi lenne, Zolikám, hogyha így ezt az általad már igencsak beharangozott zenekart
1: így, előhívnám?
0: Előhívnád, debütáltatnád, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam.
1: Nos, hát akkor debütáljon, de akkor a kedves
0: hallgató... Ha te debütálsz, akkor debüdös van, vagy? Az már...
1: Én debütállak téged. Szóval, jöjjön
2: ez
1: akkor.
2: Ez a debütál, amikor meg vagy fázol, amikor hát nem utállak, hogy debütállak.
0: Téged debütállak.
1: Ebben a melegben még megfázni se lehet.
2: Hát, nagyon leszekered a klímát 20 fokra, oldani. Akkor még éppességgel meg lehet ezt oldani.
1: Nyilván. Minden esetre tehát akkor most a nagy zenekar és a énekesek felkészülnek, és akkor zenélünk, önök pedig írjanak gephouse@gmail.com. Ígérem, hogy ebben a megszólalásban már ezt nem mondom el többször. gephouse@gmail.com. Maestro! Music.

0: szintás vagy kubbintás? Gépház a megoldás.
1: Hello, hello, hello, hello!
2: Halihó!
1: Szevasztok, sziasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek!
3: Szép jó estét!
1: Hallgatók. Önök a gépházat hallgatják. A gépház élő 2026-os, nekünk nyárnyitó élő adását. Meg volt az első zenei blokk, Zolikám.
2: Igen.
1: Meg volt a vizes blokk is.
2: Hideg zuhany.
3: Szóval. Meg volt a vizes blokk, erről majd mesélek.
1: No.
2: Kedves hallgatók, hát akkor leplezzük le, mert most egy picit szakmázni szeretnék, nem sokat, egy picit. Amikor egy rádiós adás lebonyolító van előttünk, akkor a zenék úgynevezett adatbázisban vannak. Egy dal egyszer van meg fizikailag, de több mappába is kerülhet. Mert hogy a rádiók kategorizálják a különböző dalokat, mit tudom én, magyar, külföldi, akkor a másik kategória, hogy lendületes vagy lassú, és akkor az adás lebonyolító akár magától is tud így ezekből választani, hogyha megadjuk, hogy mit tudom én, három gyors felvételt kövessen egy lassú, akkor két külföldit kövessen egy magyar általában, és akkor ilyeneket megadhatunk, ilyen prioritásokat, és az adásvezérlő eképpen, hogyha ezt jól meghatározzuk, beprogramozzuk, akkor így válogatja a zenéket a rádióállomások számára, akár számunkra is, bár ilyenkor nem a szelektort használjuk, tehát nem az úgynevezett kiválasztást, hanem mi rakjuk be kézzel a dalokat. És nem gondoltam volna, hogy egy ilyen mappát fogunk nyitni, és most már abba hagyom, leleplezzük a dolgot, mert akit énekelt nekünk, meg játszott, meg mindent csinált, inkább ami, az a mesterséges intelligencia volt.
1: Akartam is beszólni, hogy te itt pont te itt megszemélyesíted, aki itt azért általában, és megérzem, teljes joggal és mindenféle úton módon egyetértve veled, azért nem igazán szoktad, vagy miért ilyen, tehát fenntartásokat szokott kezelni az ilyen mesterséges intelligencia dolgokat. Ugye mi hallgattunk már ilyen zenéket részint, hát a legelsőt aztán egy tavaly előtt decemberi műsorban, akkor csak én érdekesség jelleggel, aztán hallgattunk egy kicsit többet a tavaly decemberi, tehát karácsonyi élő műsorban, akkor egy kicsit lehidaltunk, hogy mennyit fejlődött, elemezgettük, tehát úgy, hogy kicsit úgy jól arcon vágott minket, hogy így fejezzem ki magam. Ez azt jelenti, hogy te, mint főzenei szerkesztő, hogy ez így ennyire bejött így neked? Te ilyeneket hallgatsz így kettelésből is?
2: Viszonylag sokat hallgatok ilyeneket, hogy kettelésből, azt nem tudom, érdeklődésből igen, és kénytelen vagyok azt mondani, hogy úgy érzem néha, hogy annyira lesilányodott már, csúnyát mondok, az emberek által előadott és alkotott zene, hogy már a gép jobbat művel. Tehát az AI, a mesterséges intelligencia különbet csinál.
1: De
2: komolyan, most olyat mondok, amit talán érted, rádióban nem illik, de valamelyik nap is meghallottam egy új dalt, és azt kérdezte, hogy tényleg muszáj minden előadóról annak sütnie, hogy retardált? Komolyan, tehát
1: na pont ezt akarom kérdezni. Tehát, amit az imént mondtál, hogy lesilányult, ezt ne azokra zenékre érted, amelyeknek az AI változata például most legutóbb lement ez a három, hanem a mostani friss zenei produktumokra gondolsz, a mainstream,
2: igen,
1: médiában?
2: Igen. Tehát nem az, amit szólt. Hát egy ég és föld között az egy jó zene. Szerintem a maga nemében a Rakeba is, sőt, akár a Barbie Girl is, de lehet, hogy csak azért, mert akkor voltam fiatal, mert egyébként a Barbie Girl is egy eszméletlen gagyi, csak nem tudom megfogalmazni, valami volt benne, valami átütő erő.
1: Igen, tehát valakinek mitől érdekes egy zene, mert azt meg tudják tanítani tényleg teljes bizonyossággal, mindenféle sértés nélkül, hogy azért a Barbie Girl sem a zenei fantasztikuma miatt.
2: Hát nem a zene csúcsa.
1: Tehát azért egy magánében tucat zene volt, legfeljebb nagyon elterjedt, mert mindenhol ezt lehetett hallani. Meg ugye a zene azon túl, hogy önkifejezés, azon túl, hogyha nem csinálod, hanem hallgatod, akkor általában azért jó egy zene, vagy azért is, mert hogy valami emléket, kort visszaidéz. Persze lehet azért zenét hallgatni, amikor a zenéjét magáért hallgatod, tehát a kompozíció, az előadók, nem csak az énekesek, hanem a élőzenénél, vagy bármi, akár komorazenénél. Tehát, hogy lehet azért zenét hallgatni, mert a zenei produktumot értékeled, és azért vagy lenyűgözve, de a mainstream zene az szerintem nem ilyen. Nagyon kevés. Én múlt héten szombaton hallgattam rádiót elég sokáig modern zenékkel, anélkül most belemennék ebbe az egész fikázódásba, hogy milyen rossz a modern zene, mert ez nem igaz. Tehát tudnék olyat mondani, hogy én nagyon szeretek. De szerintem is egyébként sok a gagyi, sok az ötlettelenség, sok a hát a nagyon felejthető ipari zene.
2: És hulladék.
1: Igen. És nagyon sok zenének le kellett mennie ahhoz, hogy megtaláljak egy olyat, ami aztán belevette magát a fejembe, az is új volt egyébként, és ezt meg tudnám akár most is hallgatni, meg nagyon tetszett, de nem ez volt a jellemző. És nyilván nem minden zene volt jó 20-30 éve, meg 40 éve, meg stb. Ez se igaz. De egy kicsit az tényleg tény, hogy átálltunk a mainstream zenék között ezekre az iparilag gyártott zenékre, és az is kérdés, ezek után már, hogy ezekben mennyi köze van az, vagy ezeknek mennyi köze van az AI-hoz, szóval ez egy érdekes kérdés. Erről beszélhetünk, még csak olvasnék egy pár levelet, mert nagyon
2: ez kifejezetten AI zene egyébként, igen, csak lezárjam a gondolatot, bocsáss meg.
3: Folyamatosan, igen.
2: És azt szeretnénk, hogy ma este itt a hallgatók, mert hogy ilyen zenéket fogunk hallgatni, tehát nyílt egy AI mappa az adásvezérlőnkben, az adáslebonyolító cuccunkban, és ma estére ezekből fogunk válogatni. Ígérjük, hogy nagyon jó zenék lesznek, nagyon jó dalok lesznek, azért, mert azt szeretnénk, hogy a kedves hallgatók egész este fütyüljenek. Tehát olyan dalok lesznek, aminek ránk nyilván az eredetije is itt van az adáslebonyolítóban, de most ilyen változatban hallgatjuk meg. Reméljük, hogy nem ránk fognak fütyülni a tisztelt hallgatók, hanem dúdolni és fütyülni, vagy akár esetleg a lábukkal dobolni fognak, vagy a kezükkel egész este az asztalon, mert jó dalok lesznek. Akár a falon.
1: Jó headben.
2: Majd te fogsz.
3: Hát a fejükkel, hát azt inkább ne.
2: Mármint, hogy a kedves hallgatók a fejüket verik a falba, hogy miért?
1: Ettől a zenétől. Tehát nyilván lehet, szeretnénk a véleményeket is, kedves hallgatók, tehát nyilván lehet, hogy ez volt az első és utolsó ilyen nyár, mi meg élő
3: alkalom, hogy most egy nem
1: ilyen zenét hallgatunk.
3: Bántsák a saját fejüket a kedves hallgatók, de nyilván lehet, hogy ilyen rossz lesz, hogy azt mondják, hogy de azért csak
1: nem. Azt is egész nyugodtan meg lehet írni.
3: De meg lehet írni, persze. Sőt, meg is kell írni.
1: Így van. Írj nekünk, Laci! Szia, Laci, hőlünk, hogy hallgatsz minket.
3: Szia, Laci.
1: Laci itt egy egész kellemetlen eseménnyel kezdte. Ez a vanosokat érinti, és közülük sem mindenkit, hanem főként most azokat, akik korábban ugye még nem a Vodafone, meg nem a esetleg a nem is tudom, UPC, meg talán az Invitelnél is voltak itt felvásárlások, tehát nem náluk voltak, hanem a Diginél. Ugye a néhai Digi már ugye nem létezik, mert most
2: ja, Robikám, megszólítva érzed magad?
1: Vettem meg. Én határozottan, és Laci is, meg szerintem sokan vagyunk, akik érzik magukat, mert hogy én is olvastam erről, és Laci is megerősíti, hogy jelenlegi információk szerint ebben a hónapban már a VAN felzárkóztatja hát nem a felhasználóit, hanem azok díjait. Tehát az ilyen felzárkózást nagyon szeretem. Sok ilyet még, fantasztikus.
2: De szépen mondja, hogy felzárkóztatja.
1: Tehát lényegét tekintve mostantól a régi digiseknek most ők se ilyen kivételesen póréhagymák, vagy mi se vagyunk most már azok, hanem most már, tehát nincs kivételezés, ugyanit kell fizetnünk egy-egy csomagért, mint az egyébként nem digis eredeti vánosoknak, vagy régebbi jupiciseknek, vagy fele tudja. Ez körülbelül olyan 2000, majdnem 3000 forint drágulást jelent havonta. Fantasztikus, köszönjük a felzárkóztatást. Laci afelől érdeklődik első körben. Hogyha van olyan hallgatónk, aki használja a Flipet, ugye a Flip, amennyire én tudom, a Telekom által üzemeltetett, vagy a Telekom által tulajdonolt háztartási szolgáltatás, nem tudom, az mobilos? A Flip? Vagy hogy volt az? Mert ott sokkal olcsóbb, ott is van TV, telefon, meg internet, ráadásul a TV boxos, és régiben tudtam, hogy a Flip az pontosan mi, tehát, hogy de szerintem
2: az
1: nem,
2: van, nekem is ismerős, de most így fejből nem tudom.
1: De most nem is tudják, hogy mi tudjuk-e. Laci érdeklődik, ha van itt olyan hallgatónk, aki Flipet használ, akkor írjon róla, mert ő gondolkodik arról, hogy átvált. És kéri Laci a Flippel kapcsolatos tapasztalatait. Mindenki ossza meg. Laci, nézem közben Laci levelét, igen, valóban ezt kérte. Tehát a Flippes tapasztalatokat kér, minket pedig arra kért, hogy osszuk ezt meg. A megosztás megtörtént, Laci, várjuk a Flippet használó hallgatókat. Gondolom, Laci arra kíváncsi, hogy milyen a szolgáltatás, hogy működik, mennyire megbízható, érdemes-e váltania, mert ez kb. 8000 forint környékén kínál. Igaz, hogy az internet az kisebb, tehát véletlenül se gigabites, de Laci, ez nem zavarja. Kedves hallgatók, írjanak, hogyha tehetik, ha van tapasztalatuk, segítsenek Lacinak.
2: Köszönjük Laci, szépen. Nekünk
1: kocka témákról, ezekre visszatérünk. Olvasunk még. Csabi azt írta nekünk, hogy a Signál alkalmazás, amit teszteltünk, nem is annyira nagyon rég, és hiányoltunk belőle egy nagyon alapfunkciót. Ezzel voltak nevezések például Gáborra is, aki aztán kiigazított. Hát arról van szó, hogy elvileg a Signál hamarosan frissül, és most már több mobiltelefonnal is lehet ezen túl párosítani a mobil alkalmazást. Ez ugye nem működött, tehát ez hiányosság volt. Ez nem volt ilyen funkció, tablettel lehetett, meg másodós eszköze PC-n. Most már elméletileg, ha minden igaz, akkor ezt megoldja a Signál.
2: De jó.
1: Csabi, köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Tamara is írt nekünk. Ő megírta a tapasztalatait azokról a játékokról, amelyek itt az utóbbi időben a gépházon megfordultak, mert kipróbálta őket.
2: Csak nem a pokoli szomszédokról és a szerencsekerékekről.
1: Arról azt írta Tamara, hogy nagyon jó volt, kis megszokást igényel a kezelése, de egyébként nagyon jó, és az eredeti játék 99%-ában hasonlít hozzá, vagy ez hasonlít az eredetihez, ugyebár, mert ez született később. Hibát nem talált Tamara. Nagyobb a két nap alatt ki is vitte. Gratulálunk! A Poké Szomszédok 2-t is olyan jónak tartotta, nagyobb olyan volt végigjátszani, mint az elsőt, és nagyon tetszett neki, hogy vannak hangok, hanghatások a játékban. Negatívum az, hogy csak magyar nyelvvel érhető. Hát én, hogy az eredeti játék az elsőben angol volt, és lehetett egy magyarítást leszedni hozzá, ez meg ugye magyarul érhető el kizárólag. Az is tetszik neki, hogy nem lehet semmit se véletlenül elállítani benne. Szerencsekerék. Az egész játék nagyon jó, a telepítése is egyszerű az offline verzió, egy laikus is tudja használni, viszont Tamarának volt az online verzióval gondja, időnként előfordult, hogy szétkapcsolt az online verzió. Ezzel majd foglalkozunk. Viszont kevés ilyen jelzést kaptunk, általában jó volt, de valóban előfordulhat, mivel egy online kapcsolatban alapban is. Megnézzük majd, hogy hogyan lehet ezt még stabilabbá tenni. Tamara, nagyon szépen köszönjük, hogy megírtad
2: köszönjük
1: a
2: szépen.
1: Véleményedet.
2: Én nagyon jókat játszottam köszönjük. Egyébként a kerékkel. Van-e még levelünk? Vagy? Hagyjuk át a
1: vagy
2: szót.
1: Néljünk egyet?
3: Van még egyébként.
2: Uraknak, hölgyeknek, igen.
1: Parancsolj, Máté.
3: csak egy Lassi is írt például.
1: Aha.
3: Szlovákiából.
1: Aha, Szlovákiából, igen, látom már. Már 2 éve, hogy utoljára levelet küldött a gépházba. De nem, szerintem akkor küldte az első levelet, nem az, hogy utoljára, ezt én félreolvastam. Hát 2 éve, hogy küldtél levelet.
3: Igen, de azóta
1: köszönjük
3: is.
1: Köszönjük szépen, hogy ismét
3: hallgat
1: mindez.
3: Minden.
2: Üdvözlünk.
3: És nagyon kíváncsi, hogy ma este mi lesz az írő, mert az élőket szereti a legjobban. Lassi, úgyhogy...
1: Igen, kíváncsi, mit hozunk ma este.
3: Amúgy minden héten nagyon sok érdekes és inspiratív témát hozunk.
2: Köszönjük szépen.
1: Laci, nagyon szépen köszönjük. Írt nekünk választ Valéria. Bocs, mondjad, Máté?
3: És a humor is nagyon teszik, amit becsempészünk. Hát esetben Robi meg.
1: Ülünk, hogyha ezt humorosnak tartod. Ilyenkor mindig kapok ideget, meleget, hogy humorról mi a... Hát nyilván humor nem egységes vélemény az embereknek. Humor mindenkinek kicsit más. De örülünk, ha neked tetszik. Nagyon, nagyon köszi. Valéria azt írta, hogy bármit teszünk, vagy mondunk, hogy nem haragszik ránk. És nem zavarja azt sem, hogy most a kérdal most nem hangzik el. Valéria, köszönjük szépen.
2: Egy kicsit más jellegű dalok szólnak, de lesz minden, tényleg minden stílusból igyekszünk komolyan. Nem tudom, majd a műsor végén, amikor majd befejezzük a szöveges részt, én megszavaztatnám a hallgatókat, hogy legyenek-e nóták, mert még azok is vannak magyar nóták, úgyhogy akár még azok is szólhatnak. Van itt minden, azt minden stílusból. Bizony. Úgyhogy a végére még ezeket is tartogatunk, hogyha ezt a kedves hallgatók szeretnék. Úgyhogy akár írjanak, hogy igen vagy ne, menjen vagy ne menjen. De akkor most valami tök más jellegű következik. Ha úgy gondoljátok, akkor jöjjön egy kis polka.
1: Polka?
2: Igen, mert hogy ilyen stílusunk igen. is van. Igen, mert két típusra oszthatnánk azokat a dalokat, amik jönnek. Amik vagy nagyon hasonlítanak az eredetire, vagy nagyon nem. Most a nagyon nem kategória következik.
1: Most már kíváncsivá tettél.
2: És nem azért, mert elrontották, hanem azért, mert ilyenre akarták. Hát kérem szépen, akkor én nem is mondok semmit, mert ha elmondanám, akkor lelőném a poént. De induljon akkor a polka. Az önök leveleit pedig várjuk. Írjanak nekünk. És Robi, Máté, olvassák. Én meg kezelem itt ezt az izét.

A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

0: az informatikában.
1: Can't help falling in love. Előtte, mi szólt?
2: Hát így
1: előtte?
2: Még nem hallottam.
1: It is it around the world. Előtte meg, hát polkában a...
2: Az is...
1: Induljon a banzáj.
2: Egyébként jó volt. Tehát nem lehet mondani, hogy nem volt jó. Rám pont azért, mert ilyen stílusban még büdös életben nem hallottam.
3: Modulálás hát, is megvolt a...
2: Az örönd, az meg ilyen, power metalos stílus lett így az ATC-s feldolgozás.
1: Lesznek majd itt nagyon vicces, meg jó kis drámai
2: de pillanatok. De egyébként Zolikám, üzenet neked, mint főzenei szerkesztőnek, a magyar nóta, közt többen is írták, hogy ez mindenképpen legyen, és lehetőleg hamar legyen, tehát az nagyon sokat érdekel. Hiányos magyar nóta.
1: Jó. Nem tudom, hogy akik nem írtak, hogy ne legyen, őket nem fogjuk elüldözni, de majd lesz.
3: Igen.
2: Jó, hát ez igaz. Azt nem írták, de olyan még nem kellett, hogy ne legyen.
3: 100 hallgatót elüldözünk, 2 marad.
2: Jó, hát igen, de ki lehet fejezni az ellenérzést is, hogy ne legyen. Tehát ez is egy opció.
1: Legyen-e magyar nóta, hallgató nótától az Andalgónát a Csárdásig. Van itt minden.
3: Csárdás.
1: Igen, egy szép összeállítás. Hallgató nótával kezdődik, és csárdás van a végén. Egy összeállítás, az így teljes.
2: Kedves hallgatók, jönnek a levelek, nagyon szépen köszönjük, még ez mindig úgy megvidámít, hogy így fejezzem ki magam, hogyha ilyen sokan írnak nekünk egy ilyen...
1: Köszönjük.
2: Hát tikkasztó meleg, avagy ilyen helyen viharos augusztusi pénteken. És köszönjük, hogy velünk töltik az idejüket, a drága idejüket, mert ez nekünk sokat jelent, hogy önök ilyenkor itt vannak. Például Miklós is írt nekünk, azt írta, hogy szeretné elkérni a pokoli szomszédokat. Köszönjük szépen, küldjük, köszi szépen. És már majd gondolkodunk Anitával, hogy valami honlapot is, majd ez még majd az jövő zenéje, de majd erről beszélünk, ha aktuális lesz. Tamás is írt nekünk. Örül, hogy nyár, és élő. Eddig hallott már bennünket így. Köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket.
1: Köszönjük, Tamás.
2: Tamás gratulál nekem a szerencsekerékhez. Az online verzióval játszott, és egyedül játszott pillanatnyilag, hibát nem fedezett fel. És kérdése is van. Találkoztunk-e már az Apple Watch SE 3 2025-ös okosórával? Volt-e már a kezünkben, vagy a csuklónkon, karunkon? Tudunk-e valamit róla mondani? A leírásban minden megvan, de két dolgot nem, hogy eSIM képes-e, és benne van-e a voiceover. A voiceover, ez gyakorlatilag biztos vagyok, hogy benne van.
1: A voiceover benne van, szerintem ha már Anita szóba került, akkor hozzuk szóba Melittát is. Lakatos Melitta is, Bede Anitáról van szó, akik szoktak segíteni, és itt vannak a stúdió előterében, és felügyelnek ránk, hogy ne csináljunk semmi rosszat. Szóval...
3: Azt az én se hagynám.
1: Szóval...
2: Hát ne... itt van, első bástya.
1: Igen.
2: Első bátyja.
3: Ez az óvó bátyja.
2: Szörnyű volt.
1: Hallod bátyja.
2: Hallod bátyja.
1: Szokták így.
2: Ja.
1: Ja Istenem. Szóval, szerintem ezt életemben most mondtam ki így először. Szóval, szerintem Melittának olyan van, azt nem tudom, hogy eSIM képes-e, de szerintem igen, a voiceover minden Apple okos órában benne van. Mindjárt kiordítok neki a stúdió elé.
3: Én viszont úgy tudom, hogy ha eSIM képes is, ez akkor is csak a Telekom, tehát a Magyar Telekom, Magyarországon legalábbis a Magyar Telekom hálózatán működik.
2: Igen.
3: Legalábbis az Apple áruházának weboldalán én ezt olvastam.
2: De mi ez a...
1: Tehát ez csak a diszkriminatív.
3: Telekom tudja? A Telekom hálózatán működik ez a fajta eSIM. vagy multiszín, vagy nem hívják ezt.
1: Igen, ez a, ez a bizonyos multiszínnek
3: is.
1: Ugye ez csak a
3: Telekomnál csak a Telekom hálózatán működik. De most tehát ennek én azért nézelődtem én az Apple óráinak weboldalán, mert hát ha egy fontos hát, tanácsot, nem vagyok ilyen tanácsfogszogató, de azért valamit megtanultam ezen a nyáron, az az, hogy soha semmilyen órát, ha vízálló is, tehát ha azt érek, hogy vízálló, akkor se vegyük be sós vízbe, tengerbe, óceánba, semmiképpen.
2: Ebből arra kezdtek, hogy te ezt megtetted?
3: Meg egy első generációs Apple Watch SE órával, aminek az lett a vége, hogy az óra kikapcsolt konkrétan, tehát előző nap este töltöttem, másnap bevittem a tengerbe, ez konkrétan ez hétvégén történt, Adriai tengerbe, Horvátországba, és hát mire kijöttem a vízből, és lemostam édes vízzel, már ki volt kapcsolva az óra.
1: Örökre?
3: Kapcsolódva. Örökre. Nagyon úgy tűnik.
2: Fú, mert tehát ez nem csak egy kikapcsolódás félt rá, hanem lehet, hogy megmurdelt.
3: Hát ez lehet, hogy megmihájlott. Mert hogy konkrétan pont amielőtt ez történt egyébként, voltunk motorcsónakázni, baromi jó volt, és ott édesanyám bevitt az analóg nem okos, sima óráját, ami vízálló, és akkor ott tanácsolt a kapitány, hogy hát ezt ne vigyem, mert ilyen sós víztől rozsdásodik is, és hát hiába írják rá az órákra, hogy vízálló, a sós vízre azért ez nem vonatkozik. De hát ő még le tudta most édes vízzel analóg óráját, neki működik is. De én meg másnap valahogy kiment a fejemből, tehát én már akkor jöttem rá, hogy ez így rajtam van, amikor jöttem kifelé a tengerből. Hogy rajtam
1: ja,
3: az Apple
1: Watch. Nem hogy... direkt vitted be, én hogy kipróbált, hogy vízálló-e?
3: Nem, hát egyébként egy 5 éves óra már, tehát nem mostanában vettem, ennél még használtam volna egy pár évig, tehát édes vízbe rendszeresen vittem. Hát most már abba se fogom, mert nagyon úgy tűnik, hogy
1: hát ez akkor
3: nem vittem
1: végleg
3: még szervizbe. De hát azért én
1: kiderül a gépházasokról, hogy tartok hülyék, tehát az egyik beviszi a okosóráját a sós tengervízbe, a másik meg internet nélkül akar adást indítani.
3: Jó, hát most
1: Robikám, valljál, te úszás, mit csináltál a héten?
3: Úszás, edzés lehetőség azokban, tehát ezt lehet, hogy csak nekem került a figyelembe, nem írták, hogy sós vízben, nem. Ettől függetlenül nyilván most már abszolút elképzelhetőnek tartom, hát a sós víz az abszolút sokkal inkább roncsoló hatással van, még nagyobb korróziót, tehát hogy azért nyilván tanulság, de hát
1: kedves
3: hallgatóknak is azt javaslom, hogy ne vigyék be.
1: Itt van körünkben Melitta, mert közben betört a stúdióba, és akkor megkérdezzük tőle, hogy neked azt hiszem, hogy SE 3 okos órád van, ugye?
0: Hát sziasztok, köszöntök szeretettel mindenkit.
2: Hello!
0: Elegánsan betörtem ide a stúdióba, belerondítok itt az érdi adásatokba. Én

0: GPS plusz cellular, ez utóbbi tud eSIM-et, de csak a Telekom hálózaten.
1: Tehát drágábbat kell venni ezt a drágábbat GPS
0: kell, igen, tehát eleve drágább a GPS cellular.
1: Cellular verziót, aha.
0: Igen, ez kell, és ez egyébként mindegyikből, tehát az Apple Watch SE harmadik generációjából is, meg a 11-esből is, ugye az Apple Watch Series 11-es most a számozottakból a legfrissebb. Meg ugye van az Ultra, Apple Watch Ultra, az meg a legfelső kategória. Nyilván abból is van eSIM-es. Tehát az alja az az SE3, középen van az, most a Series 11 legfelső.
1: És az Ultra a teteje.
0: Az uh-huh. Ultra, Izár kategóriába, igen.
1: Valamit még, mintha Meli szeretne mondani, de nem biztos.
2: Hát mivel én ezt kaptam, ezt a készüléket, így nem tudom biztosra mondani, hogy nekem melyik van, de a beállításaiban semmilyen lehetőséget nem látok eSIM-re, úgyhogy nagy valószínűséggel nincs.
1: De akkor lehet olyat venni, ami alkalmas lehet erre, de a tiéd nem az.
2: Így van.
1: Köszönjük szépen, Meli! És Tamásnak is a levelet, amennyiben nem írt mást még. Erre viszont Robi tud válaszolni, ha itt van.
3: Közben Tamás közben írt.
1: Ne köszönj el, majd ja. Még szükség lesz rád, mert amikor majd mi nem tudjuk, hogy milyen műsorokat fogunk ismételni, majd akkor meg kéne, hogy mondd.
2: De hát azt nektek kéne tudni, mint tavaly karácsonykor úgy szeretnétek.
1: Igen.
2: Jó.
1: Na, csokolom. Szóval.
3: Kérem szépen, Tamás írt neked, Máté. Azt írta, egy remek jó tanácssal szolgált, szerintem fogad meg. Egy óra akkor vízálló, ha megáll benne a víz.
0: Köszönöm szépen. Ez tök jó.
3: De egyébként nagyon sajnálja az órád elváhozását és részvétét fejezi ki.
0: Köszönöm szépen.
3: Kérem szépen.
4: Csavi is írt nekik.
3: Ő megint megkérdezte az AI-t a gépházról. Megjegyzi egyébként, hogy utóbbi időben azért sokat javult, és alapvetően jól szokott tudni mindent a műsorról az AI, de nem mindig szokott mindent jól tudni. Van, mikor hibázik. Egy ilyen hibát osztott meg velünk. Csavi, a műsorvezetők régóta Katona Gábor, valamint Mackó Róbert.
5: Ezt ő.
0: Gábor Róbert stimmel.
1: Magadra ismertél?
3: Ez a mackóban.
0: Igen, lehet, hogy az alkotodra gondol itt, vagy nem tudom. Tehát,
3: ja, vagy az alsóra, mi?
0: Mackós Róbert.
1: Mackó, só.
3: Csavi, köszönjük szépen. Hát, nem, azt nem hiszem, hogy melyik ilyen követte ezt, de igazán teljesen mindegy, mert mindegyik tud hülyeségeket beszélni. Zoli is írt nekünk, kérdéssel fordult hozzánk. Mostanában az Edge-ben, az Edge böngészőben, amikor ugye beállította, hogy üres legyen a kezdőlap, üres lap legyen a kezdőlap, tehát ne legyen semmiféle kezdőlap, csak egy üres semmilyen doksi. De azt írja Zoli, hogy mostanában, hogy mikor elindítja a böngészőt, megnyílik egy szerkesztőmező, és elkezd olvasni, idézem Zolit, elkezd olvasni, én nem is tudom mit. Hát és hogy te, nem tudjuk, hogy mit olvas. Kérdezi, ki lehet ezt kapcsolni, valamint azt is kérdezi Zoli, hogy a hírek és érdeklődési körök is előjön időnként, ezt is szeretnék kikapcsolni. Ez is az Edge-ben, mert a hírek és érdeklődési területek az a rendszertárcánál is van, és ott a tárca és a rendszertárca között is van.
0: Win11-nél a személyre szabás tálcánál ott például lehet állítani, hogy pontosan Win10-nél is van ilyen.
3: Ott is van ilyen.
0: Ott ugye még máshol is kell kikapcsolni, mert ott rá kell helymenüzni konkrétan, amikor megyünk az asztaltól a tabbal, akkor írja, hogy hány Celsius fok, vagy akár a keresésgombra, de Win11-nél meg a gépházban lehet kikapcsolni ezeket, hogy ne legyen se keresőmező, se ilyen érdeklődési kör, szóval ezt érdemes lehet egy

0: kört tenni a Win 11 esetén a gépház személyre szabás tárcával, Win 10-nél meg a különféle ilyen eszköztárak.
1: Ott helymenüzöl rá, és akkor ott van, hogy és akkor nincs, vagy letiltva. Tehát ilyeneket van, egy almenő, a hírek is egyesített területek, almenő, és akkor ott vagy nincs.
0: És akkor kikapcsolva.
1: Elrejtés, olyan is van. Ott vagy, hogy nevezi igen. Éppen. De most, hogy az Edge-el mi van? Hát arra most instant, én nem tudom, hogy mi lehet. Még nagyon ritkán is használunk Edge-et.
0: Én is használom, mint Chrome-os vagyok, és amint
2: Edge 2.
0: Megpróbál elindulni az Edge, azt letiltom, mert nem szeretem.
1: Gondolkodjunk tovább, Zoli, köszönjük, hogy írtál. Mi álljunk zenélni, de az előtte Ginny levelét elolvasunk, mert hogy vagy neki idő óta szokása, egy kellemes szokása, hogy az élő műsorunkra, vagy élő műsorunk előtt beszerez valami új technikai, vagy informatikai kütyüt, és arról beszámol.
2: Gondolod, hogy erre időzíti?
0: Egy kis, jó kis storytime-ot küld
1: igen,
0: nekünk erről. Igen, ez tök
1: storytime-ot. Mert ő írta így, hogy igyekszik minden adásra venni. De gondolom élőre gondolt, mert minden héten vehetne hasznos kütyüt. Hát az is lehet persze. Nem vagyok semmi jó elrontója. Minden héten egy jó hasznos kütyű. Ez tök jó. De most például vett egy 2.1-es hangrendszert, ami tud vezeték nélküli kapcsolatot is létesíteni.
2: Az jó.
0: Az annyira jó. Az én 2.1-es sajnálom a
1: De jó.
0: A Logitech Z623-asból, hogy nem tud Bluetooth-t. De mindegy.
2: Igen, szintén ugyan jelen van, és nyilván ennek megfelelően nem tud Bluetooth-t.
1: Igen, nekem is, tehát jackes van, abszolút vezetékes, mély cuccom, tehát nem tud vezeték nélkülit. Vannak egyébként, lehet kapni ilyen érdekes kis kütyű, tehát egy Bluetooth adapter, ami jackes. És akkor az bedugod a hangszóró.
2: És akkor Bluetooth-os lesz.
1: Rádugod a jackre, és akkor arra az alapterre küldött ki a streamet, mint ilyet, és így lesz a vezetékes hangszóró, a vezeték nélküli hangszóró. Tehát akár még így is meg lehet oldani. Ezeket lehet ilyen, gondolom Temurról is, de szerintem magyar webshopokból is biztosan lehet ilyet szerezni. Jó sokféle. Ez egy érdekes. Ez egyébként nem rossz. Gini levelét nézem még.
2: Ezen hallgatsz minket, még Gini, mert akkor bele búgunk a mikrofonba.
0: Írja.
2: Így, hogy jó legyen a mély.
0: Gini egyébként jól fém a membránja. Tehát a membrán az fém. A mély nyomón is, és a kis hangszorókon is.
2: Mármint a membrán védőrács egészen pontosan. Az a fém, és az jó.
0: Igen, és egyszerűen gyönyörű, szépen szól, és a basszust hallani érdemes. Illetve lehetősége volt Gininek egy 9 hangszórós hangrendszerű kocsiba beülnie, hát azért az 9 hangszórú az nem semmi.
1: Igen.
0: Az nem semmi. Ír Zsini, hogyha egyszer nekünk is lesz rá lehetőségünk, akkor ígyünk bele, hogyha lesz lehetőséget átélni. Hát mindenképpen azért 9 hangszorú az.
1: Írnék Zsini, hogy hiányozni fogunk, ha még pihenünk. Nekem például nem fog hiányozni az Oli. Meg a Máté se.
2: Ezek után menjünk zenélni?
1: Hamarosan, mert sokan írtak az AI zenéről, de még előtte szeretném olvasni Anita levelét. Bedő Anita levelét, aki a Pokoli szomszédokat kizetés, neki köszönhetjük ezt. Azt írja, hogy nagyon jó a műsor, köszönjük szépen, és rajtunk keresztül itt az éterbe szeretné közöltetni az írását, miszerint szeretném megköszönni minden kedves hallgatónak, érdeklődőnek, hogy elkérte a játékot, időt folytatott, hogy kipróbálja. Reméli, hogy olyan jót szórakoztak vele, játszottak vele, mint ő, és hogy korábban ismerte esetleg annak ugyanazt, vagy megközelítve ugyanazt az élményt hozza, mint az eredeti. Nem is gondolta volna, mikor leült megcsinálni, hogy ennyi emberhez esetleg elérhet. És ő ennek nagyon örül. Nagyon-nagyon örül. Sejtelmes megjegyzés a levélben. Azt is reméli, hogy esetleg nem sokára egy új játékot is bemutathat.
2: Ezt viszont mi várjuk?
0: Várjuk sok szeretettel, hogyha ilyenre kerülne a sor, akkor bármikor ősszel itt leszünk. Várjuk sok szeretettel.
1: Üdvözöl minket, és várja a csavaros mondatokat Robitól a technika ördögétől, Zolitól a jobbnál jobb megoldásokat és káromkodások sokaságát, és Mátétól a fiúk egyengetését. Máté, egyenges minket, mert most már el kell vennünk zenélni, mert ezt már nem bírom, és akkor itt beszélünk még az AI zenére, meg írtatok még nekünk, mert nem is tudom, mert tegeződünk, hogy magázolunk, de nem tudom. Lényeg az, hogy írjanak, kedves hallgató, gepfasolat@gmail.com, még alig mondtam el. Igen, írjanak, írjatok. Hallgassunk valami jó zenét, vagy jó zenéket.
0: Igen, gephaszcsapat@gmail.com. Én még nem is mondtam.
2: Na most én hát már ezek után pláne nem szeretném elmondani, hogy gephaszcsapat@gmail.com. Erre több okom is van. Például ez.
3: Műsorunk e-mail címe gephaszcsapat@gmail.com.

0: műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.
1: Hű, meg kell igazítanom egy kicsit a fejemen a fejhallgatót, mert egy picit táncoltam erre az eddig.
2: Agyad durran?
1: Igen.
2: Ja, táncoltál?
1: Táncoltam.
2: Mondjuk ez, azért ez utóbbi, én hallottam ennél jobb AI zenét is, a hangszerelése tökéletes volt, de azért nehezen találta el a ritmust, ahogy annak idején.
1: Igen, ezt akartam, hogy nyilván máshogy tagolt, tehát vannak pontatlanságok. De még ez is egy viszonylag jobb minőség. Ebből is lehet egyébként oltári ócskákat találni.
2: Ja. De az képest érdekes, meg jó. Persze soknak feltűnt, ezt most nem írta még senki, ezt most én gondolom, de beszélgettem erről másokkal, hogy azért a mostani zenei AI-ok, nyilván a legnépszerűbb talán hát én csak Sunónak mondom, Suno, de nyilván van más milyen is, a Google-nek is van még az Udio, meg amiről mi nem tudunk, de a Sunóval sok ilyen készül, és én azt vettem észre, hogy egy kicsit, és nyilván nem is véletlenül, de utóbbi időben így uniformizálódtak az AI ének hangok. Tehát korábban kicsit több eltérés volt szerintem. Lehet, hogy azért csinálják, hogy semmiképp se hasonlítson valamelyik ismert énekesére, nehogy aztán pört indítson, és akkor nagy balhé legyen. Tehát nyilván magukat is védik ezek az AI zenei platformok. Főleg, hogy ugye itt még nagyon sok, még mindig nagyon sok, vagy legalábbis elég sok tisztázatlan jogi kérdés van. Tehát például, nem is tudom, hogy ezeket hogy lehet, arról is volt szó, hogy már nem is lehet ilyeneket csinálni, ilyen feldolgozás. Persze erről beszélgetünk nyilván Lengyel Júliával is, Júlcsival, hogy kicsit más, akkor elméletben már nem.
1: És lehet, hogy pont ezért egy kicsit más. Mondod, hogy nem olyan, nem úgy tagol, mint például Pataki Attila az Eddában. Próbál változtatni, vagy aki csinálja, vagy maga az AI, hogy ne legyen ugyanolyan.
2: Érdekes ez.
3: Ja, azért van akkor egy-két helyen más akkord, hogy
2: elképzelhető, hogy ne legyen tök ugyanolyan. Igen. Tehát ha ennyivel igen, ki tudja védeni, hát ez már inkább jogászkodás, mi meg ahhoz nem értünk. Viszont írt nekünk Erik, azt írtam, hogy ritka pillanatok egyike, amikor igazat kell adnia a Zolinak.
1: Erik csókoltatlak.
2: Nyilván hülyéskedésből írta, de komolyra fordítva a szót, ő már nem igazán hallgott rádiót épp ezért, a mai stílust nem kedveli, ugyanakkor maga ellen beszél, mert gyerekként a kedvence az Ózontól volt a Dragon szerinté. Hát az ilyen Barbie Girls szintjén van, írja Erik.
1: Igen, abból is láttam AI feldolgozást.
2: Tehát, hogy valóban Erik is azt érzi, amit te, illetve mi. Mert és
1: akkor Erik 2004-ben volt gyerek. Ez csak úgy.
2: Akkor még én is gyerek voltam.
3: Kb. Én is akkor
2: voltam. De lehet, hogy 2005-ben is gyerek volt még, és lehet, hogy 2003-ban is, nem? Tehát, hogyha 2004-ben gyerek volt, akkor 2003-ban is az volt, nem?
1: Kedves hallgatók, szeretném, hogyha írnának magasztaló leveleket Robi logikai képességeiről. Köszönöm.
2: És Erik várja a megbeszélt szoftvert és bokai szomszédokat is. Ebből ugye azt következik, hogy még nem küldtük el. Még egyiket se. Ez így van. Ez valóban igaz. AI téma. Lidi is írt nekünk. Szia. Köszönjük, hogy hallgatsz minket. Azt írja, hogy csak átámasztani tudja az észrevételeinket a zenei csinálnyomásról. És akkor ír a Kántor képzőről, hogy amikor orgonára felvételizett, abban az időben 100 korán 4 szólamban plusz 3 orgonadarab volt a, gondolom, a követelmény. Most például 1 orgonadarab meg 50 korán, tehát ez legyen a csökkenésre utal, illetve ez gondolom a színvonal csökkenésére is, amennyire én ki tudom ebből venni. És valóban ezt írja Lidi, hogyha például felkérik, ahogy itt olvasom, hogyha mondjuk esküvőkön játékra kérik, vagy akár temetéseken, akkor leadják a kívánságlistát a zenei tartalmakról, és akkor kérik, hogy orgonán játssza el, de hát nyilván nem mindent lehet orgonán, főleg, hogy ez nyilván azért az esküvő, vagy akár a temetés nyilván egy olyan, és akár vallási, akár mondhatjuk spirituálisnak, tehát egy olyan alkalom, amit nem lehet mindig mindent lejátszani, főleg nem orgonán. Köszönjük szépen, Lidi! Dolina is írt nekünk ebben a témában. Ő azt írja, hogy nem nagyon követte a zenegeneráló AI-ok történetét, meg fejlődését, de a mostani dolog közül, amiket lejátszottunk például első alkalommal, mivel is kezdtünk, Zolia? Mi volt az első? Nem tudom már pontosan, hogy nagyon egyből felismerte. És így a Dolina, hogy a...
1: Mivel indítottunk.
2: Tényleg a Rakabály. Hogy a Suno appal kísértezett, kíváncsiából még az elején, mikor indult, de nem nyűgözte le. Annélkül, hogy nyilván nem beszélek rá semmire, talán nem a Sunóra, de itt ez pont egy olyan terület, hogy óriási különbség van a között, hogy milyen volt az elején, amikor indult, és milyen most. Tehát ha alkalmattán arra jársz, de esetleg tegyél velem még egy kísérletet, mert nagyon bozasztó sokat változott.
1: Mi sem feltétlenül azért játszunk ilyen dalokat, mert ahogy indult, hanem amilyenek ezek mostanában lettek. És még próbáljuk majd ezeket bizonyítani folyamatosan. Mondjad, Máté, bocsáss meg.
3: Hát nem csak, hogy tök, rengeteget felültetik, hogy tök másról, mint amikor a gépházban még próbáltuk. Még akkor is másról, pedig az a legeleje volt szerintem.
2: Hát a legelső AI zenét mi szerintem nem 2024 karácsonyán hallgattuk a gépházban. És ugye maga a Suno, ha én jól tudom, 2023-ban indult el. Akkor kezdődött, ugye. A kezdetleges modelleknél ilyen másfél perces korlát volt, nagyon kis gyenge minőség, kevés hangszer, fura ének, és akkor volt 2024-ben, jó, kijött évvégén a 4-es modell, de a 3.5-ös volt az elterjedt, és azzal hallgattunk mi zenét, vagy attól a modelltől hallgattunk hát zenét. Tehát egy József Attila vers. Amikor mi csináltunk a gépházban, akkor József Attilától
1: a Tél
2: modell
1: című verset
2: hallgattuk. És a Tél, igen, a Télt hallgattuk. Nem a Telet, mert ugye a vers cím, hogy Tél. Szóval igen, változott sokat.
1: A Télt hallgat, mert betélt itt fölöslegesen.
2: Viszont írt nekünk Tibi. Szevasz, Tibi! Tibi azt írja nekünk, hogy mostában ritkán hallgat minket. Jó van, Tibi, akkor én nem is olvasom tovább leveled. Szevasz!
3: Na!
2: Nem, hát, nehogy hülyéskedek.
3: Jó. Végre most hallgat minket.
2: És akkor
3: megtisztelnéd is.
1: Nem, jó, és akkor most Tibi hallgat minket, akkor most egyből olvassuk be a levelét, most akkor essünk hasra, most akkor,
3: igen, he? Igen, örüljünk neki, hogy...
2: De még mennyire, hogy örülünk? Tibivel komolyan ne vegyél minket. Nagyon örülünk, hogy hallgatsz minket, akármikor is hallgatsz. Ha egy évben egyszer, annak is örülünk. Minden esetre jön nekünk Tibi.
1: Robiból annyi is elég.
2: Hogy...
3: Veszkolgának egy... Egyszer, akkor is.
2: GBL 520-as party boxot. Ugye a party box...
3: Azta!
2: Ugye ezek az ilyen nagy akus batár hangszórók, nem? Mi az a party? Ezek nem egy ilyen kis...
1: Az,
2: ilyet, ezek ez nem fér el egy ilyen kabács
1: zsebben. Föltör derékigérő, ilyen hatalmas, bele kell kapaszkodni party boxot.
2: És ez egy bőrönt kialakítású?
1: Igen. És így egész gurul? Nap tud szólni. Azt nem tudom, hogy gurul-e, de hogy van egy ilyen hatalmas fogója, ilyen füle, az biztos.
2: Azt a mindenre gratulálok. De azt, tehát nem érkezett még meg. De szűnapjára neki meg magát.
3: Vagyunk.
2: Úgyhogy kívánj, majd esetleg számolj be a tapasztalataidról, amikor majd jövőre hallgass minket.
1: Hallgass minket azon, és akkor garantáltan hall minket az egész utca.
2: Ez egy jó ötlet. Tegyél kinket a party boxba. Írja Tibi, hogy van egyébként egy Logitech hangszórója, 2.1-es, gondolom az is vezeték nélküli, de ott a voiceover a hangszórón szól, és nem az iPhone-on. Itt át lehet állítani aztán fülesre, tehát mint hogyha vagy pont, hogy fülesről kell átállítani
1: hangszóra.
2: Fülesről kell hangszóra állítani, igen. Tehát a Bluetooth beállításoknál.
1: Hogy bővebben, azt megkeressük, ugye egy ujjal lefelé, és ott lesz egy olyan, hogy eszköztípus, arra kell rámenni, és ott kell megadni azt, hogy hangszóró, kiválasztani dupla koppal azt, hogy hangszóró, és onnantól kezdve már nem fog a voiceover a hangszóróban szólni. Érdemes kipróbálni.
2: Próbáld ki! És hát,
3: igen, mert ez az iPhone
2: hangszórót
3: rosszul ismeri fel az eszköztípus, de ha ezt megcsinálod, akkor jó lesz, hogy tényleg rosszul állunk. Aztán majd, ha gondolod, így beszámolod.
2: Köszi szépen! Petra is írt nekünk. Írja, hogy a Super DL-hez, amit bemutatunk szintén Külföldi Dávid fejlesztéséről, itt kerültek bele retro játékok, amelyek még a DOS-os gépeken voltak elérhetőek, illetve például van, legyen is milliómos is lehet most már ezekkel is játszani. Úgyhogy gratulálunk az új fejlesztéshez Dávidnak, és köszönjük. Petrának viszont vannak ötletei a szerencsekereket illetően. Ő például üdvösnek tartaná, hogyha játék közben, tehát az adott feladvány megfejtés alatt a fordulóban is lehetne csetelni. Ott most nem lehet. Azt is javasolja, hogy a szobaneveket szerinte látni kéne, és akkor nagyobb közösségek is spontán összeverődhetnének. Igazi, tök érdekes dolog, amit mondasz, mert ugye én abból indultam ki, hogy aki játszani szeretne, vagy akik játszani szeretnének, ők megosztják egymással az általuk. Tehát valaki találja a szobanevet, az megosztásra kerül, és akkor összeverődik a közösség. De valóban így spontán közösség nem verődhet össze, hiszen nyilván a szobanevet...
1: Legyen egy pipa a szobanévnél, hogy nyilvános vagy privát?
2: Ezt egyébként Szilvi is felvetette, majd akartam, de hogy akkor itt az is érdekes dolog, hogy ha viszont nyilvános, és besatlakozik valaki csak úgy, akkor tehát nyilván van egy folyamatban lévő játék, abban nem szállhat már be, hiszen megvan már fejtve a háromnegyedve, akkor az nem annyira igazságos, hogyha egy új játékos egy félig megfejtett feladványt kap csak úgy, és teljes jogú játékos, tehát játszhat. Tehát ez így nem működhet. Ezt ki kell még találni, hogy ez hogy lesz jó, de fogok vele foglalkozni. Ezt javasolta Petra.
3: Ez valahogy úgy működhetne szerintem, hogy amíg nem indult el a játék, amíg nem nyomott rá rakja az indesre, addig nyilván a szóval, hogy bárki besatlakozhat.
1: Lehet, hogy csak addig,
3: aztán persze,
1: akár, hogy tessék, addig látszik a szoba, amíg nem megy a játék, és utána az automatikusan privátá válik, vagy eltűnik, és amint vége egy körnek, akkor automatikusan nyilvánossá válik újra. Persze csak akkor, hogyha ezt előtte engedélyeztük, hogy nyilvános legyen.
2: Uh-huh. Utána nézek. Írja Petra, hogy ők például nyelvtörőket is feladtak egymásnak, meg közmondásokat, szólásokat. Itt jegyzi meg Petra, hogy örül annak, hogy a legutóbbi frissítésben bekerültek például többek közt szólások, közmondások és rengeteg új feladványa a játékba, az alap feladványok közé. Köszi, hogy észrevetted.
1: Igen, ez nekünk is feltűnt, játszottunk vele sokat, nagyon jó. Meg híres magyar személy, meg ilyen kategóriák is vannak, már nagyon jó.
2: Szuper lenne még, ha be lehetne állítani, hogy hány fordulót játszanak az emberek, és a végén a legtöbb pontot gyűjtött játékos játszhatna fődíj játékot. Persze, mert volt ebben a játékban, az eredetiben fődíj játék is, amikor betűket kellett megtippelni előre, azt hiszem úgy volt.
1: Öt más a hangzót is egy magánhangzót.
2: És akkor
1: utána volt. Ding, ding, ding, ding, ding, így megjelentek.
2: Amennyiben eltaláltad.
1: Például olyan szerencsekerékre is, amikor mondott öt más a hangzót és egy magánhangzót is a végén.
2: Tehát semmi.
1: Így van.
2: Ilyet vegye meg Petra, hogy kategóriaválasztó is jól jöhetne. Viszont nála is előfordult, hogy szakadt a kapcsolat, eldobta a kapcsolatot. Köszi szépen. Nem ígérem, hogy mindenre rögtön majd reagálok a fejlesztésre, de mindenféleképpen igyekszem. És köszi szépen, hogy kipróbáltad meg, hogy játszotok vele. Ez tök jó. Csabi. További levele. iPhone Bluetooth eszközök esetén a kapcsolatot gyakran eldobálja. Úgy látszik, ez ilyen eldobált kapcsolatok estéje. Szóval, hogy...
1: Múltkor a Máté telepített egy gépet, és Valami ilyesmit hallottam, hogy a Microsoft karban tartja a kapcsolatodat, és nem tudom, hogy lehetne ilyen átok, hogy ó, hogy a Microsoft tartsa karban a kapcsolatodat?
2: És kérdés, hogy mitől lehet ez, mert írja, hogy gyakran eldobálja a kapcsolat Bluetooth eszközökkel, akadozik a hang, néha olyan, mint amikor net kapcsolat lassú. Lehet, hogy a interferencia miatt is, ha esetleg ott sok eszköz működik. A levelből azt feltételezem, hogy több eszközve is ezt tapasztalod. Hát, kérdés, hogy vissza, a gyár visszaállítás segíthet-e? Hát elméletben segíthet, de...
1: Sok mindenen segíthet, de azért... Igen. Ezt talán nagyon végső eszközként használjuk, mert...
3: Hát kérdés, hogy ezt most...
1: Egyáltalán nem biztos, hogy segít.
3: Egy Bluetooth eszköznél csinálja, a Bluetooth fejhallgatónál, abból is, vagy fülhallgatónál egy adott konkrét eszköznél csinálja, vagy több eszköznél, ha esetleg helyet változtat, akkor is csinálja, érdemesre próbálkozni esetleg máshol is, mert utcán... zsúfoltabb helyeken is tapasztalom, hogy időnként kihagy a Bluetooth kapcsolat, főleg füleseknél. De például házon belül nem igazán, főleg iPhone-nal elég stabil a kapcsolat, meg így telefonokkal.
2: Ez nehezen megfogható hiba, hogy akadozik, meg ledobja, de ez nehéz azonosítani pontosan. De gyere vissza, hát ezt nem csak legvégső esetben. Itt nekünk Szilvi. Köszi, hogy hallgatsz minket. Szia! Ott van a szerencsekerékhez, és azt a fejlesztést javasolja, hogy ha esetleg bemondaná a képernyővason, amikor egy betűt megtippelünk, hogy az hányadik helyen szerepel, vagy hányadik helyeken szerepel, hogyha ugye nyilván több helyen is. Tehát, hogy rögtön bemondaná. Meg lehet nézni. És így a Szilvi is ezt a publikus szava dolgot. Tehát valaki elkezd egyedül játszani. Tehát Szilvi úgy képzelje, hogy legyen egy olyan szoba, ami mindig ott van. Tehát mondjuk egy ilyen állandó szoba, vagy állandó névvel. Ezt is lehet. Oda mindig bejön
1: valaki. Az is egy remek ötlet, például, hogy valóban tehát lehetne privát szobákat létrehozni, ahogy eddig, de mondjuk lenne egy általános szoba, aki oda bemegy, akkor ott talál egy társaságot.
2: De ugye ez igazából ez most is létezhet, tehát hogyha kitalálja, oda ezt írva a játékba, hogy aki publikusan akar játszani, az használja a szerencsekerék nevű szobát, és akkor aki létrehozza, aki bemegy, akkor, tehát ez most is működhet ilyen formában. Hiszen csak ugyanazt a szomorvet kell beírni. Ez csak megállapodás kérdése.
1: Oké, de pont az a lényeg, hogy igen, így is működhet, csak akkor... Tehát nyilván, hogyha nem beszélünk egymással, akkor kell egy egyezményes dolgot.
2: Oda lesz írva a programba.
1: Oda lesz írva.
2: Publikus szoba, szerencsekerek.
1: Így van. Ha ezt beírod, akkor...
2: Csak még azt kell megoldani, hogy akkor ne legyen az, hogy... De mi történik akkor, hogy ha épp egy folyamatban lévő játéknál csatlakoznak be emberek, mert az tényleg nem működik, hogy ők egyből résztvevői lehessenek.
1: Bevenni bemehet, de nem játszhat még, hanem...
2: Köszi szépen, úgy látszik, ez publikus szoba, ez nagy igény, ezzel foglalkozni fogok. Mindenkinek köszönöm.
1: De már jár az agyunk, jó, látják, sokat. Kedves hallgatók, már.
3: De igen, mondjuk az is, hogy most közben mások is akarnak játszani, amikor már elindult el, érdekes, igen, hogy itt...
2: Ki kell ezt dolgozni?
1: Nézőként végigvárja a kört, és utána csatlakozik.
2: Igen, ez tűnhet egyébként.
3: Hát, na jó, de hogyha közben akar... Hát jó, hát mondjuk csinálj más nevű szobát, igen.
2: Hát ha közben akarjátok, akkor kilép. Csinálj egy sajátot. Szabálni.
3: Igen.
2: Tehát bármilyen szobát lehet csinálni.
3: Igen, hát ez majd...
2: De nagyon köszi a javaslatokat, mert eléggé meghat, hogy
3: tényleg köszi.
2: Tetszik meg, hogy kipróbáltátok, játszatok vele. Zenélünk egyet?
1: Zenéljünk, mert már itt tülkönülnek a zenészeink, a kórus, meg az énekesek, meg a hangszeresek, hogy hangszereikhez nyúlhassanak, úgyhogy akkor muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. Ismét három remek muzsika jön. Hallgassák, és írjanak róla véleményt. Megbeszélgessünk bármiről.
3: gmail.com.
1: Ahogy Máté mondja.

0: Kattintás vagy kuppintás? Gépház a megoldás.
1: Fonográf.
2: Jó estét kívánok, jó estét, szevasztok.
1: Jó estét.
2: Hello. Szevasztok, sziasztok.
1: Ezek
2: még mindig a gépház.
1: Igen.
3: Always on my mind.
1: Igen, előtte Hungáriától a Várni rád egy éjjel át, előtte meg fonográftól szólt, mondd, hogy nem.
2: Egyébként a fonográfosat milyen érzelmesen énekelte a csaj. Tehát, és ezért nem is lehet mondani, mert ez nem csaj, ez egy gép, és nem lehet érzelmes. Mégis egy érzelmesen éneklő csaj hatását keltette, mégpedig a magam részéről eléggé hatásos módon.
1: Szeretném mondani, hogy a következő majd egy Robi blokk lesz.
2: Én fog énekelni? Érzelmesen?
1: Nem egészen. Ez annyit jelent, kedves hallgatók, tényleg nem tudja a Robi, hogy milyen dalok jönnek, de olyan lesz a következő három, amit Robi nagyon szeret. Szerintem eddig is voltak már olyanok, meg ezek után is lesz, ami akár Robinak, akár Máténak, meg reméljük, hogy önöknek is nagyon tetszik. De a következő három az például pont olyan lesz, amit Robi nagyon szeret.
2: És mindemellett
1: tovább az önök is levelek.
2: A levelek önöktől nagyon szépen köszönjük. Tehát tényleg, még az AI zenéhez kapcsolódva Lidi írja, hogy a zenei silányulás azért is lehet, mert túl sok minden csinál zenét helyettünk. Régebben CD volt, rádió, mi egymás, bár ugye ott nyilván valakinek meg kellett csinálniuk, de most már megteszi a gép helyettünk. És így a Lidi, hogy egyébként már van gépkántor is, tehát félő, hogy lassan nem lesz szükség. Ez nagyon messzire vezet, hogy mire lesz szükség, mire nem. Én azt gondolom, hogyha az AI zenének, meg ennek az egész fejlődésnek azon túl van áldásos hatása, hogy hát úgymond demokratizálódik a zenekészítés, tehát most is lehet mondani, hogy minden hülye csinálhat zenét, én is, tehát ezzel magamra célzok, meg az Olira, meg a Mátéra. Szóval egyfelől, másfelől viszont szerintem egy idő után pont ezért fog felértékelődni a valódi zene. Mert mindent meg lehet unni, a gépzenét is, és ugye ez olyan dolog, mint ezek a remixelések. Nagyon, hogy bántanám bármely DJ-t is, tehát én nem kenyerem senkit se, meg senki munkáját se leértékelni, de a remixnek a remixe, az nem akkora érték már, mint egy új zene. Ha is annyiben a zene úgy új, hogy nem azt a három akkordot, meg ez a refrény, mert most tényleg ezek vannak. Tehát szerintem lehet ennek egy olyan hozadéka, hogy egyes körökben nagyon fel fog értékelődni idő után a rendes ember által előállított, megalkotott zene. Eddig is persze, nyilván van, eddig is volt egy olyan, és valóban szűkebb köre a zene kedvelőknek, akik nem hallgattak mondjuk mainstream zenét, vagy gépzenét, hanem rendes koncertre jártak, hangversenyekre jártak, az ott előállított zenét hallgatták. Ez ugyanúgy meg fog maradni, szerintem még bővülni is fog. De ez csak egy vélemény, itt ez már akár társadalmi hatás is lehet, meg ez nagyon messzi vezetne, hogy most belemennénk, de mindenképp nagyon érdekes. Laci is ezen téma kapcsán írt, most használtam először ezt a szót az adásban, azért kérem.
1: Dicsérjük meg, kedves hallgatók.
2: Igen.
1: Robit a kapcsán dicsérjük meg.

0: hallani, aki az AI vívmányokat pont nem kifejezetten
1: de voltál az, aki igen. Úgy vagy, vagy az, vagy nem tudom,
2: szkeptikus vagyok ezzel szemben. Vagy.
1: És így mégis te vetetted föl, vagy te is, így akkor ez így
2: igazad van, csak
1: AI.
2: Nem tudom megmondani az okát, engem meggyőzött. Egy kicsit, tök vagy legalábbis kicsit. Lenyűgözött, inkább mondjuk így, így a pontosabb, mert lehet, hogy valami emberi tényleg hiányzik belőle, bár na majd.
0: Ugye ez attól függ, tehát ha már hozzátunk azt, hogy most gépzenét hallgatunk, abban is, tehát semmi emberi nem volt, max az ének, de amikor az is össze van vokóderezve meg össze-vissza, akkor az se igen, túl emberi már.
2: Semmi emberit nem lehet hallani a mai zenében. Én azt mondjuk gondolom.
1: Akár már egy F-65 Blue.
0: Ja, hát abban se tudjuk.
2: Share Believe.
1: És ez még 99-ben, tehát hogy...
0: Share Believe, tényleg.
1: Tehát, hogy igazából...
0: Egyébként igen, olyan is van, én is próbálkoztam ezzel, aki egyébként saját magának csinál, vagy hát csináltat az zenét az AI-ra. Én például szerettem most tavasszal teszek műveletlenségemről, ha eddig ez nem lett volna egyértelmű.
2: Hát, eddig is láttuk.
0: Igen. Én indián zenének hívtam mindig, de nem a, tehát ez a kellemes dallamok, kellemes megmutató akkor után Kövi Szabolcsnak hívták, aki
2: például
0: ilyen zenéket,
2: igen, Kövi Szabolcs, igen.
0: Olyasféle zenét én nagyon-nagyon szeretem, egyszerűen jót tesz a lelkemnek, és szöveg nélkül, tehát egyszerűen csak hangszerre is, meg ilyet lehet például az AI-jal is készítetni, és nem mindegyik olyan rossz. Tehát van, aki egyszer magának, saját maga szórakoztása, megnyugtatására készít zenéket ezzel. De erre is használható adott esetben. Szóval érdekes. Tamás írt nekünk, és kéri Mátétól, de akár Zolytól is kérhetni, mert neki is van, hogy kicsit meséljetek a Logitech Z623 hangszóról, mert vagy hangrendszerről, mert sokat olvasott róla, és gondolkodik a vásárláson. Lehet azt még kapni? Egyáltalán, aztán ja, tényleg lehet, hogy lehet.
2: Én például kerek 10 évvel ezelőtt vásároltam. Hát ugye 2.1-es rendszer, nagy fadoboz az a mélynyomó, és egy olyasmi kábelt kell belerakni, és úgy kell összerakni. Az egyik kábel az olyan, mint egy monitor kábel, így két oldalon meg kell húzni a kis csavarszerű kis fütyiket, nem találok erre jobb szót, én kérek elnézést. Illetve még egy ilyen RCA-szerű dugó van, egy, azzal csatlakozik a,
1: igen, a másik.
2: Másik hangszóró. Tehát egyik az egy ilyen vastag monitorszerűvel, a másik egy ilyen RCA-szerűvel. Jó masszívak a kis szatellit hangszórók is. És távirányító nincs, a jobb oldali hangszóron lehet hangerőt, basszust állítani, illetve nyilván a kibekapcsolót nyomkodni.
1: Illetve azon van még egy jack is, tehát tudunk füles dugni a hangszóróba is, akár már, mint a kis hangszóróba.
2: És egyszerre három akkor... eszközt tudunk rá csatlakoztatni.
0: És milyen fontos szakmait is, döng, mint állat.
2: Egyébként igen. Abszolút szakmailag fogalmaztál, hogy én el egy rímet mondjak, lebontja a házat.
0: De egyébként igen. Tehát mi azzal bújzgattunk már. Egyszer s másszor.
1: Ha a hangerőre fölrakod, akkor azért ott kőkőben nem maradt. Tehát azért ott... Én a Covid, első Covid hullámba vettem. Akkor volt az ott.
0: És kiírtott a körülted a Covidot.
2: Máté ezzel védekezett.
0: A vírus erre azzal védekezett. Mint neked oltás.
2: Igen, mert a család tagjait távol tartotta ezzel, és nem volt kitől elkapni.
1: Nem, akkor még nem volt oltás, tehát...
0: Nem is kellett volna, hogy legyen. Csak egy hangszorú kellett volna.
1: Legalább a hangszorúval tudtam egy kis életet a nagy lezárásokban minden, legalább buli az lehetett. Na.
2: Meg biztosította magának a másfél méter távolságot.
0: Biztos.
1: Igen.
2: Ember nem ment
1: Máté
2: közelébe.
1: Ide.

0: Elköltöztek a szomszédok. Igen.
1: Én valami, ez mély nyomó és igazi fából, legalább 6 kilós.
2: Igen, bele kell kapaszkodni, az tény, de tehát jó.
0: Azért azt, hogy én megvenném
1: a, pummal,
0: a helyedben, Tamás.
2: Mindenképpen.
1: Az tény, hogy nincs rajta Bluetooth, tehát
2: nincs rajta Bluetooth, és távirányító de... sincs, tehát úgy kell elhelyezni, hogy az kényelmes legyen, a jobb hangszórót mindenképpen, mert
0: igen, de én megpróbálkoznék ezzel a jackes Bluetooth okossággal, amit így lehet így venni, szerintem az tök jó. Tehát rákötöd a hangszóra egy ilyen eszköz kis... Az olyan azért, mint a fütyi szót használta, erre is egyébként így lenne. Jó, olvasom inkább tovább. Így amíg Tamás, hogy fantasztikus annak aspektusából vizsgálva az AI zenét, hogy mekkorát fejlődött ez a lehetőség, és miket lehet előállítani a segítségével. Szerintem nem is csak a zenére gondol Tamás, hanem úgy összességében. Jó, mondja, hogy az ég és föl közöttben voltak hibák, de elenyésző.
2: Volt. Mindegyikben van talán egy pici hiba, ha nagyon keressük. Persze. Akkor szerintem mindegyikben találnánk.
0: A Flipről is ír Lacinak, ez már régen került szóba, jó pár órája nem beszéltünk erről, de azt írja Tamás, hogy van ismerőse, akinek megfelel, tehát használja, de fontos, hogy hol és hogyan van kiépítve. Tamás megfontolná a váltást, írja.
2: Köszönjük. Ez is egy vélemény, abszolút. Igen. Tehát releváns vélemény. Nem csak amellett kellenek, hogy szóljanak az érvek, hogy igenis váltsál.
0: Ati is írt nekünk. Ő a vibe codingról érdeklődik, tehát szeretne ő is programot készíteni. Azt írja, hogy valami támpont adjunk, amint elindulhat. Ugye az a helyzet, Ati, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, tehát akár ChatGPT, Gemini, én utóbbival dolgoztam Geminivel, sokan a Claude-ra esküsznek, tehát nagyon most már az összes nagyobb, ismertebb modell tud úgynevezett vibe codingot vagy kódolni. Tehát gyakorlatilag meg kell vele beszélni elején a koncepciót, mit szeretnél, mit lehet, hogyan lehet. Nyilván ez nem úgy működik, hogy leírja, aztán megírja, hogy szia, Ati, parancsolj, itt a program. Tehát nyilván ez nem így megy, lépésről lépésre kell felépíteni, tesztelgetni kell, nem működik, te inkább tervezel, de magyarul, tehát mindenféle, de nem kell neked adott esetben olyan kifejezéseket használni, szakkifejezéseket, ami a programozásra vonatkozik, viszont tesztelned mindenféleképpen kell, jelezned az aggályaidat, mit szeretnél, mit hogyan szeretnél, mit szeretnél máshogy, viszont ami a fekete leves ebben, hogy azért ez egyfelől sokáig tart, sok vesződés, sok szórakozgatás, tesztelgetés, hibát kivítasz, jön kettő másik, ez is jellemző, és ami a gond, hogy mindeközben ezek az AI-ok ugye ingyenesen nem működnek a végtelenség. Elfogy az úgynevezett token, amikor is a gondolkodáshoz szükséges energia, erőforrás felemésztődik, és akkor vagy elbutul az AI, jönnek a light modellek, meg a mini modellek, amik tökéletesen alkalmatlanak mindenféle kódolásra, vagy pedig megvárod, amíg visszaáll a limit. Tehát több mint valószínű, hogy aki ezt komolyan gondolja, sajnos annak elő kell fizetnie valamelyikre. Tehát Claude-ra, Gemini-re, adott esetben akár többre is, de hát nyilván azért ez nem egyszerű, meg anyagilag se egyszerű. De a lényeg, hogy magyarul beszélsz vele, megfogalmazod, mit szeretnél, meghallgatod a válaszát. Hosszadalmas folyamat. Tehát nem mondom, hogy gyorsabb így kódolni, de mivel nem értek a hagyományos módszerhez, ezért ezt nem tudom megítélni. Szerintem vágj bele, próbáld ki, ez egy kis egyszerűcske dolgot. Ginny írja nekünk, hogy nem a mély nyomorról szólunk, mert a zenék annyira tetszenek, hangsúlyozom, tehát azt írja, hogy a zenék, nem a műsor. Tehát annyira tetszenek a zenék.
2: Innenek nagyon örülök, köszönjük.
1: Ezen hogy nem lepődök.
0: Hogy az
2: döngetni. Zene a műsor része.
0: Így van. Tehát döngetni a zenét, de ugye zavarna másokat vele, írja Ginny. úgyhogy nem nem mély cuccal hallgatja. És akkor így a Jenny, hogy ami neki van rendszer, hangrendszer, benne van a vetét nélküli mód, tehát nem kell hozzá ilyen Bluetooth jackes stick. Igen, ezt tudjuk, csak hogy ajánlottunk alternatívát arra az esetre, hogyha valakinek olyanja van, amiben nincs benne a vezeték nélküli mód.
1: Igen, én is tervezek ilyen sticket beszerezni, mert hasznos.
2: Stickelek rátok!
1: Tudsz.
2: Na muzsikáljunk-e egyet akkor?
0: Zenéljünk akkor egyet, igen.
2: Robi Block.
0: Folytatjuk a... Jó, én szeretem.
1: Folytatjuk, mert itt közben nekünk egyébként Lassi is Apple Watch-ra reagálva, nekem úgyhogy vannak itt még
0: vannak, igen.
1: Levelek.
2: Hát akkor egy kis lazító muzsika következik, egészen pontosan 3, de aztán jövünk vissza, maradjanak hát, velünk, és tettük. Azt gondolom, hogy Robi most egy kicsit a hangerőgomb felé fog nyúlni. Nézzük
0: hát
2: csak.
0: Nem vagyok semmi jó elrontója.
1: Addig jó, amíg csak a hangerő gomb felé.
0: Jó vagy, hogy érted? Milyen gomb van még? Off?
2: Off.
0: Ha már indiána zene, akkor uff.
2: Zene.
3: Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu

0: műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Na, hogy tetszett a B-blokk?
2: Hát most nem ezért vagy azért, de például a legutóbbinál tehát nehezen lehet. Tehát beszéltünk az imént arról, hogy hiányzik belőle valami, én ezt aláírom, de egyre jobban tudja palástolni az ilyen, hogy hiányzik belőle valami.
1: Miért egy jó kis lögdi, de a sőt,
2: igen, az is.
3: Hát a kórus, hát azért az elég.
2: Énekelt a közönség. Gyakorlatilag.
3: Igen, tehát ez
2: közönség.
3: Énekelt, és azért nagyon élethű. Az a durva.
1: Hát majd meglátjuk, mennyire élethű. A következő blogban is hullámzuk majd.
3: Hát annak tűnik, hát most.
1: Szelmek hullámhosszán majd lesz dráma, vidámság, majd ismét dráma. Meglátjuk. Hm. Na de akkor reméljük, hogy érkeztek levelek számunkra.
3: Érkeztek bizony.
4: Érkeztek levelek.
3: Nem is kevés.
1: Ennek én örülök, mert addig maradunk, amíg önök írnak, úgyhogy írjanak jó sokat. Mindjárt jönnek majd a bakik, meg még Péter is készült ezzel, azzal.
4: Péter szokott nekünk zíjadásra így készülni. Karácsonyra is utóbbi időben készül, játszik most már nyájra is. De még nem Péter következik. Atti kérdezi tőlünk, hogy ugye ezeket a zenéket, amiket most itt hallgatunk, ezeket hogyan oldottuk meg? Ugye ezt nem mi oldottuk meg, Ati, tehát nem mi készítettük az IA-ja ezeket a zenéket, ez fontos. És anélkül most nagyon belemennénk ennek a részletes tárgyalásába, azt javasolnám neked, hogyha te is szeretnél készíteni ilyen féléket, hogy első körben, hogyha gondolod, akkor hallgass meg a Sunóról szóló adásunkat. Ott a webes felületet bemutatjuk, az alkotás folyamatát is bemutatjuk. Azóta egy kicsit változott, de nem jelentősen. És hogyha te szeretnél zenéket átalakítani, akkor a létrehozást eltadsz rá a te menüpontnál.
3: Great.
4: Az Upload Audio menüpontot kell választanod, és akkor ott lényegében beállítottad, hogy az mintául szolgáljon. Itt megint kérdés, hogy mennyire fogja ezt jogvédett tartalomnak érzékelni. Ezt próbáld ki, nézd meg. És magának a Sónak a tanulmány adása, az meg esetleg hallgass meg a gépházas adás. Rákeresse az archívumban, hogy Suno, biztos, hogy meg fogod találni. És akkor el tudsz indulni ezen a vonalon. Hogyha az úgy jó. Vagy most nem lehet.
1: És hogyha valami elkészül, akkor küld el nekünk.
4: Mindenféleképpen. Azt írja Tamás. Nagyon fontos megjegyzés. A legfontosabb téma az órás téma kapcsán, hogy van-e benne eszim, vagy nincs, hogy eszim, nem eszim, nem kap mást.
1: Igen, valami ilyesmit, de gondoltam én is, igen. Tamást üdözöljük. Akkor eddig az nyert, hogy legyen nótablokk? Lesz majd nótablokk.
4: Jó, mert hogy, de hát már volt. Hát nem is blokk, de magyar nóta már volt.
1: Melyik? Melyikre gondolsz, kérlek?
4: Várjál, én a Millió rózsaszára gondoltam.
1: Az sem magyar, az nem magyar nót, az könnyű zene.
4: Nem? Bocsánat, akkor legyen magyar. De tessék, már megint bizonyítom a műveletlenségemet. Nem elég az indi, ez már magyarra sajok tiszte van. Jött nekünk Laci. Ő arra gyanakszik, hogy a vacsod valami mástól távozott az örök vadászmezőkre, nem feltétlenül a tengervíztől. Mert nem emlékszik Laci arra, hogy írták volna, hogy nem vonatkozna a tengervízre az adott vizelősági fokozat. Tehát a vízmérséget írták, az ezzel járó nyomást írták.
1: Jó, én az óra helyében már attól tönkre mentem volna, hogy Máté a tulajdonosom, de szerintem a tengervíz semmiképpen nincs rá jó hatással.
3: Hát ugye nem is meg, ugye a só, ami azt nem tudom, milyen hatással lehet rá, mert nyilván nem így el kikülön, de azért azt észrevettem már egy éve is, mert én ezt nem most vittem be először a vízbe, most jut eszembe egy éve is, és azért az feltűnt, hogy amikor nem mostam le édes vízzel, azért igencsak kicsapódik rajta a só az óra számlapon is, és az nem biztos.
1: Miért legalább meg tudod vele kenni a zsíros kenyeredet?
3: Jó.
2: De amúgy Laci emlékszik arra, hogy fórumokat olvasott, és írták le esetek, hogy voltak tengerben okos órával, meg egy élményét is megosztja velünk.
1: Igen, csak én nagyon sokszor nem hiszem el. Tehát rengeteg
2: de ezt majd elhiszed, mert ezt ő írta.
1: Meg hír van, amikor lezuhant a repülőből, meg az űrhajóból, meg leesett az óceán
3: felekére. Ez nem olyan, de írt az ismerősével.
1: Ott is felhozták, és akkor túlélte, meg minden. Én ezt nem, szerintem ez az Apple iratja.
3: Jó, figyelj, az üzenetet...
1: Nem Lacinak nem hiszek, az Apple?
3: De is. Hallhattad azért én állássorokat, én is csináltam, hogy a saját, igaz, édesvízi volt, de medencénkbe
1: bevittem az órát. Oké, abba beleraktad, de rá van írva, vagy vízálló. Tehát szerintem ez édesvízre vonatkozik.
3: Tehát levittem az aljára.
1: Oké. Okay.
3: Igen. Egyébként valószínűleg igen.
2: Ezt akarta Laci barátja is, aki Laci vagyok az Adriánál, és egy ilyen sportóra, tehát nem okos óra, de egy ilyen sportóra volt a csuklóján, a karján, és kitalálta, hogy megnézi a tenger fenekét. A
3: de ez 2004-ben még aztán, tehát jó régen. Nem most.
2: Igen, ez 2004-ben volt, igen. Lemerült, látta az óráján, hogy 6 méter 30 centi mélyen volt, és nem érte el a tenger fenekét, tehát a fenekét nem...
1: Hogy lehet, oda lemenni.
2: Ott hatta meg.
1: Igen.
3: Igen, tehát ott akkora a nyomás.
1: Nagy nyomás.
3: Én már amikor lemegyek a saját medencék, mert ott is érzem a fülembe, de azt tovább, hú, én nem tudom, én tudom, hogy bírnám ki.
2: 6 méter, de jó ég.
3: Hát már 2 méter mélységben is már azért rég érzem, hogy nem tudom, kellemes.
2: Lazi, kösz szépen a leveled. Lidi kérdezi, hogy a szerencsekerében nem lehetne bővíteni a feladványok számát. Tegnap lett bővítve. Egész sok új kategória és új feladvány bekerült, esetleg nézd majd meg. Hát ha tetszeni fog. Zsolt írt nekünk, szia, köszi, hogy hallgatsz minket. Lacinak válaszolt a Flipre. Amit ő tud a Flipről, nem mint Zsolt, valószínűleg a Digi konkurenseként hozták létre Zsolt szerint, mert hogy azt tapasztalta, hogy amikor cínyeket kérdeztek le, hogy hol érhető el a Flip, akkor mindig ott volt elérhető, ahol a Digi is szolgáltatott. Így Zsolt szerint a Flip árai is emelkedni fognak, hogyha Digi alacsonyára így megszűntek. De ajánl egy másik olcsó szolgáltatást.
1: Lehet, hogy hamarosan a Flip úgymond okafogyottá válik, bocsánat, nem szerettem.
2: Nem a Flip válik okafogyottá, hanem a Flip olcsósága fog megszűnni. Nem a Flip fog megszűnni szerintem, én... hanem jó, tehát Laci számára válik okafogyottá, mert az is drágább lesz. Persze kérdés, hogy tud mondjuk szerződést kötni egy évre, fűség minden, akkor nem emelkedhet egy évig, tehát még akár jól is járhat vele. Érdemes.
1: De akkor mi az alternatíva?
2: Itt írja Zsolt, hogy tud egy másik olcsó szolgáltatást, amennyiben nincsen szükség tévére, csak internet és esetleg vezetékes telefonra. Ez úgynevezett egyetemes internet szolgáltatás. Ez EU-s direktíva alapján biztosítják a szolgáltatók a különleges szociális helyzetben lévőknek, illetve aznak a látássérültek is. Tehát gyakorlatilag ez, tehát ez úgymond méltányossági alapon jár, ha én jól értem. És írja Zsolt, hogy fix 1766 forintért lesz egy alapnet, bár kitartanak kell lenni a szolgáltatóknál, mert nyilván nekik ez nem érdekük. Tehát nem nagyon tudják, vagy úgy tesznek, hogy nem tudják, hogy ez micsoda, ez egyetemes internet. De írja Zsolt, hogyha kitartóak vagyunk, akkor ezt nyilván át lehet hidalni. Tehát egyetemes internet, és elvileg erről tudnak a szolgáltatók, és elvileg ez jár folyatékkal élőknek, tehát akár Laci neked is. Én nem tudtam erről, hogy ilyen van. Te tudtatok erről?
3: Én se.
1: Nem.
3: De azért ennek utána fogok nézni, hogy mekkora a sebessége, mit tud, de azért ez jó ez. Tudni, hogy van ilyen.
1: Köszönjük az információt.
3: Köszi szépen.
4: Köszi. Zsolt, még kérdeztünk valamit, de arra privátban reagálunk, mert azt nem a műsor kapcsán kérdezi. Hú, van ám itt levélben. Nem is tudok már úgy olvasni, hogy most időrendben olvasom.
1: Akkor most zenéljünk egyet?
4: Nem. Laci a szerencsegerékről ír. Megnézte két böngésző, mi van akkor, hogy létrehoz a szerencsekerékben, hogyha létrehoz egy szobát, abban elkezd játszani, majd valaki más is becsatlakozik. Tehát, és a program még nem vesz észre, hogy a szobában játék folyik. És ez még nem is működik így, mert hogyha valaki utólag lép be, úgyhogy valahol játék folyik, akkor ő nem válik játékossá. Igen, ez azért is mondta, hogy ez még nyilván nincs lekezelve, de köszönjük, hogy megnézted, ezzel foglalkozni fogok, hogy ez jól legyen kezelve. Köszi. Meg fogom nézni azt is, amit írt az egyhete ezelőtti észrevételeket. Kis zene? Esetleg? Aztán folytatjuk. Nagyon köszönjük a leveleket.
1: Rendben, akkor muzsika következik, megint három dal, aztán meg majd megyünk a bakikra, most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mehetünk, meg lesz itt magyar nótablok, meg mindenféle okosság. Maradjanak velünk, és mindenképpen írjanak még sok-sok levelet, mert csak akkor maradunk ám.
4: Ez itt fenyegetőző?
3: A Gev használ.
4: Mindjárt elvad a levéljárazat.
3: Címre.
5: Gépház. Mi felvesztük a fonalat,

0: a családhoz tartozik. Köpük unokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, jelentkezz!
1: Kapcs for!
0: Mit mond? 1 forintért megmondom. Elfelejtem ókor-ókor, hogy nem tudhat még új magyarul ez az atomókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vén szülékkel, a gondolat átvivő kézi készülékkel. Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utópisztikus.

0: az informatikában.
1: Kovács Kati egy hambasarcú kisgyerek című dalát hallottuk az Aitól duettban. Előtt a Mézga család nótáját hallgathattuk meg.
2: Hát ott kicsit azért, a 30. század...
1: Harminkadik.
3: Jó, ez az ember hal megtalálja a hibákat, sőt, ki van hegyezve arra, hogy megtalálja.
1: Persze, ilyenkor nem dicsérjük, hanem a hibákat találjuk meg. Előtte meg egy abba ment, a Winner Takes It All. A győztes.
2: Nekem azt tetszett a legjobban.
1: Na majd akkor mindjárt, majd műsorunk után, még amikor maradunk egy picit zenéni, akkor lehet, hogy lesz lehetőséget meghallgatni magyarul.
2: Magyarul?
1: Aha. Na de akkor, most nem egyébként tudom, hogy levelek jönnek, vagy bakizzunk.
3: Bakizzatunk csak előtte, azért mondanám, azért vannak azért például levelek, hogy Tamás például szeretné tőlünk elkérni annak a csajnak a számát, aki a fonográf számot, mond, hogy nem haragszol rámot, énekelte. Tamás szeretné, hogyha neki is énekelne ez a csaj.
1: Na várjál majd. Kapol majd te még zenét akkor. Lesz itt.
3: Géza is írt nekünk.
1: Mézga?
3: Géza írja, hogy igen, nagyon jó a műsor, írja, és van egy kérdése, amit én nem egészen értek, ez nekem címzi, az a kérdése, hogy BS2-nél miért nincs csak keréknél bevételi mező, hogyha több nevet akar? Írja nekünk Géza. Ezt most egyben nem egészen értem.
1: Szerintem több nevet nem lehet beírni. Egyszerre csak egyet. Ez a Blind Share 2, ugye?
3: Mondjuk BS2-n tényleg nem teszteltem a programot.
1: De hát máshol se írhatok be több nevet, csak egyen. Igen.
2: Írt egyébként Tamás.
1: No.
2: Nekem színes. Máté, figyelj, ne mosd le az órát. Édes vízzel. Kicsapódik ugye a só, tehát az órából.
1: Ez az. Minek lemosni, ha kicsapódik magától?
2: Akár sószorót.
1: Tényleg. Ezért mondtam, hogy a zsíros kenyére jó lesz.
2: Vagy sótartót is készíthetsz. Most gondolj bele, sokan járnának sodájára. Hát köszi.
1: Ez most tudsz olyan sótartót, amelyik beszél?
2: Hát végül is.
3: Hát ez már nem beszél.
2: Nem, de ez már... Nem, igen.
1: Tudsz olyan sótartót, amelyik hajdan beszélt?
3: Tényleg, olyat sem tudok.
2: Hát meg...
3: De figyelj, az értik, figyelj, ez valamikor beszélt.
2: Figyelj, az Apple nem gyártott sótartót, tehát hogy végül az Apple gyártott sótartót. Tehát, hogy
3: óra alakú.
2: Sószorú.
3: Óra design.
2: Tehát óra alakú Apple gyártmányú gyártású sótartó.
3: Tehát ez a show watch.
1: Show watch.
3: Watch show. Jó.
1: Jézusom.
3: Írt nekünk Tamás, ő egy másik Tamás. Tehát,
1: hívnak nekünk a Tamások.
3: Így van.
1: Kedves hallgatók, Gézák, Adrienek, Rékák, Zsoltok, Krisztinák, és ilyen ők is írjanak. Meg mindenki.
3: Tamás írja,
2: gaphasz.gmail.com.
3: A OneBoxot rendelt, még korábban panaszkodott, hogy a kiszállítás csúszott, de most már megérkezett a OneBox, és azóta megelégedéssel használja. Ugye ez új box, ezt mi is teszteltük, elsőkörben talán Tibi volt nálunk.
1: Igen, Herman Tibor volt.
3: Herman Tibor, aki mutatta, igen, ő a OneBoxot mutatta. Az is így a Tamás, a TV24 programmal kapcsolatban fontos, és mi ezzel nem foglalkoztunk, amennyire én tudom, ugye az új felület elég erdja lett, hogy így fejezzem ki magam, de így a Tamás, hogyha a beállításoknál a csatornákat kitesszük a főképernyőhöz, akkor hasonló lesz a felület, mint régen. És akkor úgy Tamás szerint használható. Én ezt még nem próbáltam, de nagyon szépen köszönjük. Meg a hallgatók nevében is. A szerencsekerék kapcsán így a Tamás, hogy ő is támogatja a publikus szobát. Ezt úgy látszik, hogy ezzel mindenki foglalkozni kell, mert ez nagyon soktól visszajön. Rajta leszek. Az AI Na, megint a kapcsán. Tehát az, igen, ilyen kapcsán így a Tamás, hogy szokott vele képeket készíteni a blogbejegyzéseihez. És ugye ezt szöveges leírás alapján teszi meg, és ezt sokat dob a látogatottságon. Tehát ő képekkel illusztrálja a blogbejegyzését. Ez tök jó.
1: Igen, ez sokaknál
2: tapasztalom, látom egyébként Facebookon is. És sokan akár Facebook bejegyzésekhez is AI-jal generáltatnak képet.
3: De érdekes világ ez.
2: Tényleg feldobja az egésznek a hangulatát, vagy így a kinézetét ad neki egy...
1: Számodra is?
2: Fajt. Hát de számomra nem, csak én gondolom a látók számára.
1: Csak gondoltam, megkérdezem minden...
2: De nekem tök mindegy, hogy van-e ott. Én ugye a képleírást látom ott, amit oda írnak.
3: De ez aztán olyan mindegy, hogy milyen kép, AI vagy nem AI.
2: Tök mindegy. De valószínűleg a látóknak gusztusosabb lesz a tartalom ettől.
3: Ez de érdekes. Hogy működik az ember? Mennyi minden igazából csak egy illúzió. Tehát elhiszük, hogy ott a kép, de nincs ott a kép. Az egész ilyet egy illúzió. Nem bölcselkedek tovább, mert annak rossz vége lesz. Tamás írja, és én most, hogy mivel hallgatsz minket, és meghallottad például az elmúlt zenéket, változott-e esetleg a véleményed, mert azt írja, hogy a zenekészítés az AI berkein belül fejlődik, de szerinte emberi érzelmeket nem fejez ki. Majd ha mégis tud, akkor az ijesztő lesz. Hát én néha már most megijedek.
1: Szerintem itt van azért egy-két ijesztő dolog. Már. De lesz itt még zene. Ha önök bírják levelekkel, akkor mi meg bírjuk zenékkel.
3: Zoli is írt nekünk. Megköszönt a segítséget, kikapcsolt a hírek és életvés területek részt, és ettől már jobb lett. Köszi szépen.
1: Nos, hát akkor bakizzunk egy kicsit.
3: Jó.
1: És aztán még jönnek levelek. Kezdjük az elsővel. Mindjárt nézem. Robi kezdi, természetesen. Mindig Robi kezdi, mert mindig Robi csinálja a legjobbakat. Hát ide azon ír, hogy kábellel is használható, de majd mindjárt kiderül, hogy mit szerettél volna valójában mondani.
3: Az is tetszik tizinek, hogy kábellel is használható, nem csak vezetékkel. Igen, ezek mind a remek tulajdonságok.
1: Kábellel is használható, nem csak
3: vezetékkel.
2: Nem csak vezetékkel.
3: Lehet, hogy... De az miért is benne a bakiban, hogy hogy jöttem rá? Rá se jöttem? Ez így hangzott el?
1: Ez így hangzott el.
3: És így van bent? Tehát ez benne van a műsorban?
1: Nem, szerintem szóltunk, hogy ezt mondd újra.
3: Kábel, és az nem csak vezetékkel.
2: Hát jó, hát csak vezetékkel.
3: Én vizionáltam egy kábelt.
2: Ami nem vezeték. Egy olyan kábel, ami nem vezeték.
1: Kedves hallgatók.
3: Várjál.
1: Mutassa neked egy olyan kábelt, ami nem vezeték. Kábel.
3: De ez az, tehát az egy nagyobb halmaz, mint a kábel.
2: Ugye, ha
3: tehát igen, ezért hülyeség, amit mondtam.
2: Megcsinálod a vezeték nélküli kábelt, akkor én azt megveszem.
3: Igen, sajnos, még ha fordítva mondtam volna, akkor azt mondom, hogy lett volna értelme, de így...
2: Vezetik.
3: Hát miért van vízvezeték is, az nem kábel.
1: Akár.
2: Végül is igen.
1: Ez igaz.
3: Hát így nem jó, mert a kisebb halmaszt mondtam először.
1: Nem baj, kedves hallgatók. Most Robi következik szintén. Ad nekünk egy kétbetűs feladványt.
3: Teszem azt, az a feladvány, hogy Petőfi Sándor. Hát itt nincs két betű.
1: Sikerült egy olyan feladványt mondani, hogy be mindenből csak egy van.
2: Ez jó.
3: Hát akkor ez nem jó, vagy ezt várjuk. Megvan.
2: Bakiba jó lesz.
3: Vagy József Attila. Az Adi Endre is jó. Tényleg jó. Vágás vége. Ha például az a feladvány, hogy Adi Endre... ez egész friss dolog.
1: Igen.
3: Mert hogy ugye azt akartam demonstrálni, hogyha több betű van, és Petőfi Sándor nevében mindenből csak egy betű van. Tehát ez a legrosszabb példa volt, amit előhozhattam az egészre.
1: Példát hozni tudni kell.
2: Rossz példát is, tehát igen, tehát végül is.
3: Jó. Derék.
1: Na most a következőben, ezt már mutattunk önöknek hasonlót, csak ez egy friss termés. Hallhatnak arra példát, milyen az, amikor a műsor felvételét elindítjuk és elstartoljuk, az ilyen.

0: Jezus, šom.
1: No. Te figyelj!
0: Most már ezt kezd kínossá válni. Mi az a nyökögés?
2: Hát, ez tényleg mi volt? Tehát...
0: De Máté könnyen kérdezi, ha meg se szólalt benne.
2: Hát persze, én ilyenben tényleg ehhez vállaljam a nevem, tehát most komolyan. Ehhez adjam én.
0: Lói.
2: Zárt osztály, vagy mire nevezzük át a műsorot?
3: Én zártam be. Azért, hogy kintről az a sok hülye nehogy bejöjjön. Ez hofi.
0: Csak elég az, amelyik bejött, vagy bennmaradt. Annál több nem kell, mert túltengenek a hülyék. Jó vég ez. Borzasztó.
3: Kedves hallgatók, valamikor próbál beszélni az ember, nem csak énekelni, beszélni simán, és nem megy. Na az egészen pontosan, hát hogy is mondjam, ilyen. Igen, csak ennek a hátterét vagy ők nem telett. Igen, csak ennek a hátterét vagy ők nem telett. Basz meg. Igen, csak ennek a hátterét vagy ők nem teremtették meg megfelelően.
0: Ennek én nehéz azért örülök.
2: Hogy is van ez a útrágaszkodás?
0: Útrágazódás? Szép emlékű.
2: Igen.
0: Na mindegy. De hogy ennek azért örülök ennek a bakinak, mert végre nem én káromkodtam. A tavalyi baki parádiban csak én káromkodtam rondákat. Igen. Most legalább nem csak én.
3: Na és akkor, ezek után, hogy így leégettük magunkat, Péter küldött nekünk egy kis anyagot, amit meg fogunk hallgatni. A címe alapján, amit itt Meli ideírt nekem, nem akármilyen meglepetésre számíthatunk. Én a címet nem mondanám el, mert akkor lelövöm a poént. Úgyhogy hallgassuk meg akkor a Péter által küldötteket is.
2: Köszönjük szépen.
3: Milyen Péter?
2: És küldj még ilyeneket.
0: Milyen Péter?
2: gebhaszcsapatkukac@gmail.com. Meg hát önök is küldhetnek még hasonlót, hogyha gondolják.
0: Mi hallgatják, hogy bakiznak, vagy mi?
2: Hát...
3: Vagy akár ilyen kis meglepetéseket, mint Péter, mert tőle
0: szokták.
3: Nagyon szeretjük.
2: Igen, tehát ilyeneket, mint Péter.
4: Takács Péter vagyok, folytatjuk a HIQ MP3 hangrögzítő program működésének tesztelését a Nokia G20 telefonon. Mai kísérletünk tárgya az, képes-e a szoftver és a készülék rögzíteni, ha valaki egy fürdőkádban klarinétozik. Ebből a célból most megközelítjük a fürdőszobát. A klarinétba már bekészítettük a nádat. A klarinétot már bekészítettük a fürdőkád mellé. A fürdőkádba viszont nem készítettünk vizet az egyszerűség kedvéért, ezért ruhástól fogunk belemászni a fürdőkádba. Az egyik szomszéd működteti a légelszívóját, ez zúgó hangot ad, ami lehet, hogy a felvételen is megjelenik. Nos, tehát...

0: Ha minden igaz, ez egy B-dur volt. Kellemes nyaralás!
1: Köszönjük szépen!
2: Azt áruld el neked!
3: Köszönjük szépen, Péter!
1: Ez a nem a fele halk, ez a csengő hang.
2: Mi a fele vett rá arra, hogy te a fürdőkát van klarinéthoz?
1: Valahogy így neked nem jutott eszembe soha.
3: Jó, mondjuk azt akartam, hogy a mosógép...
4: Azt akartam mondani, hogy Péter, így a fürdőszobai, tehát mosógép, fürdőkád...
1: Tehát valahogy a fürdőszobai hangszer tudáshoz...
3: A mosógépben
4: igen, aztán fürdőkádban...
3: Fürdőkádban...
4: Milyen, hogyha mondjuk jövőre leereszkedné a szennyvíz csatornába, és ott is csinálnám?
3: De egyébként tök jó, hogy ilyen sok...
1: Dugjuk be a WC-be a klarinétot, hogy ott...
2: Jó!
1: Ezt nem tudjuk fokozni.
2: Na de ezt már elértünk a legaljára.
3: Tök jó.
2: Ez már csatorna, tudod.
3: Ez profi.
2: De nyilván most semmi pejoratív félrejtett, nehogy a csatornát vagy a toalettet pejoratív a kézé hülyeskedünk.
1: Abszolút semmi, tehát poénnak szálltuk.
2: Nagyon-nagyon köszönjük.
1: Nagyon jókot derülünk ezeken mindig, úgyhogy most már Péter nem szeretnénk semmiféle felelősséget ráterhelni, de azért élőadások hát előtt a kötelezettség azért picit
3: más
1: megérint téged,
3: akár...
1: reméljük. Igen.
3: Igen, tehát akár igen. Oboán, vagy nem tudom, más hangszereket is.
2: Meg ha egyszer a fürdőkádban zongorázol, azt is meghallgatnám.
1: Igen.
3: Igen.
1: Fürdőkádban zongorázni. Vagy orgonálni.
2: Tényleg.
3: Akár.
1: No, hát akkor... Szerintem jöjjön a nóta.
2: Nótázzunk egyet.
1: Már is.
2: Jaj, de jó.
1: Nótázunk.
2: Köszönjük. Én köszönöm magam észre a Zajnak is, Péternek is. Nagyon jól szórakoztam.
1: És akkor egy igazi blokk következik. Hallgató nótával.
2: Blokk.
1: Az elején. És aztán pedig majd jönnek itt a az andalgók, meg a csárdások is, és aztán majd jövünk vissza. Köszönjük, hogy itt vannak velünk, írjanak még, nem megijedni a magyar nótától, tessék velünk maradni.
5: Gépház. Mi felvesszük a fonalat.

0: Dolgozik az Élvonalban.
1: Kedves hallgatók,
2: nóta csokor után.
1: Úgy.
3: Nóta csokor, mindjárt így fél. Nóta csokor után. Most nem akarok újra mutatni, tehát meg lett szavazva, tehát a felelősséget hárítjuk a kedves hallgatókra.
1: Igen, ők szavazták meg, hogy legyen nóta, mert hogy Gábor kedves hallgatónk írta, hogy nem azért hallgat minket, hogy 10 percig magyar nóta szóljon. Hát egy ilyen...
2: Ha most már nincs is.
1: Úgy, most már elmúlt.
3: Ez az vége.
1: Most túl vagyunk minket rajta.
3: Azért de írják meg mást is.
1: Tehát akik kérték, hogy milyen volt, mert kíváncsiak vagyunk. Én
2: meg azok is, akik nem kérték, hogy milyen volt.
3: Én már is nézek is leveleket, mert azért jöttek ám. Ez is Laci. Zsoltnak.
1: Igen, tehát ez még mindig a gépház. Tudatosítsuk.
3: Ez a gépház, így, igen. Tehát Robi, hiába jön mindjárt a szombat. Ez itt a gépház.
1: Hiába szólt ilyen magyar zene, ez a gépház.
3: Ez a gépház, igen. Tehát magyar nóta szólt, de vége van. Tehát most mi szólunk.
1: Igen. Igen. És lesznek még itt jó zené.
3: Laci Zsoltnak nagyon köszönni az információkat. Ő hallott már erről az egyetemes internet dologról, még akkor, amikor tervezett volt, de arról nem hallott, amikor élesedett. De szerint van ilyen. És azt mondja Laci, hogy utána néz, és amikor majd igényelni akar, akkor jogszabályokkal felszerelkezve fogja megkörnyékezni a szolgáltatót.
2: Helyes.
3: Köszi szépen, Laci. Csabi kérdezi, hogyha iPhone-on Safari helyett Firefox böngészőt szeretne használni, akkor van-e hátránya a VoiceOver támogatás szempontjából? Ugye ez érdekes dolog, amennyire én tudom, Csabi, tudom, hogy kiegészítenek, ugye iPhone-on ugye ezek a böngészők, hogy van ugye Chrome, meg Firefox is a Safari mellett, de
2: meg Edge.
3: Az én infóim szerint ezek ugyanazt a böngésző motort használják, tehát ez nem teljesen önálló, vagy autonóm alkalmazás, hanem, jó, nyilván vannak a böngészők egyéni szolgáltatásai, a Firefox fiók, a Chrome-on Chrome fiók, stb. De maga a webes nézet, az mindenhol ugyanaz. De Máté ezt szerintem jobban ki tudja fejteni nálam. Vagy?
2: Elmondtam.
3: Elégezi? Jó gondolom? Jó tudom?
2: Webkit, mondta, az gyakorlatilag mindegyik, tehát akár a Messengeren belül, vagy bárhol nyílik meg egy új böngésző ablak vagy oldal, az gyakorlatilag a Safari motorja.
3: Tehát van annak előnye, hogy te Firefoxot akarsz használni, mert mondjuk jobban tezik
1: a Safari motorját Firefox... használja, bocsánat, csak eltekertem. Igen. Egy gombot is. Egy pillanatra a használja szót nem lehetett a Mátétól hallani, de itt vagyunk.
2: Igen, tehát hogy a Safari motort használja minden böngésző, hisz ilyen szempontból nyilván egyfajta előny is, hogy talán ebből a szempontból ez zártabb. Nyilván most itt az uniós szabályozások kapcsán le lehet ezt cserélni, de alapból, ha az ember nem állít át semmit, akkor minden böngésző továbbra is a Safari motorját használja.
3: Tehát most kérdés, hogy neked, Csabi, miért nem felelt meg a Safari? Azért, mert böngészésnél volt valami gondod vele, mert akkor tulajdonképpen a Firefox sem oldja meg. Vagy a Firefoxnak az ökoszisztémája jobban tetszett, tehát saját fiók, saját beállítások, a ott akkor jól járhatsz a dologgal.
2: Nyilván Chrome is lehet ilyen szempontból előnyös, ha valakinek például az összes előzménye, könyvjelzője Chrome-ba van, képen akár, vagy van egy másodlagos androidos telefonja, akkor érdemes lehet akár iPhone-on is Chrome-ot használni, tehát ez nyilván, vagy Firefox-ot. Szóval tényleg ez abszolút felhasználó függő, meg preferencia függő.
1: Van egy is.
3: Nyugodtan próbáld ki, nem lesz hátrányod belőle, és ha bejönnek azok a szolgáltatások, amiket a Firefox-ban ugye teszem, azt PC-n szeretsz, akkor jól jársz. Írt nekünk Gábor is.
1: Bocsáss meg, van egy ismerősöm.
2: Zoli, igen.
1: aki egyébként nagyon hasznosat fogok most mondani. Szóval van egy ismerősöm, aki csak azért átnevezte a Safarit, hogy az F és az S betűt megcserélje.
2: Hát csak ezzel. Nekem. Csak nem hát, most.
1: Ezzel foglalkozott.
2: Hát ilyet én is csináltam kicserélje. 2012-ben, amikor iPod Touch 4G-m lett.
3: Mert mondanám, hogy
2: tudom, hogy lehet ezeket átnevezni.
3: Ezekkel mindannyiunk foglalkozott, de nem mindannyiunk, csak mi vagyunk ennyire félnótásak, hogy ilyenekkel foglalkoztunk, de valóban én is átnevezni.
2: Ezt régen én is csináltam.
3: Igen. Igen. Sok mindent elárul rólunk.
1: Ez egy, nem
3: egy szép bizonyítvány. Igen.
1: Nagyon szóval Gábor levele.
3: Igen, Gábor kérdi, hogy nem rég érkezett a hallgatók közé, mert más dolga volt. Kérdezi, hogy hogy vagyunk. Egész, ahogy elnézve
1: egész jól vagyunk. Más dolog, hogyha...
2: Annak ennyire, hogy erre mondott az Apple Watch-om
3: a tengervíztől. Vagy lehet nem is attól.
2: Azért, hát igen, igazából ez kérdés. Tényleg lehet, hogy nem. Azért ez sokszor járt már vízbe, tehát úszom a medencéktől kezdve. Tavaly is járt a tengerben, sokszor volt már itthoni medencébe is. Lehet, hogy ez így az összességébe. Az öt évnyi medencézés.
3: Sok volt neki.
2: Tehát ki tudja.
3: Megöregedett. Gábor kérdezi, hogyha a szerencse gyereket elindítja, akkor hogy lehet vele többen játszani? Ugye Gábor, arra van itt szó, hogy amit az offline verzió, ami ugye telepítős és felrakod a gépedre, az olyan mértékben társas játék, hogy olyankor a játékosoknak egy helyen kell tartózkodniuk. Tehát akkor a játék egy eszközön fut, és nem létezik semmilyen házi kapcsolatot.
1: Hagyjátok egymásnak a billentyűzetet.
3: Akár. Igen. Igen. Úgy éri meg. Tehát az
2: hát nem csinál több semmilyen... több billentyűzet van csatlakozatva a géphez.
3: Vagy több billentyűzet. Ezt mi ezt így csináltuk, mikor teszteltük meg. Jó hétvégén ezzel szórakoztunk. Tehát az a verzió, az nem online. Tehát ott egy eszközön fut, és a
1: az nem multi.
3: Így van. A multi is, ha felmész az oldalra, akkor megadsz egy szobanevet, és nyilván úgy játszol több emberrel, hogy a játékos társadnak, vagy társaidnak is megadod azt a szobanevet. Itt közben felmerült, akkor nem voltál még itt, sokan írták, hogy jó lenne egy publikus szoba is, ahol spontán szerveződhetnek játékok. Megpróbálok kihozni belőle valamit.
1: Azért azt mondjuk el, mert itt beszélünk róla egész este, de nem hangzott el még a honlap cím, szerencsekerek.onrender.com. Tehát szerencsekerek.onrender.com.
3: Meg az archívban is ott van, tehát hogyha valaki felkereső a gépház archívont és a szerencsekerek adást, akkor ott megtalálja a linket is.
1: Nagyon csak gondoltam, akik esetleg nem hallották az adást, igen. És most éppen az élőadás miatt nem is hallgatják meg, azért nyugodtan nézzenek oda fel.
3: Írd nekünk Zsandi! Szia, köszönjük, hogy hallgatsz minket.
1: Hello, szia!
2: Hello!
3: Ugye beszéltünk itt a vacsodról, Máté, meg hogy sószónak még jó. Andinak az ötletet támad, hogy ez a karóra most már Showtime.
1: Jó!
2: Igen, karórája.
3: Ez igen.
2: Showtime.
1: Köszönjük
3: szépen.
2: Egyébként írja még Zsandi, hogy szuper a műsor. Mint mindig.
1: Köszönjük szépen. Reméljük, hogy így a magyar nóta blokk után is így gondoljátok.
3: Még itt vagy. Reméljük, hogy itt vagy.
2: Igen. Nem üldöztünk el, reméljük.
1: Tamás hiányolom. Hogy... Hol vagy? Te szavaztad meg.
3: Most akarom, de a magyar nóta kapcsán, majd az is jön, de te a klarinét, tehát Péterre is reagált, és írja, hogy vonyítva röhögött. Hát lassan mi is vonyítva röhögünk.
1: Igen. Jó volt. Köszönjük Erik
3: is
1: Péternek.
3: Írt nekünk, hogy szerint én két olyan nevet is mondtam, ahol minden betű csak egyszer szerepel, de mert a mondír becsületét azért, mert József Attilában a T és az A is kétszer szerepel. Tehát mostan szerintem a másodikat nem rontottam el. Írtak nekünk Gini és Attila is, zenéket küldtek. A helyzet az, de ezt majd Zoli kiegészíti, hogy ilyenkor élőadásban már nem tudunk az adbázishoz új zenét hozzáadni. Tehát azért nem tudjuk ezeket most itt lejátszani.
1: Miért nem? Igen, jogos a kérdés, hogy miért nem. Ez egy rendkívül bonyolult feladat már ilyenkor.
2: Aha. Fogd a bonyolultságra, persze.
1: Persze. Így van, meg a kormányra, meg mindenre tudom fogni. Csomó kifogást ki tudok találni, de valóban ez van, hogy ilyenkor már ez nagyon bonyolult hozzáadni, ez nem olyan egyszerű, csak úgy elindítom.
2: Aha, jó. Egy hiszem.
3: Na igen, és akkor a magyar nóta. Rátérünk erre a témára, mert sokan. Az majd tényleg nem megy.
2: Hoppá. Szerintem csak gumizene van. De.
3: De van, mi benne vagyunk, Zolikám.
2: Na, most már megy.
3: Na, kérem szépen, élő baki, ezt.
2: Igen, ez ilyen...
3: emlegethetjük.
1: Megy az adásunk, kedves hallgatók, kaptunk egy ilyen információt, hogy nem megyünk, de elvileg megyünk, úgyhogy írjanak már, legyenek szélsek, hogy hallanak-e bennünket, de elvileg hallaniuk kell.
2: Most már jó.
3: Most ha kifecsegtünk volna egy nagy-nagy titkot...
1: Nem csak bazd meg voltál élőben, de semmi baj egyébként.
3: De én, már bakiban is bazd meg voltam.
1: 11 óra, szóval 18 éven aluliaknak nem...
2: Sőt, már éjfél is elmúlt, csak mondom, hogy szombat van egyébként.
1: Igen.
3: Igen.
1: De és akinek nem megy, arra kérjük, hogy indítsa újra a cuccát, és akkor majd menni fog.
3: Igen. Hát igen.
1: Ezt üzenem oda a stúdió elé is, mert... valószínűleg ott nem megy.
2: Egyébként itt sem ment, amíg náluk nem ment, de azóta náluk is megy, és itt is. Tehát, hogy most...
1: Valami...
3: Ugye, ma ennek az estéje van, hogy eldobja a kapcsolatot a szerver.
1: Igen, a Windows Start csak arban a kapcsolatodat? Vagy micsoda?
3: Igen.
2: Igen, a Windows Start csak fenn a kapcsolat. Egyébként az egy...
1: Azaz.
2: Mobil internet modemmel is rendelkező HP Elitebook 800. 30 G8-os laptop reklámhelye is. Meg legyen.
3: Tamás, közben itt a hallok benneteket. Köszi szépen. Úgy hiszik, most megjavult.
1: Valami köszi, köszi, gondolod. Köszi. És bocsánat, ha csúnyát mondtam.
3: Én nem kérek bocsánatot.
1: Ez ott jó lesz a délutáni ismétlésbe.
2: Bűnös, gyarló emberek vagyunk mindannyian, tehát attól csak többet lehetünk, ha tudunk bocsánatot kérni.
3: Kérem szépen. Itt nagyon sokan írtak a magyar nóta zenéket illetően.
2: Tetszett, vagy nem tetszett?
1: Ajjaj. Meghallgassunk előtte három zenét?
2: Ez ilyen megosztott. Valaki nagyon nem szereti.
3: Szerintem most már itt vagyok.
2: Valaki meg nagyon igen. Tehát
3: igen.
2: Magyar nóta az pont az a műfaj, aki amitől valaki falra mászik, vagy...
1: Kedves hallgatók, a falról írjanak.
3: Tamás szerint például szenzációs. A kék ne felejtsed, például a kék ne felejtsed éneklő csaj száma is kellene.
1: Gondoltam.
3: Igen, köszönjük.
1: A hamis a rózsának Tamás... éneklő csávó száma miért nem
2: kell? Majd egy csajoknak kell.
3: Ők még nem írzak. Kérem szépen. Tamás egy nagyon érdekes dolgot írt. Így a több dalt megfigyelt, ugye most nyilván itt csak AI átlagadált dalok vannak ebben az adásban, és azt így a észrevételként, hogyha alaposan megfigyeljük, minden egyes AI által készített dalnak van egy fémes mű hangzása, igen, és gyakran az énekes hangja túlzott vibrátóval van ellátva, és a nótát éneklő műnéninek is fémes a hangja. Élet hűt, de mégis mű.
1: Ez, ha mi ez egy nagyon a processzorunk jobban ki is emeli.
3: Pontosan, tehát ez lehet nem is nagyon egyértelmű, hogyha nem lenne az adás a rádió miatt normalizálva meg a processzor által hát igen, normalizálva, processzálva, hogy így mondjam, ez egy régi kedves barátom mondta mindig így. Szóval neked igazad van teljesen, Tamás, én annyiban gondolkodnék el ezen, hogy már egy-másfél éve az ilyen AI dolognál ez sokkal-sokkal jobban érezni lehetett. Nem mondom, hogy eljön ez a pillanat, amikor egyáltalán nem lehet, mert soha nem lesz teljesen emberi, ami nem az, de nagyon jó megtéveszt. Most még fémes hang, de már érzelmes. Lehet, hogy egy-másfél év múlva, meg már most is tette, aki nem olyan vájt fülű, meg nem ért a zenéhez, az egyfelől nem hallja meg, másfelől nem is érdekli. Hogy ez hogyan készült, meg milyen. Meg ugye másfelől, amit beszéltünk korábban, hogy akkor ne csodálkozzunk, hogyha közben a mainstream médiában a Rihanna, de mondanék bármelyik másikat, bocsánat kérek minden Rihanna rajongótól, tehát hogy az ilyen énekesek hangja is ilyen vokóderes processzált hang. Tehát hogy amikor már összeolvad az emberi hang, és az is túl van gépesítve, meg így vokóderezve, akkor még nehezebb megkülönböztetni azt attól a hangtól, amit egyébként valójában teljes egészében az AI csinál. De maga a részvételed szerintem nagyon megállja a helyét, tökéletes.
1: Na, muzsikálunk-e egyet? Illetve hármat.
3: Jó, muzsikáljunk, aztán még jövünk vissza.
1: Aztán még jövünk vissza a levelekkel. Írjanak, kedves hallgatók, gebhaszcsapat@gmail.com. Ez az. Várjuk a leveleiket. Itt a lendület megvan, ha önökben is megvan, akkor nyomjuk tovább.
2: Írjanak, és legyünk itt akár hajnali 4-ig is.
3: Ó, persze.
1: Hajrá!
2: Vicceltem.
0: Gépház. A közös felület.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.
2: Nagy kő zuhan, kedves hallgatók.
3: Zuhan.
2: Itt vagyunk még mindig, ez itt még mindig a gépház.
4: Akár ugye hihetetlen, ez a gépház ilyen késői órán. Hajnali órán.
2: Nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen, hogy szombatba átnyúlóan még.
4: De ezt önöknek köszönhetjük, és a jó sok itt levélnek. És nagyon hálásak vagyunk érte.
2: Még van is, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy írnak nekünk a gephazcsapatkukat@gmail.com.
4: De szépen mondod.
2: E-mail címünkre.
4: Na hát akkor nézzük, kik írtak, és mit.
5: Kérem szépen. Itt kaptunk leveleket, volt egy kis gond, amikor kicsit szakadt a közvetítés, a stream, hogy ilyen
4: James
5: gond.
4: Elnézést kérünk.
5: Igen. Bocsánatot kérünk.
4: Azért is, amit mondtunk közben.
5: Hát igen, az
4: amiről azt hittük, hogy nem megy ki, de kiment.
5: Na most, hát igen, Csabi írt nekünk, és ezt a kérdést én közzétenném, mert ez szerintem egy nagyon fontos téma, de keveset tudunk róla. Akadálymentes csomagátvevő automaták. Hallottunk-e ilyenekről? Ugye van rengeteg, a GLS-től kezdve. A Pikpak volt régen, ha jól tudom, ott nem érintő gombos volt az automata, de ez is olyan, hogy sajnos nem egységes ez sem, tehát nincs egy egységes szabvány, tehát lehet, hogy hiába a Pikpak pont egy átvitel, de aztán azt valaki aztán ezt lett paketa.
4: Ilyen késői arány, Pikpak pont.
5: Pikpak pont, igen, hát látod, ilyen jó. Lehet paketa, azt egyszerűbb kimondani. Az sem volt érintőgombos, de ott meg az alkalmazás volt olyan botrányosan rossz. Ez, Csaba, egy olyan témát feszegetsz, hogy kéne egy hatalmas nagy hát összefogás, de előtte egy felmérés. Itt megint az van, hogy a piac nagyon széttagolt, sok cég van, akiknek egyébként abszolút nem kenyerük azzal foglalkozni, hogy látássérültként hogyan veszel át csomagot. Tehát ez egyfelől felderítetlen, másfelől nagyon nem akadálymentes terület. Tehát én, és talán többiek sem, ebben a pillanatban nem tudom neked olyat mondani, hogy ennek meg ennek a cégnek tök akadálymentes a csomagátvételi pontja. Ha van ilyen hallgató,
2: ilyet én sem tudok.
5: Üzenje meg nekünk, kérni.
4: És ráadásul talán az állam nem is veheti rá, hiszen ezek nagy része magáncég. Nem lehet azt mondani, hogy használjatok.
5: Hát a bankok is magáncégek, mégis azért előrépés tapasztalható azért.
4: Jó, nyilván van egy, úgymond, gondolom egy etikai kódex, meg most már ugye tavaly jöttek
5: meg nyáron,
4: hogy akadálymentesnek kéne mindennek ugye lenni, de hát messze nem tartunk még itt.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy külföldön vajon vannak-e jó példák, ahol esetleg vannak akadálymentes csomagát, vagy automaták, ezt nem tudom, tehát
5: lenne, mondom, egy széles körű felmérés kéne, meg konzultáció sok bevonásával. Mert ez egy olyan terület, ami nagyon mostohán el van felejtve.
4: Ahogy én láttam, most inkább a bankolást akarják rendbe rakni az érdekképviseletek.
5: Igen, hát bízunk benne, hogy annak is lesz foganatja. Írt nekünk
2: Kata. Hát igen, annak is van hova fejlődni.
5: Van bőven, hogy van. Kata is írt nekünk. Sziasztok, gépházasok, Kata vagyok, és többek közt lelkes AI felhasználó. Így, ahogy most már idézem akkor szó szerint, már régen múlt évfél, ezt is nem vagyok hülye. Tudom, hogy vannak körülötte problémák, ennek nagy része abból fakad, hogy sok minden nincs szabályozva. Tehát a technika 5 lépése előre, mint a jogalkotás. És megvan a ugye nem rendeltésszerű használat, amikor is valaki az AI profil tekinti a partnerének, tehát az AI létesít a saját elmében létező kapcsolat, és én teszem hozzá. De nem kéne annyit parázni tőle, írja Kata. Az emberiséget sem fogja kipusztítani, legalábbis a ChatGPT ezt ígérte. Szokott fel képeket generáltatni, hogy majd a leendő blogján lehessenek képek. Terveztek logót, És ez a promptolás, ez egy olyasmi, amit nagyon meg kell tanulni, hogyha az ember komolyan szeretné csinálni, de abszolút megéri. A végeredményt a képfelismerőkkel szokta ellenőrizni, amely közül szerint a Claude a legjobb, de a ChatGPT is használja. Tehát Kata összegzése, hogyha jól használjuk az AI-t, nekünk kinyitja a világot. Én nagyon nagy részt egyetértek. Nyilván a parák meg a az AI használatával való mindenféle következmények, tehát nagyon sokat nem tudunk, ez egyszerűen jogi társadalmi, meg annyi minden más. De ha azt nézzük, hogy itt az elmúlt hetekben bemutatott játékok, szoftverek teljes része AI segítségével készült, vagy AI-jal is készült, ez már annak szerintem a bizonyíték vagy hozadéka, hogy az AI-t nagyon sok értelmes dologra is lehet használni. Tehát ez nem csak, sokan mondják, ez egy ilyen drága játékszer, valóban drága, meg borzasztóan környezetszennyező, most még, de hát majd fejlődik.
2: Igen, is. Egy játékszer.
5: Igen, de szerintem, igen, tehát nem csak játékszer, főleg a képfelismerés, maguknak a bimája és társai, itt, ahogy látjuk, alkotni is lehet vele, nem sok zenét, hanem adott esetben játékot, szoftvert, programot is.
4: Hát meg itt volt a szemüveg, nem beszéltünk
5: így van
4: róla, de itt volt a szemüveg, ami most az utóbbi hetekben azért élénk levelezést váltott ki a kedves hallgatókkal, és kipróbáltuk. Aztán én például ugye meséltem, hogy visszavittem, mégpedig azért, mert lassú, de ettől függetlenül nem volt olyan rossz, csak ne használják forgalomban, ahol én akartam használni.
5: Tehát az a felhasználási módszer éppen nem vált be, amit te terveztél, de ez bármilyen termékkel, nem kell, hogy AI-os legyen. Igen.
4: Így van.
5: Majd fejlődik. Tehát valóban. És nyilván szabályozni kell, mit lehet, mit nem lehet, mire jó, mert az AI tényleg tud kártékony is lenni, nem csak a hekkelésre gondolok, hanem tényleg az akár emberi kapcsolatokat tud tönkretenni, de ez majd alakul. István írt nekünk. István azt írja nekünk.
4: Hallok új neveket, de jó.
5: Igen.
4: Mármint úgy értve új neveket, hogy még ma este.
5: Még nem, így van. Köszönjük is, hogy hallgattok minket, hallgattam minket. István feltevítette a szerencsékedék offline változatát, ő azzal szeret játszani. A 20 éves korát idézi vissza, írja nekünk István. Díjazza, hogy eredeti hangok vannak benne. A zenéket egyébként ifjabb Rátonyi Róbert szerezte a szerencsékedékhez. Ezt onnan tudja István, hogy a 90-es évek közepén létezett egy szerencsékedék információs központ, írja.
4: Igen, ezt mondták annó még egy-két műsorban, benne is van, hogy itt is ott meg lehet találni, meg fel lehet hívni a szerencsekerék információs központot, és ott a termékekről, meg a szolgáltatásokról, amiket bemutatnak, nyilván reklám, lehet érdeklődni.

0: Ramses.
1: Ramses kárpi.
0: Hát én ilyenkor még Max csattogos repként.
2: De tényleg lehetett Big Mac-et is, még nem sikerült olyan adást találnom, ahol Big Mac-et választottak, de én emlékszem, hogy lehetett, mert csorgattam a nyálamat.
3: Laci is írt nekünk, mégpedig véleményezte, ahogy kértük, az AI zenés adást, illetve az adásnak azt a részét, hogy AI zene ment benne, vagy megy ebben az adásban. A következőt írja. Ő úgy érzi, hogy azzal, hogy adásban csak AI zene megy, számára az adás hangulata nagyon elveszett. Nem az élőadás varázsa, az megvan, hanem az, hogy ez egy nyári élőadás lenne, amihez neki hozzátartozik a kívánság műsor például, meg a nyári dallamokat, a speciális hangulat, tehát Emergency House, a Ragadom Dagadom, meg a többi. Tehát szerintem élőadás is klassz, csak amit eddig megszokott, amit a nyári zenék hozzáadnak, az neki teljességgel elveszett. Ő úgy csinálta volna, hogy
2: na jó, majd mindjárt teszünk róla.
3: Tehát 50% feldolgozások, aztán hallgatók által kért nyári dallamok. Ő abból szúrja ki, hogy valami AI zene. Hogy amiután lement az a zene, amit az AI csinált, de nem feldolgozott, tehát amit az AI kreált, hogy baromi hamar elfelejti. Akár 10 perc, sőt, egy perc utána is. Én nem. Tehát én hallottam már olyan AI zenét, ami nagyon megmaradt bennem. Tehát például, ha más nem, az a nagyon régi József Attila Tél feldolgozás. Hát az nekem még 2 év után is tudom idézni, hogy milyen dallama volt, meg milyen volt az. Érdekes. Hát nyilván, de nyilván mások vagyunk, hogy ezt a klasszikust idézzem. De Lacinak nem maradnak meg az AI-jától kreált zenék.
2: Jé, érdekes. Pedig szerintem nem rosszak. Nyilván...
3: Valóban a nyári, tehát ahogy írja a Laci és Emergency House, a többiek kimaradtak, tehát valószínűleg jövő nyári nem ilyen lesz.
0: Hát hallani rajtuk, hogy jaj, tehát nekem is egyébként ez a bajom, hogy meghallod és hallod a minőségén, hogy ez jaj.
3: Hát hallod te, meg hallod én. Hallom én. De ne, tehát nem ez a jellemző, tehát most már meg tud téveszteni embertömegeket. És te is már csak az énekén hallod szerintem, tehát ha instrumentális zenét hallgatsz vele, ott már szerintem nem annyira hallod.
0: Hát, nem minden hangszeren ez tény, tehát most meg egyébként ott a Lögdidal sörtni is a kórus az nagyon életűnek hatott. Mert például azért ott a metározán, ott a hegedűnél azért ott nem lehet hallani, hogy az nem igazi.
2: Egyre inkább fejlődni fog, higgyétek el, és félelmetes lesz majd. És ezt nem mondom, hogy jó.
3: Kedves hallgatók, következő hetekben mi egy kicsit szusszanunk, pihenni megyünk, és emlékeim szerint szeptember 2. péntekén nyitjuk meg, talán 12-e, ha jól emlékszem, akkor nyitjuk meg az új etapot.
2: Igen, és itt évadat. Lép majd be Merita, mert ő már itt megszerkesztette, hogy milyen adások fognak szólni, amíg mi nem leszünk. Úgyhogy remélem, hogy majd bejön, és elmondja szépen. Annyira emlékszem, hogy amivel indulunk, és némi levelezést váltott ki, az például így nyár közepén, augusztusban tök jól fog hangozni, a karácsonyi ajándékos műsorunk.

0: hogy ki mit kapott karácsonyra. Ezzel fogunk indítani. De hogy mik lesznek a továbbiak, azt Melitta osztja meg itt velünk. Itt van mellettem. Hello!
1: Hello, hello, sziasztok! Ide értem közben.
2: Halihó, szia!
1: Amik lesznek még, az Alza, PC-n és mobilon, a három AI összehasonlító adás, ami a ChatGPT, Gemini és a Grok között történt, illetve az Irfán fülhallgatóról szóló adás lesz még.
3: Az nem a DeepSeek volt?
2: Irfán. Na hát az Irfán.
3: Nem Gemini volt az a... Vagy a, amikor a látássérültek szegregáció és integrációra beszélgettünk?
0: Így van.
3: ChatGPT az szerintem...
2: Irfánban én csalódtam, na majd erről még egy mondat.
3: Csalódt? Na majd mindjárt. Gemini nem volt benne majd. Szerintem a...
2: Tudom, hogy lassan elköszönni terveztünk esetleg, de az Irfánról szeretnék
3: volt,
2: még az
3: a Grok és a DeepSeek volt, én úgy emlékszem.
0: DeepSeek
3: volt. Ez nem
0: volt.
3: Biztos. Szerintem egy kínait beletettünk. Pont azért, mert
0: tényleg,
3: kínai.
0: Tényleg, így van. Nem a Gemini volt, így van, hanem a DeepSeek. Igen. Köszönjük szépen, Meli.
3: Köszi szépen. Mi van az Irfánnal, Máté? Öntsd ki a szíved.
2: Hát, hogy ezt... Volt korábban is olyan pár hete, hogy akár Zolival is próbáltuk vonaton az ajszűréses módját, mert ugye nyilván otthoni körülmények között tök jó, hogy kiszűri az összes zajt, akár a gyengébb, akár az erősebb
3: az otthon csönd van.
2: Igen, tehát viszont ugye
0: pont ez a lényeg.
2: Pár hete lehetőség volt kipróbálni egy zajos, meglehetősen zajos vonat kocsiba, és hát
0: maradjunk annyiban, hogy nem ment át a vizsgán.
2: Pro. Hát nem. És mindketten Irfan Tune Pro-t próbáltunk. És hát én nem is tapasztaltam, hogy eddig egyetlen felhallgatónál sem, nem fülhallgatónál sem. És most nyilván a többi értékéből ez nem von le semmit, csak az ajszűrésében én csalódtam ebből a szempontból, mert hogy
0: beremegett, berecsegett a vonaton, nem szűrte az ajt, hanem inkább valami idegesítő zajt produkált.
2: Olyan puffogó, zavaró...
3: Nem lehet, hogy te beszéltél a Mátéhoz, és az idegesítő zaj.
2: Az ember fülébe, mintha egy ilyen kartos CD-t hallgatna, de még annál is hangosabb, és ijesztő is legalábbis számomra, és az a gond, hogy ezt én próbáltam elektromos autóba is, pont Horvátországból hazafelé, és hát ez ott is jelentkezett. Nem is olyan mértékben, mint a vonaton, de sajnos hát nem.
3: És nyilván, hogy az ajszűrő legerősebb profilra volt állítva, ha jól értem.
2: Igen, legerősebb, de hogyha
0: állíthatott az bármilyen profilra olyankor.
2: Igen, tehát bármilyenre. Uh-huh. Talán a szélzajszűrés az nem jelentkezett, tehát az meg kb. Menék keveset szűr, tehát hogy ennyire akkor átrakhatom normálra is, és akkor semmit nem szűr. Tehát ilyen szempontból...
0: Igen, mert ugye háromféle mód van.
2: Csalódás.
0: A zajszűrő, a normál és a hangáteresztő. Ugye a zajszűrő az, ami nem feltétlenül működött a Máténak, vagy nekem sem a vonaton. A normál, amikor nem csinál semmit, tehát természetesen letakarja a fülünket maga a fejhallgató. A hangáteresztő pedig ugye, amikor a mikrofonjaink keresztül átengedi a fülünkbe a külső zajokat. Most én ott védem meg...
2: Érdekesebb a zajos környezetben a hangáteresztő az tökéletes. Ellenben az ajszűrű az...
0: az kritikán aluli.
2: Olyan zajokat sugároz vissza a fülembe, ami nincs is ott.
0: Ezt a fülhallgató teremti, igen.
2: Nem értem. Hogy ez
3: hát nyilván.
2: Mi meg ez, hogy meg miért.
0: Ilyenkor igen. Hozom fel védelmére.
3: Bajnok.
0: Igen, tehát
3: valahol
0: 20 ezer
3: meg
0: forint.
3: Kell húzni a határt. Igen, 20 ezer forint.
2: Igen, tehát, hogy most igen, ez 20 ezer forint volt, vagy kevesebb, mint 20 ezer forint. Tehát... nem minden arra nem is fénylik, na.
3: Pedig hogy lelkesedtünk érte. Bemutattuk.
0: Én lelkesedem nem, most is.
2: Árértékarányban, tehát szerintem ez egy otthoni felhallgatónak továbbra is tökéletes, tehát
3: meg jó, tényleg jó amúgy.
2: Üzemidőben abszolút nem tudok ennél jobbat, amit ennél többet bírna.
0: Én számítógéppel, laptoppal kombináltam, most már Bluetooth-on. Útra pedig, ha már emlegetett, mert hogy itt közben lett nekem is, az általam már említett AirPods 4-et használom most már, ennek is a zajszűrős változatát, ami nem olcsó, viszont aztán cserébe drága.
2: És mik a tapasztalataid? Mennyit késik iPhone-on például? Mondjuk, ha összehasonlítod az Irfan G módjával, játék módjával, mennyire?
0: Akkor ez jobb. Tehát az AirPods 4 nyilván mm-hmm. jobb,
2: tehát még annál is.
0: Apple termék, így van. Remekül
2: tehát
0: szűri az
2: ajokat. Tudsz rajta brejjezni?
0: Tudok rajta brejjezni. Óriási nadrágot lerohasztó hangja van. Fantasztikus. Erre mondják, hogy agyam dúra. Hatalmas hangja van. Jó az ajszűrő. Kényelmes. Fülben nekem több óra hosszáig is megvan. És ebben is van hangáteresztő mód. Érdekes módon azt a hangot, mert hogy ez nem agybadugós, tehát simán csak egy fülbe helyezhető fülhallgatóról beszélünk, de ami veszteséget ez is okoz azzal, hogy a fülbe helyezed, azt egy-egy mikrofon pótolja, úgyhogy van benne hangáteresztő mód, tehát olyan, mintha nem lenne a füledbe semmi lényegében, mert mikrofon által megkapod a kieső hangot, késés nélkül, és igazából szerintem fantasztikus, és átrakhatod zajszűrő módra is, ezt meg tudod választani, viszont drága.
3: Hát nyilván itt megint a balansz, kinek mennyit ér, mert van olyan füles, amit megveszel, jó szó, de nem tetszik, hogy ennyivel könnyűbb a pénztárcát, tehát akkor nem is esik már olyan jól. Kérem szépen, szeretnék egy levelet elolvasni, szerintem már az utolsót, és elköszönünk. Anita írt nekünk, következőt írta. Megírta a Gemini-nek a Rovi Bakiját, melyben a kábelek és veletekes kapcsolatát eseteli. Búcsúzzul, hadd osszam meg veletek és a kedves hallgatókkal.
0: Csak nem a védelmedre szól valami.
3: Mindjárt meghallod.
0: De nincs ilyen.
3: Ez a mondat zseniális, igazi mérnöki és nyelvi remekmű.
0: Az.
3: Nagyon jó érzékel kapta el Robi azt a fajta marketinges dumát, ami első hallásra rendkívül okosnak tűnik, de amit belegondolsz, rájössz, hogy semmi értelme. Köszönöm szépen!
0: Robi, amit ez... bármit is mond, annak az a, ez a helyzet. Ja, Istenem! Anitának köszönjük szépen!
2: Ez köszönjük szépen! Laci is írt közben egyébként.
3: Köszönjük szépen! Laci is írt. Szóval vasod, Máté!
2: Azt írta, hogy szeretném megköszönni a mai íri műsort, ami szintén nagyon jól sikerült, mint az előbbi élő műsorok. Ahogy már írta, nem nagyon kedveli az AI zenét, de azért meghallgatja ezeket, Laci. És...
0: Nem is nagyon tervezünk
2: jó
0: többet
2: tanulta.
0: Egyébként.
2: Jó volt a nóta. Nóta blokk.
0: Köszönjük.
2: A nóta blokk. Így írja, Laci. És hogy megörült a Vállak című dalnak, mely a múlt karácsonyi élő adásban hangzott el először. Ez a szám
0: de jó, hogy erre emlékszem.
2: Tetszik az AI zenéből. És Rassi kíván nekünk kellemes szabadságot, jó pihenést. Hát köszönjük.
3: Én is kívántak, kívántatok, nagyon szépen köszönjük. Bízünk egy nagyot. Tehát, hogy jól, én nem emlékszem most, akkor gyakorlatilag 4 hétig lesz pihenő.
2: Így van.
0: De jövünk
3: akkor
0: majd.
3: Kicsit visszavonulunk, és akkor szeptemberben érkezünk majd.
0: Addig is ismétlések lesznek. És már tudjuk majd, hogy milyen adás lesz szeptemberben. Legalábbis, ha minden igaz, és a technika is úgy akarja. Akkor bizony...
2: Igen, 11-én jövünk egész pontosan, hogy...
0: Meg fogunk ismerkedni, csak hogy egy kicsit kedvet csináljunk.
3: 11, az lesz a péntek, tényleg. Nem 12, az imént ezt rosszul mondtam.
0: Szeptember 11, látod? Ez azért nem akármilyen nap. De ezt félretéve...
3: Nem törünk magasra.
0: Szóval, ha minden igaz, és a technika is úgy akarja, meg minden, akkor meg fogunk ismerkedni a kedves hallgatókkal egy beszélő androidos tévével, méghozzá tök előről, ahogy kicsomagoljuk, bekapcsoljuk, és hogy rögtön látó segítség nélkül beszédre tudjuk-e bírni, majd a telepítés folyamatán végigmenni egészen odáig, hogy ez a tévé megszólal.
2: És azt lehet még kapni?
0: Igen.
3: Csak ez ott hasal el, az a gond, hogy Zolikám, én meg sem ismerkedtem veled, és te már megszólaltál.
0: Édes Robertom, azt hiszem, hogy éppen itt az ideje, hogy te elhagyd ezt a stúdiót, és elmenjünk innen. Annyira szeretném, ha már aludnál. Igen, szereted a vicc. Te vagy az egyetlen, aki szereti a vicceidet.
3: Nem baj. Megvan a konszenzus magammal.
0: Örülök, hogy megtaláltad a lelki békédet.
3: A lelki békámat. Megyünk, kedves hallgatók.
0: Megyünk. Nem, zenélünk még. Egy óráig mindenképpen kizenéljük ezt a kis időt. Nagyon köszönjük az önök leveleit.
3: Rengeteg levelet kaptunk.
0: Voltak.
3: Nagyon köszönjük. Meg az egész etapos, tehát mondom, hogy fél éves. Hát igen, mert tényleg ilyen majd, hogy nem fél, kicsit több. Ugye a szeptember évben mindig rövidebb. De az egész évados kitartásukat, hát mondjuk az Olihoz kell is, meg a Mátéhoz is. Hát
0: he-he-he-he.
3: Tehát ilyen köszönjük, hogy velünk voltak, hallgattak minket, hallgattatok. Nagyon köszönjük, hogy mindig ennyi visszajelzést, ennyi véleményt, ötletet, adott esetben kritikát, abból is van, nem baj, az így jó, legyen is.
0: Ránk fér.
2: Kapunk. Kell is, úgyhogy szólnak is, hogyha esetleg jobban fogjam vissza a fiúkat, akkor igen, ha esetleg kevesebb humorom a szükség, akkor rám számíthatnak, kedves hallgatók, nyugodtan írjanak.
3: Hát én mindig számíthatnak, kedves hallgatók. Nem, tényleg, tehát most mi nagyon mi jól el vagyunk hárman, most minden viccet félretéve nagyon-nagyon jól, de azért ez a műsor azért él, és azért él meg ennyi időt, évet, mert önök itt vannak. Tehát ez máshogy nem megy. Tényleg.
0: Önök tartanak vélemény, el minket.
3: Hozzászólás, kérdés, kritika, mi egymást tényleg kellenek. Nagyon kellemes nyarat kívánunk, még azért van hátra egy hónap, meg szeptemberben se lesz még rossz idő. Vigyázzanak magukra, pihenjenek de sokat.
0: Garantálod?
3: Igen, én ezt gondolom. Én ezt...
0: Mi van, hogyha hirtelen lehívás felébe?
2: De fiam, hogy szeptember
3: hazándírozok.
2: Hétvégétől ilyen hihetetlen rossz idő lesz. Esős, csapadékos, hideg. De akkor felelősséget választ?
3: Akkor majd itthon befűtök.
0: Majd én befűtök neked. Bede Anitának és Lakatos Melittának is köszönjük szépen a segítséget.
2: Így köszönjük a hihetetlen sok közreműködést, akár a leseken, meg hát tényleg
3: meg ugyanúgy is.
2: Gépház körül is.
3: Köszönjük szépen. Jövünk szeptemberben.
0: Itt sertepertélnek mindig a gépház körül.
3: És itt leszünk. Köszönjük szépen az aktivitásokat, minden egész fél éves, meg hát éves figyelmüket. Jövünk!
0: Várjuk Önöket szeptemberben.
3: Várjuk Önöket szeptemberben vissza.
0: Búcsúzunk. Búcsúzik Önöktől az az ember, na most kéne élőben valamit produkálni, ez az az ember, meg kell, hogy mondjuk Önöknek, hogy ez felvételnél néha picit gondolkodásra késztet minket.
2: Ha.
3: Az úgy se iszik el.
2: Hajnalban ez most...
0: Búcsúzik Önöktől.
2: Nekem tudni nem fog menni.
0: Az az ember, aki hajnalban már igen fáradt, de mindig a mi nevelőnénink, óvónénink, óvóbácsink, Szakács Máté! Tessék!
3: Gyönyörű volt.
2: Ügyes.
3: Ja, szépen! Búcsúzik Önöktől a zenei technikusunk, nem csak zenei, egy stúdió technikusunk, aki ma is igazán jól tette a dolgát.
4: Mert én végül soha nem fillentek.
3: Valóban így gondolom. Nem tényleg így gondolom. Köszönjük szépen. Bojtor Zoltán!
2: És búcsúzik Önöktől az ember is, aki talán ebbe az etapba egyetlen egy műsor felvételen alatt sem aludt el.
0: Ugye, és ez mekkora dolog?
2: Igen, tehát, hogy azért a Windows 11-es
0: adásnál is, és még oly sok más adásnál is.
2: Igen, tehát ezt volt párszor ilyen, hogy elaludt, vagy hát, ha elalszik jövőre, vagy még ebből évben össze.
3: Vagy össze.
0: Mi lenne, ha egyszer élő adásban aludna el?
2: Tényleg ez milyen leseken?
0: Leseken!
3: Hogy gondolt, hogy jönnek az interjú alanyok, vagy a találkozók, és mondjuk, jó, így jót horkolok ott. Lehet, hogy a breaki jelzős kérdésem azért született, mert közben elaludtam.
0: Én ebben biztos vagyok.
2: Egyik lehet ilyen mikroalvás.
0: Kedves hallgatók, Robit majd ráfektetjük egy mikrosütőre, és az a valószínűleg az lesz a mikroalvás.
3: Köszönjük szépen a figyelmüket. Érkezünk szeptemberben, nagyon vigyázzanak magukra.
0: Vigyázzanak magukra, legyenek jók. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa a viszonthallása. Szevasztok!
2: Hello! Szevasztok!
3: Sziasztok!
0: Nyárban, ha nem tudnák, de majd most megtudják. Csókolom!
3: Na! Hajrá!
2: Hello!
5: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com.
6: Figyelem, figyelem!

0: zárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
1: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!